ezer év után is van mit tanulnunk. És még mindig van előremutató és jövőbe mutató tanítás ebben a könyvben. Azt hiszem, hogy a ma emberének mindennél fontosabb tudnia, hogy mi következik. Amennyi bizonytalanság körülvesz minket. De nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mitől féljünk, nem? Természeti katasztrófától, a globális felmelegedéstől, vagy a lehűléstől, vagy egy gazdasági válságtól, vagy az olajárak további emelkedésétől, vagy mi lesz itt még, és mi jön ránk. Most a jövőbe tekintő és félelmekkel küzdő ember számára Dániel könyve rendkívül megnyugtató, biztos jövőképet ad. Ezért sokkal többről van itt szó, mint sem egy régi könyvnek a szisztematikus teológiai átnézéséről, hanem valami olyanról, ami a lelkünknek való, ami a lelki látásunknak való, ami bátorít, ami jövőt ad, ami reménységet ad. Mert ha tudjuk, hogy a vége jó, akkor fogadjunk, hogy elmerünk indulni az út elején, nem? Tehát akár el is merünk tévedni, akár hagyjuk magunkat eltéríteni is, ha tudjuk, hogy a vége jó. Most kezdjük azzal, hogy valamit Dániel személyéről beszéljünk, az ember Dánielről, mielőtt a próféta Dánielről szólnak. Azt már elmondtam róla, hogy zsidó fiatalember volt, Krisztus előtt a 7. században született Jeruzsálemben. De 605-ig Júda Egyiptom fennhatósága alatt volt, ő volt a térségnek a legerősebb birodalma. Azután Babilon birodalom kezdett birodalommá válni, erősödni, és talán pont attól vált naggyá, hogy 605-ben megtörte Egyiptomnak a hatalmát. És Júda pont útba esett. Egyiptom fele kicsi volt, gyenge volt, a belső viszályok meggyengítették, hát senki nem hagyja ki, hogy miközben átmegy egy ilyen kis országon, hát betér Jeruzsálembe, közben vagy a visszafele jövet, hadis harcot vet ki, és úgy biztosítja a jövőbeni uralmat, hogy fiatalokat kiválogat, elviszi hadifogolynak azzal a céllal, hogy majd Babilon embereiként visszaküldi, miután átmosta az agyukat, és mint Izrael fiai, akiket Izrael is majd elfogad, de már a babiloni filozófiával, vallással, meg koncepcióval megfertőztetve, mint a saját embereiket elküldik, a nép is elfogadja, nekik is jó, kiváló, beolvasztó koncepció ez, ahogy akkor gondolkozott Babilon. És második Nabukodonozor volt az a hadvezér, aki mindezt végigcsinálta, aki később, mire már hazaért, arra már ő volt a babiloni birodalomnak a királya. Tehát körülbelül így kezdődik ez a sikertörténet Nabukodonozor szempontjából, és ez a tragédia néhány éber fiatal szempontjából. Elhurcolják a szülőktől, ismerősöktől, barátoktól, és egy hosszú, gyalog úton keresztül ugye, hadifogságba kerülnek. Ez volt a kezdete Dániel szolgálatának. Több mint 60 évet szolgál Babilonban. Először úgy, mint diák a király udvarában, azután úgy, mint egy a babiloniai bölcsek közül, majd a király tanácsosa, majd következik a nagy rendszerváltás, közben a babiloni királyok egymás után jönnek, halnak meg, jönnek, babiloni birodalmat fölváltja a Médó-Perzsia birodalma, Dániel még mindig ott van, Dániel még mindig adminisztrátor, sőt már a király után következő ember, a második ember, egészen a vénségéig ott van a legfelsőbb szinten, a valamikori rabszolga. És közben megírja ezt a könyvet, ami szerintem a Biblia gyöngyszeme. A könyv két részből áll. Van egy történelmi rész, benne profétai betétekkel, és van egy proféciai rész, benne kis történelmi betétekkel. A proféciáknak mindkét formáját megtaláljuk ebben a könyvben. Vannak úgynevezett klasszikus proféciák, amikor arra korra szólnak, kortársaknak szólnak, és az akkori problémákat
próbálják profétai, isteni tanáccsal megoldani. És vannak úgynevezett apokaliptikus proféciák. Ezt a szót sokan rosszul értik, vagy félreértik. Apokaliptikus proféciáknak nevezzük azokat a proféciákat, amelyek a proféta korából indulnak el, és végig szaladnak a történelmen egészen a végi időkig, vázlatszerűen a nagyobb események pilléreit felvázolva mutatják be a jövőt. Ezért nevezik ezeket vázlatproféciáknak is. Több ilyen vázlatprofécia van Dániel könyvében. Ezért rendkívül érdekes, mert felismerhetjük benne a saját korunkat is, mert még nem vagyunk a végén. Közel vagyunk hozzá, de még nem vagyunk a végén. A történelmi rész a könyv első 7 fejezetében található. Ennek nagyon érdekes kiasztikus szerkezete van. Nem hiszem, hogy nem hallottak a kiasztikus szerkezetről, egészen biztos több ószövetségi könyvnél előfordult, hiszen ez nagyon gyakori volt. Ugye ez a ki betű, hát a magyar X betűhöz leginkább hasonlít, és arról szól, hogy párhuzamosak, tehát az események, vagy a fejezetek, például a második a 7. fejezettel párhuzamos, a 3. a 6., a 4. az 5. És ezeknek a mondani valója, a stílusa gyakorlatilag egyforma, és segítik a megértést. A 2. és a 7. fejezet a nemzetek történelmével foglalkozik. Két vázlatproféciát találunk ebben a történelmi szakaszban. A 2. fejezetben egy bálványszobrot mutat Isten Nabukodonozor királynak, és ennek a bálványszobornak a testrészein keresztül mutatja be, hogy hogyan követik egymás után, hogyan követik a világbirodalmak egymást. Nyilván ez a mediterráni térségre vonatkozik, mert sokan megkérdezik, jó, de hát hol van a kínai birodalom benne, meg voltak még más nagy birodalmak is. Ez nyilván a szentné, a kiválasztott nép szempontjából annak a világnak a történelmét mutatja, és ebben mi is benne vagyunk. Tehát ez az európai régió beletartozik abba a világba, amit ezek a proféciák érintenek. A 7. fejezet szintén ugyanezeknek a nemzeteknek az életével, felemelkedésével és bukásával foglalkozik, de itt vadállatok formájában, jelképében mutatja be Isten ugyanazokat a birodalmakat. Tehát ami az aranyfej volt a 2. fejezetben, aranyfej a szoborban, az itt egy oroszlán képében jelenik meg. Mindkettő az aranykorszakot megélő babiloni birodalmat mutatja be. Ami az ezüst a szobornál, az ezüstmel, az medve a 7. fejezetben, ami a Médó-Perzsia birodalmát mutatja be, azután így tovább a Makedon birodalmat, Görögországot, és végül a 4. nagy világbirodalmat, Rómát. Ami azután, ugye a 10 lábúj szerint, több részre szakad, ami végül is a nyugat-római birodalom felbomlása után, ugye az európai kis országok megjelenéséhez vezetett, amelyeknek mi is részei vagyunk. Nagyon érdekes lenne mind a két fejezetet tüzetesen áttanulmányozni, ami megmutatja vázlatszerűen, hogy mi következik ezután. Mi következik azután, hogy ez a nyugat-római birodalom 10 részre szakad, és most következnek be ezek a kísértések, a válogatott szenvedések, amiről az előbb beszéltem, hogy itt vagyunk egy Európa házban, és nekem most tovább kellene menni, és nem szabad arról beszélni, mert ha szabad lenne, akkor nem mennénk haza, hogy mit mond ez az egész profécia az Európai Unióról például. Biztos, hogy érdekelni önöket. Biztos, hogy érdekelni önöket. Arról beszél, hogy amikor ez a 10 lábú, amikor a nyugat-római birodalom részekre szakadt, minden időben megpróbálták ezt összegyúrni, összeelegyíteni, és a Biblia tudják, mit mond. Ez sikerül, ahogy az agyag elegyedik a vassal. Tudja valaki a természeti életből, hogy elegyedik a vas az agyaggal? Hogy lehet össze? Hát úgy összetapad, amíg valami meg nem rázza, azután darabokra szétesik az egész. És a Biblia azt mondja, hogy össze van ez rakva,
áll ez a szobor, minden rendben van, de nem szabad elfelejteni, hogy ahogy a vas a cseréppel elegyedik, úgy áll ez együtt. Ez az egység. Ez az Európai Uniónak a jövője. És halkan mondom, remélem, hogy nem dobnak ki ebből az épületből. Ezt mondja a profécia. Önök majd meglátják, hogy hogyan fog ez teljesedni. Miért ne élnénk? Az idő azt mondja, hogy ez gyorsan fognak ezek az események bekövetkezni. De utána ott van a nagy kérdőjel a szívünkben, és ezután mi lesz? Ugye, hogy ott van az arcukon. Ezután mi lesz? Amiután ez szétesik. Amiután kiderül, hogy az agyag a vassal nem elegyed. És azt mondja a prófécia, és ez a vége a dolgoknak, hogy ezek után a próféta látott egy nagy követ, ami valahonnan felülről, kéz érintése nélkül, emberi kéz érintése nélkül elindult, megütötte ezt a szobrot, darabokra esett szét, és annak a helyén ez a kő betöltötte a nagyságával az egész földet. Egy más természetű anyagból készülő valami, nem emberi közbeavatkozásra, nem a globális felmelegedés, nem a jégkorszak, nem az atomháború, nem a gazdasági válság, hanem emberi kéz érintése nélkül jön egy nagy pont a föld történelmére, és amire a Biblia úgy ír, hogy az Isten országa. Hazamennek, tanulmányozzák. Nagyon sok érdekes részletet fognak találni, úgy a második, mint a hetedik fejezetben. De mivel ez egy kiasztikus szerkezet, ezért a hetedik fejezetnél nem próbálunk meg teljesen újszerű módon elindulni, hanem követjük ugyanazt a négy világbirodalmat, más képek, más részleteket árulnak el. És ettől érdekes a kiasztikus szerkezet, hogy tovább viszi a gondolatot. Mert ott beszél arról, tehát ott nem csak arról van szó, hogy 10 részre szakad, hanem hogy ott kiválik egy szarv, egy kis szarv, ami nagyjá lesz, és az nem egy politikai, hanem politikai és vallásos hatalommá válik, és az uralja Európát, és hogy milyen módon ténykedik, stb. És mi lesz vele később, erre majd visszatérek. Ez a második és a hetedik fejezet. A kiasztikus szerkezetnek a másik lépcsőfoka, ugye a harmadik és a hatodik fejezet. Mindkét fejezet az üldözésről szól. Tehát ezek tükörképek, ahogy tetszenek látni. A harmadik fejezetben arról van szó, hogy Dániel társait a hitük miatt bántalom éri, mert nem borulnak le egy állókép előtt, nem hagyják magukat bedaráltatni, kiállnak a hitükért, és amíg mindenki leborul, ők állva maradnak, azt mondják, mi csak az élő Isten előtt térdelünk rá, és emiatt bedobják őket a tüzes kemencébe. A hatodik fejezetben arról van szó, hogy Dánielt üldözik a hite miatt, az imádság miatt, mert ő imádkozik, és rendelet tiltotta meg, hogy valaki a királyon kívül mást imádjon, Dániel megteszi, úgy, ahogy ezt megtette minden nap, ezért az oroszlánok vermébe dobják. Mindkét esetben Isten közbelép. Úgy a tüzes kemencébe, mint az oroszlánok vermébe. Erről szól mindkét fejezet. A harmadik és a hatodik is. És végül a kiasztikus szerkezetnek jön a közepe. Hol tartunk? A negyedik és az ötödik fejezet, ahol két királyról olvasunk. Nabukodonozorról és Belsazárról. Mindkettőnél ugyanaz a probléma, mindkettőnél önértékelési zavarok vannak, mindkettőnél Isten ítélete szólal meg, mindkettőt Dániel közvetíti, és mindkettő teljesedik. Ez a történelmi résznek az érdekes kiasztikus szerkezete, ami segíti a megértést. Azért alkalmazták ezt a szerkezetet, mivel az ókori ember nem úgy memorizálta, hogy mi, hanem ha ezt a logikai sorrendet, ezt a tükörképszerű sorrendet látta, akkor meg tudta jegyezni. Azután egymást magyarázzák a párban lévő fejezetek, harmadjára irodalmi szépség és remekmű. Tehát ebből látszik, hogy nem csak egy odahányt akármilyen
történések, hanem ez egy átgondolt, jól megszerkesztett, a szerkezetében is mondani valót hordozó könyvről van szó, a negyedik pedig bizonyítja a könyvnek az egységét. Majd beszélni fogok arról, nem lehet ezt a könyvet darabokra szedni. Éppen amiatt, mert ez a könyv ilyen könyv, mindent elkövettek azért, hogy ennek a hitelességét lerontsák. Soha egyetlen könyvet sem támadtak annyit, mint a Dániel könyvét. Biblia kutatók, tehát nem kívülállók, hanem szakmabeliek próbálták bizonyítani, hogy Dániel könyvét nem a 7. században írták, nem akkor, amikor a történelmi események zajlanak, hanem később, Krisztus előtti 2. században, amikor próbálták úgy leírni, mintha akkor történt volna, és a proféciákat úgy visszamenőlegesen érvényesíteni, úgy, hogy már megvan a végeredmény, és utólag megírjuk a proféciát. Mintha én most megírnám azt, hogy lesz egy első világháború, meg lesz egy második világháború. És ezt a könyvemet, amit én ma írok, megtalálják 100 év múlva. Azt mondjuk, jaj, micsoda nagy proféta volt ő, Szvarkas Ernő. Megírta, hogy volt az első, és megírta előre, hogy volt a második világháború. De csak azt kellene bizonyítani, hogy én ezt az esemény után írtam. És ezt próbálták megtenni a bibliakutatók, bebizonyítsák, hogy Dániel könyvét utólag írták. A proféciák már a teljesedések után születtek. Ezt majd látni fogjuk, hogy ez az erőlködés milyen eredményre vezetett. Hát ez volt az első 7 fejezet a könyvnek a történelmi része, amiben, amit mondtam, vannak profétai betétek. A könyvnek a második része a nagy profétikus rész. A kettő között az a különbség, az is a különbség, hogy az egyik arám nyelven íródott, a másik pedig, a profétai rész pedig héber nyelven íródott. De ehhez egy kicsit beszélnünk kell arról, hogy mi a különbség a sémita gondolkozás és az európai gondolkozás között. Hát mi a modern világban, hát nem csak európai, tehát a nyugati civilizációban úgy gondolkozunk, hogy először összegyűjtjük az adatokat. Ha megvannak az adatok, akkor fölállítunk egy hipotézist. És végül az adatok segítségével igazoljuk a hipotézist, ebből lesz egy elmélet, egy teória. A sémita gondolkozás nem így működik. Akkor az okozatot találták meg először, és az okozatból gondoltak vissza, vagy következtettek vissza az okra. Az volt a célja ezzel, hogy az okozat ismeretével a hallgatókat kérdésekre késztesse. Tehát bemutatta, hogy itt tartunk most, ez a végeredmény. Amikor megismerték a hallgatók, hogy mi a végeredmény, feltették azt a kérdést, miért jutottunk el ide? Mi okozta, hogy mi ide jussunk? És ez a gondolkozás, ebben a gondolkozási folyamatban a proféta meg tudta célozni az akkori emberek gondolkozását. Ha ma írná Dániel a könyvét, akkor nem így írná, hogy először a 7. fejezet, utána a 8., utána a 9. fejezet, hanem pont fordítva írná meg. Mert a 9. fejezet mutatja be az első profétai történést, a 8. fejezet mutatja be a 2. történést, és végül a 7. fejezet mutatja be a nagy csúcspontját a sorozatnak. Tehát nekünk így kellene, kezdődik a kicsivel, a kisebbe jön a nagyobb, és végül a csúcspont. Dániel pont fordítva írja meg a könyvét, először jön a nagy csúcspont, azután a kisebbik, és végül pedig az, amivel kezdődik. Tehát ez a mi gondolkozásunknak teljesen a fordítottja, ezért engedjék majd meg, hogy amikor ideérünk, kicsit beszélni fogunk a profétai részről, akkor én majd a mi gondolkozásunk szerint kezdjem a 9. fejezet mondani valójával, tehát a 8. és végül a 7. Tehát úgy, ahogy mi gondolkozunk. Mert nagyon nehéz nekünk követni, hogy Dániel hogyan gondolkozik. Tehát a teljes megértés miatt a könyvnek a felosztását ott tetszenek látni, tehát egy kicsit az európai gondolkozásra lefordítva, ugye kezdődik a hadifogsággal, azután a bukott királyok történetével, üldözés, bukott birodalmak, ez a történelmi rész, a profétai részben
Krisztus, mint áldozat jelenik meg, 8. fejezetben Krisztus, mint pap, a 7. fejezetben Krisztus, mint király, és végül a 11-12. Fejezet lezárja egy különálló kis profétai egységként az egész könyvet. Jó, hát ez volt a bevezető, és próbáljunk meg egy-egy kicsit belekapni, úgy a történelmi részbe, mint a profétai részbe. Nézzük egyszer a történelmi részt. Itt van két kérdés. Az egyik. Beavatkozik-e Isten a történelembe? Beleszól-e Isten a nemzetek történetébe? Vagy pedig Isten megteremtette a világot? Alakult, ahogy alakult, magára hagyta, működik minden a szociológiai törvényszerűségek szerint, aki erősebb, marja, a politikai villongások, erőviszonyok szerint, hol van Isten a történelemben? Ez a könyvnek az első nagy kérdése. Azután van itt egy másik kérdés is, a leírt események történelmileg pontosak-e? Ha igen, mikor írták le őket? A 7. században vagy a 2. században? Azt, amit az előbb is említettem, amit a Dániel könyvében, Dániel könyvével végeznek a kritikusok, azt úgy nevezi a szakirodalom, hogy Dániel a kritikusok vermében. Nem az oroszlánok vermében, abból már kijött, a kritikusok vermében, ami sokkal nagyobb támadás Dániel könyvére, mint amilyenek voltak az oroszlánok Dánielre. Próbáljunk meg válaszolni erre a két történelmi részhez kapcsolódó kérdéshez. Hát először is Isten és a történelem hogyan kapcsolódik egymáshoz? Érdekes lenne erről beszélgetni. Ha lenne időm, kíváncsi lennék az önök véleményére. Az egy dolog, hogy mi mit gondolunk, de a Bibliát olvassuk. Az Ószövetség történelme a teremtéstől a babiloni fogságból való szabadulásig követi az emberiség vagy a zsidó népnek a történelmét. Miről tesz az egész leírt történelem bizonyságot? Arról, ha végig tetszenek olvasni a Bibliát, egy dologról tesz bizonyságot, hogy a történelem főszereplője kicsoda? Isten. Aki az emberi és a sátáni gonoszság ellenére is ura marad a történelemnek, és általa az ő követőinek, az ő gyermekeinek és az ő népének a végső megmentését szolgálja. És arról győz meg minket az egész bibliai történelem leírása, hogy nincs a gonosznak olyan fondorlata, amit Isten az ő végtelen hatalmával ne tudna a jó szolgálatába állítani, amiből ne tudna jót kihozni, ami ne szolgálná azoknak a haladását, a megmentését, akik Istenben bíznak. Ezt egyébként az Új Szövetség így fogalmazza meg, ezt a nagy életigazságot, hogy minden javukra van azoknak, akik Isten szeretik, a rossz is, a gonosz is, ahogy Dániel történelmében is van. Hogy a Dániel történelmi része is erről szól, hogy Isten a történelem ura, de gondolják csak el, Jeruzsálem elpusztul. Most egy zsidó ember számára ez a vég. Jeruzsálem elpusztul. Ugye később Nabukodonozor visszatér, a templom is elpusztul. Amit a Teremtő Isten lakhelyének neveztek. Elpusztul. Tehát azt mondta egy zsidó ember, ez itt a vége, nincs tovább. Ettől rosszabb nem történhet, hogy a templom elpusztul. Mai napig is azért sírnak a sirató falnál, bár az már ugye a második templomnak a pusztulás, amiről ugye a Nehémiás könyvével kapcsolatban beszéltünk, hogy felépül a második templom fogság után, ugye az is elpusztul, itt még az első, a salamoni templom pusztulásánál tartunk. És fölteszik az emberek a kérdés, miért történt meg ez velük? A válasz proféták megadják, mert a nép hűtlenné vált. Kitépte a kezét Isten kezéből, és úgy látják, hogy emiatt Isten magára hagyja a népet. Oda dobja a gonosz erőknek, és a gonosz erők kíméletlenül letapossák ezt a népet. És akkor jön Dániel könyve, és azt mondja, igen ám, de ott van Isten. Hol volt Isten? Amikor történnek ilyen események, önök is megkérdezik, de hol volt Isten a hurikán ideje alatt? Hol volt Isten a cunamiban? Hol van Isten keze a terrortámadások alatt? Most gondolják csak el a jeruzsálemi fogság
templompusztulás ideje alatt ugyanezt kérdezték. De hol van Isten? És tudják, hol volt Isten? Ott volt Isten, hogy a hadifoglyok közé csempész egy embert, az ő barátját, Dánielt. Itt volt Isten. És ez a kis jelentéktel, amit szerintem senki nem vett észre, amiben senki nem látta meg Isten kezét. Hova vezetett? Hogy ez a kis mozdulata Istennek megpecsételte majdnem egy évszázadra a nép sorsát, mert Babilon második embere volt ez a kis fiatalember. Babilon második emberé, Perzsia második emberévé vált. Már ezzel a mozdulattal Isten előkészítette a szabadulás útját, hogy Dániel ott volt. És Dánielen keresztül Isten megvalósítja azt a célt, ami miatt elhívta Izrael népét. Miért hívta el Isten Izrael népét a többi népek közül? Milyen céllal hívta el? Tessenek mondani. Miért választotta ki? Milyen céllal? Miről beszéljen a népeknek? Hogy van egy élő, igaz, teremtő Isten. A bálvány imádó nemzetek között ennek a nemzetnek, mert ez az egy volt az egy Isten hívő, el kellett volna mondani. Nem mondták el. Most elhívja, becsempészi ezt a fiatalembert, és mi történik? Mi történik Babilonban, egy nagy világbirodalomban? Ő mondja el, hogyan tudja elmondani? Hát, ki az, aki odafigyel egy hadifogolyra? Hát senki. De miután élve kisétálnak a tüzes kemencéből, mit gondolnak, odafigyelnek arra, hogy mi történt? Az egész birodalomban odafigyelnek? Hogyne, és aki nem figyelt oda, annak Nabukodonozor levelet ír, hogy mától kezdve mindenki ennek a négy fiatalnak az Istenét imádja, ha nem, akkor lefejeztetem. Hát ugye ő már túlzásba esett azonnal. De mindenki fölkapta a fejét, egész világ birodalomban, mi történik itt? Ki ez az élő igaz Isten? Hol volt Isten? Ott volt Isten. A történelemben mindig ott van Isten. Hogy akik szenvedünk egy történelmi helyzetben, hogy nem látjuk, ez a mi gyengén látásunk, ez a mi rövid látásunk, a mi hitetlenségünk oka, de Isten ott van. Isten jóra tudja fordítani még az ilyen korosz helyzeteket is. Dániel könyve abban segít, hogy a színfalak mögé lássunk. Ne csak a napi politikai eseményeket lássuk. Ne csak azt, ami a szemünk előtt zajlik, hanem nézzünk mögé. A Biblia segít, Dániel könyve segít egy kicsit fönnebbről nézni az eseményeket. Nem mindig az van, ami ott a szemünk előtt zajlik. Van ettől mélyebb összetevő is, és valahol ezek fölött, ezek mögött bármilyen gonosz erők mozgatják látszólag a világ történelmét. Isten mégis ott van, és Isten akarata mégis megvalósul. És Isten követőinek ez is a javára szolgál, ami esetleg szenvedést és bajt jelent. Ezt a látást adja meg Dániel könyve, és én azt hiszem, erre a látásra szükségünk van, akiket sok minden ér, legalábbis sok mindent látunk, és sokszor föltesszük a kérdést, hogy miért, és hogy hol van Isten. Isten ott van. Erre tanít Dániel könyve. Mielőtt túl kicsiknek éreznék magunkat, Dániel könyve arról is meggyőz, hogy Isten nem csak a nagy nemzeteknek a sorsa fölött úr, nem csak azt mondja meg, hogy hogyan következnek a világbirodalmak, hanem gondja van az egyes emberek életére is. Ez a könyv nem csak azt mondja meg előre, hogy babiloniai birodalmat a médó-perzsák követik, és majd az a Görögország, ami gyakorlatilag még nem is létezik, majd az lesz a világbirodalom. Néhány száz évben nem csak ezt mondja meg, hanem elmondja, hogy Istennek gondja van Dánielre, gondja van a másik három fiatalra, és Isten nem engedi, hogy őket bántódás érje, amennyiben ragaszkodnak hozzá. Kiment őket a kemencéből, kiment őket az oroszlánok verméből. Tehát nem csak a világ sorsának az Ura Isten, hanem az önök életének is az Ura. Személyesen az egyes ember életének is az Ura Isten. Ezt a hitet adja meg. Adja vissza nekünk Dániel könyve. Nyilván, amint mondtam, ez a történelem szemlélet sokak számára emészhetetlen. A 18. században indultak el a nagy támadások Dániel könyve ellen.
Először egy ilyen humanisztikus perspektívát kapott a Biblia, és onnan indult ez el, hogy az emberi elmének nincs szüksége külső forrásra, megáll önmagában. Végül is nem kell ide Isten, ő csak megteremtette a Földet, aztán a dolgok mentek a maguk sorrendjében, nem kell ide megmondani, hogy mi történik, proféciák, stb. Ez nem így van, ez valami tévedés ebben a könyvben. Azután jött a 19. század, még hozzátett ehhez valamit. És azt mondta, igazán arra sem volt szükség, hogy Isten elindítsa a folyamatokat, hogy megteremtse. Jött az evolúció elmélete, és azt mondta, hogy a kezdőpont is magától indult el. Kezdőpontban sem volt Isten, nyilván a folytatásban sincs Isten. És nagyon szomorú és nagyon érdekes, hogy úgy a humanisztikus gondolkozásban, mint az evolucionista gondolkozásban besoroltak a teológusok, sőt, keresztény egyházak többsége is. Ma nagyon nagy erőfeszítések folynak, még ma is, például, hogy lehet az evolúciót összekombinálni a Bibliával, humanista gondolkozást, hogy lehet összekapcsolni a Bibliával, hogy legyünk a világ szemében is tudományos igényűek, de ugyanakkor ne is dobjuk el a Bibliát. Hát tudják, mi lesz belőle, milyen kereszténység, milyen erkölcs, milyen társadalom. Nem fogom bemutatni azt a társadalmat, amelyikben élnek, mert mindannyian nagyon jól ismerjük. Nos, a Biblia kutatók egyszerűen nem tudták elfogadni 18-19. Században, hogy létezhet ilyen, hogy egy bibliai könyv évszázadokra előre pontosan megmondja az események sorrendjét. Egyszerűen felháborítóan pontos Dániel könyve. Egyszerűen vérlázítóan pontos. De azt mondták, ilyen nincs. Ez egy csalás. És pontosan tudom idézni önöknek, valóban följegyeztem, hogy hívták ezt az úriembert, nem méltó, hogy megjegyezzem a nevét, nem találom most, mindegy, egy Duh nevű teológus azt mondta, hogy Dániel csaló. Mert minden bizonnyal, hogy a megtörtént események után írhatta ezt a könyvet. Fölállították azt a hipotézist, és azért mondom el önöknek, nem azért, hogy untassam önöket egy ilyen frontbetörés alkalmával, mert sok más dolgot el tudnánk képzelni, mint sem én ilyenekkel traktáljam önök fejét, de ha elmennek egy könyvesboltba, egy keresztény könyvesboltba, nem a 18. nem a 19. században vagyunk, és megvesznek egy kommentár Dániel könyvéről, akkor szó szerint fogják olvasni ezeket, amikről én beszélek. Hogy Dániel könyvét a második században írta meg valaki. Az első felét egy más valaki írta meg, a profitai részt egy más valaki írta meg. Mégpedig IV. Antiochus Epifanes görög király ideje alatt íródott, amikor üldözték a zsidókat, amikor ez a király disznót vitt be a zsidók templomába, amikor az Isten tiszteleti rendjüket megzavarta, és hogy Dániel, vagy aki írta, ezt az időszakot írja le profécia formájába. Úgy, mintha ez a 6. században történt volna. Beleágyazta a 6. század eseményei közé. De ilyen spekuláció esetén, mondják kritikusok, szinte lehetetlen, hogy hibátlanul írja meg valaki a 400 évvel azelőtti történelem eseményeit. Tehát akkor mi a feladat? Mutassuk ki, hogy Dániel, vagy aki írta, téves történelmi adatokat közöl, és ebből kiderül, hogy nem ismerte a történelmet. Ha pedig nem ismerte a történelmet, nem akkor élt. Ha nem akkor élt, akkor csaló volt. Ha csaló volt, ne tessenek figyelni a proféciáira. Ha meg nem kell figyelni a proféciáira, akkor nagyot lehet lélegezni, akkor el lehet dobni az egészet. Tehát innen indul az egész. És mai napig is keresztény könyveket tudnak olvasni, aminek ez az elmélet az alapja. Csak szeretnék néhány dolgot felsorolni ezek közül. Azt mondják a kritikusok, hogy az első történelmileg hamis adat Dániel könyvében, most már ezt nem mondják, előbb kiderült, hogy rosszul mondták, hogy Belsazár babiloni király nem létezett. Ilyet a történelem nem ismer.
Nem volt ilyen, hogy Belsazár, babiloni király. Mert hogy Babilon utolsó királya Nabonid volt. Igen, ám csak 1924-ben megtaláltak egy agyaktáblát, ami megemlíti, hogy Nabonid 10 évre Arábiába ment, és ez alatt a fiát bízta meg a királysággal, tehát társ uralkodója volt Nabonidnak. Viszont az ostrom idején Nabonid már Babilonban volt. Tehát ha valaki a második században írja ezt a könyvet, akkor az utolsó éjszaka eseményeit úgy írja le, hogy Nabonid a főszereplő. Mert úgy ismerte mindenki még, nem csak a második században, de még az 1900-as években is. Egészen később derült ki az, hogy Nabonid, bár visszajött az ostrom ideje alatt Babilóniába, Babilonba, fővárosba, de az ostrom éjszakáján nem volt bent a várban, mivel előzetesen kiment megütközni Círusszal. És a várban Belsazár volt a társuralkodó. Ha ezt a második században írják, akkor ezt nem tudják. Ezt csak egy szemtanú tudhatta. És Dániel jól írja le, miért? Mert ott volt. Belsazár volt akkor a várban, és Belsazár volt a királyi főszereplő. Azután van egy másik. Azt írja ez a Biblia, Dániel könyve, Dániel, hogy Nabukodonozor nagy építész volt, és ő építette a függőkerteket. Most egészen a 19. századig mindenki úgy tudta, hogy Szemirámisz, az asszír királynő, aki a kiskorú gyermeke helyett uralkodott, ő építette a babiloni függőkerteket. Ha valaki a második században írja le ezt a könyvet, akkor hogy írja le? Úgy, ahogy mindenki tudta, hogy Szemirámisz építette a függőkerteket. Miért tudta Dániel, hogy Nabukodonozor építette? Mert ott volt. Ilyen egyszerű. Csak amikor a kritikusok leírták, akkor még ezek az archeológiai leletek még nem voltak meg, még nem volt meg a bizonyíték. És mondok még egyet, de sok van ilyen. Hármat ígértem, a harmadik. A király őrültségét, hogy Nabukodonozor megőrült, ezt állítja Dániel. És ez nagy nevetség tárgya volt. Először is nincs is olyan betegség. Másodszorban úgy tudja a történelem, hogy Nabonid volt őrült, nem pedig Nabukodonozor. Na most azóta az orvostudomány kiderítette, hogy létezik ez a fajta betegség, amit zoantrópiának neveznek, ami azt jelenti, hogy valaki állatnak képzeli magát, és olyan tünetekkel is rendelkezik. Tehát hosszú karmanő, stb. Tehát ezt nevetségesen olvasták a 19. században. Nincs ilyen, ez egy őrültség, hogy egy ember kimegy a mezőre, és karmanő, és úgy viselkedik, mint egy állat, szőrenő, és ott alszik kint, mint bármelyik állat. És azóta az orvostudomány bebizonyítja, hogy van ilyen eset. Mai napig is van ilyen, egyfajta tudathasadás. Hogy aztán később megtalálják Nabonidnak a krónikáját, az imáját, amiben az áll, hogy ő nem volt őrült, csak a papok terjesztették róla, hogy őrült, hogy meggyengítsék a hatalmát. Tehát sorban mindegyik ilyen vád, amit a kritikusok említenek, hogy Dániel tévedett, archeológiai leletek során bebizonyosodott, hogy Dánielnek van igaza. Miért? Mert Dániel akkor írta, amikor ezek az események történtek. Sokat beszélhetnénk a történelmi rész tanulságairól. Mit jelent az, hogy Dániel nem olvad be, nem tudják megváltoztatni a hitét, hiába változtatják meg a nevét. Mint volt gyógyszerész, egy órát beszélnék arról, hogy az első fejezetben találkozunk a világ első életmód kutatásával, amikor bebizonyítják azt, hogy a vegetáriánus életmód az nem jelent halált, nem jelent betegséget, mert ezek a fiatalok ezt választják, és megállapítja róluk már rögtön a nagy tanács, hogy szebbek és okosabbak, és főleg ez az érdekes, hogy a homloklebeny
működésével, az intelligenciával összefüggő kérdések, hogy 3 év után maga a király azt állapítja meg, ezekről a szegény gyerekekről, akik nem akartak húst tenni és bort inni, hogy 10-szer okosabbak voltak, mint a

prófétai rész. A könyvnek a második része. Mit ígértem? Hogy kezdem az európai gondolkozás szerint a 9. fejezet mondani valójával. Dániel gyönyörű közben járó imádságával találkozunk itt. Miért nem szabadul meg Isten népe a fogságból? Ez volt az ő kérdése. Honnan tudta, hogy meg kellene már szabadulni a Isten népének? Jeremiás proféta könyvét ismeri Dániel, és Jeremiás mit ír le? 70 év múlva kiszabadul Isten népe. És de Dániel már idős, aggasztján proféta, és látja, hogy itt van a 70 év lejáróban, de semmi jele, hogy a nép megszabadul. És egy gyönyörű imádságot mondta, hogy Uram, mi az oka? Igen, vétkeztünk, úgy, mint ha ő is elkövette volna azokat a bűnöket, azonosul a néppel. Mi az oka? Meddig kell még várni? Mikor jön a szabadulás? És az imájára jön egy válasz. Ez szörnyű válasz. 2300 nap. És ettől Dániel szó szerint elájul. Miért álljul el? Mennyi ez a 2300 nap? Mennyi ezt? Tessenek csak számolni. Mennyi ez a 2000? Önök elájulnának, ha azt hallanák, hogy még 3 év, miután már majdnem 70 évet, még 3 év elájulnának? Én nem. Hát kibírtunk 70-et, vagy 67-et, kibírunk 3-at, nem? Kibírunk. Miért ájult el Dániel? Mert van egy prófétai időszámítás, van a Bibliában egy prófétai lépték. Ahogy a térképben. Ami a térképben 1 centi, az a valóságban 1 kilométer vagy 10 kilométer. Most már 2300 év. Hol van Isten ígérete? Akkor Dániel megint újrakezdi, megint imádkozik, hogy mi az, hogy ő nem érti, ő szeretné megérteni. Uram, adj bölcsességet, és akkor jön az angyal, és azt mondja, áll Dániel, nyugi, ez sok napra való. Majd a vég idején ezt tanulmányozzák, amikor nagyobb lesz a tudás, és érdekes módon ez a 2300 majdnem kifut a mi időnkig, akkor majd megértik, ez arra vonatkozik. Igen, uram, de akkor miért mondtad el nekem? És itt jön a 9. fejezetnek egy gyönyörű proféciája. Isten elmondja, hogy ebből a nagyból, a 2300 évből 77 szabatot levágatott le, ami a te népedre vonatkozik. Mennyi ez a 77? Hány nap? Egy hét. Az 7 nap, akkor 77? 490 nap. Az nem sok, ugye? Hát nem lenne sok. De ha nap az évvel, az 490 év. Tehát 490 évet kap még a zsidó nép. És ebben a 490 évben egy gyönyörű profécia, higgyék el, ez remek mű a Bibliának. Dániel idejétől kezdve 490 év, ami a zsidó népre szabott kegyelmét, tessenek utána számolni, hogy mikor ér véget. Tudják, mikor ér véget ez a 490 év? Krisztus után 34-ben, amikor a zsidó nép nem csak Krisztust ölte meg, hanem testületileg Krisztus követőit, az első vértanút Istvánt is megöli, és ezzel véglegesen elutasítja Jézus Krisztust. Nem csak az ő személyében, hanem az ő követőinek a személyében is. Ettől kezdve a Biblia, az Új Szövetség úgy beszél a zsidó népről, amelyik már nem Isten választott népe. Kilép a helyébe. A kereszténység. A kereszténység, aki Krisztust követi. És ezen belül, a 490 éven belül pontosan megmondja a Biblia, hogy a Messiás mikor keretik fel. Tehát Jézus Krisztus születése kiszámítható. Jézus Krisztus földi szolgálatának az idejét megjelöli. Elmondja, leírja, hogy 3,5 év az a szolgálati idő, hogy őt megfeszítik. Tehát Jézus Krisztusról, mint áldozatról beszél, hihetetlen pontossággal, év szerint, dátum szerint teljesednek ezek. Bámulatos ez a profécia, ami a 9. fejezet végén található, arról az időszakról,

0: amit még a zsidó nép kapott, mint kegyelmi időt, ami után már a zsidó nép nem Isten választott népe. És valószínű, hogy ezzel vitatkozni fog sok mai keresztény könyv, de a Bibliából, tehát világos teológiailag ez így igazolható csak. Következik a 8. fejezet. Két konfliktust ír le. Van egy prófétai előzetes, ahol Perzsia és Görögország közti villongásról beszél ez a fejezet, két állat jelképében, egy kos és egy kecskebak, hogy az egyik az egyiket, a másik a másikat mutatja be, és egy elképzelhetetlen végeredményt ír le ez a fejezet. Hogy a kisebb legyőzi a nagyobbat. Hogy Görögország le fogja győzni Perzsiát. Ugye akkor hol volt még Perzsia, de hol volt még Görögország? Hát itt-ott elszórt egy-egy város, görög város. De nem volt az még egységes ország, nem volt az birodalom. És ezzel szemlélteti a fejezet egy másik, nagyobb küzdelmet. Azt mondja, hogy Róma, a 4. birodalom a mennyei seregek ellen lép fel, és harcba kezd a mennyei seregekkel. Két síkon. Először, mint politikai Róma, és azután úgy, mint vallásos hatalom Róma. Hogyan tud egy emberi hatalom a mennyei seregekkel harcolni? Hát nem karddal, hanem mivel? Meghamisított tanítással. És a fejezet leírja, hogy ezt azzal a céllal teszi, hogy az emberek figyelmét a mennyei szentéről, a mennyei főpapról terelje el földi vallásos hatalomra, és a mennyei szolgálat megértése helyett az emberek emberi hagyományokra alapozott rituálékat kövessenek. Ez a 8. fejezetnek a megdöbbentő igazsága, ami képes a mai kereszténységet is a gyökereiben megrázni. Mert felfedezzük, hogy esetleg mi is ebben a hajóban ringunk. És azt mondja, ez a küzdelem hosszú ideig tart. 2300 év alatt végig tart ez a küzdelem a földi hatalom és a mennyei seregek között. És érdekes, hogy a fejezet nem tér ki a győztesre. Sokáig a földi seregek mutatkoznak eredményesebbnek, ugyanúgy, ahogy Perzsia erősebb volt, mint Görögország, de a 8. fejezet nem írja le, hogy ki a győztes. És most jön az európaiak számára a vége. A 7. fejezet, ami a zsidóknak, vagy a sémita gondolkodásban, ami a kezdőpont volt. A 7. fejezet, a csúcspont. Bemutatja megint a mediterrán világot uraló 4 világbirodalmat, hogy az előbb mondtuk, a vadállatok szimbólumával, és megjelenik ebben a sorban a 8. fejezet vallásos politikai hatalma, aki a menny elleni teológiai hadjáratot vezeti, és úgy nevezi, hogy a 4. vadállatot, Rómát egy fenevadként írja le. Nem is tudja, hogy milyen, hogy néz ki. Az egyik oroszlán volt, medve volt, pártus. A 4. a profét állat, hogy nem tudja, ez egy fenevad. És azt mondja, a következő fenevad az ennek a bukásából nő ki, mintha egy szarva lenne, egy kis szarva, ami kicsi az elején, de nagyjá lő. És ez a vallásos politikai hatalom, ami a politikai Róma rómjai nő fel, ez fogja vezetni a mennyei seregek ellen a 8. fejezetben leírt küzdelmet. És a 7. fejezet írja le, hogy a végső győzelem viszont Krisztusé. Az elnyomó hatalmak sora véget ér, és Isten végül megítéli, akik üldözik a hűségeseket. És hogy Isten uralma radikálisan különbözni fog az eddigi emberi, politikai és vallásos hatalmaktól. Krisztus a király, Krisztus, aki győz, és felállítja az ő országát. Ez a csúcspont. Azután a 8. fejezet, ami Krisztus papságáról szól, milyen hosszú proféciáról beszél? Már nagyon hosszú, 2300 éves időszakot ölel fel, ami végül pontot tesz a kis szarv üldöző tevékenységére. A 7. fejezet a csúcspont, amikor a király átveszi az országát, a leghosszabb terjedelmű időszakot öleli föl, mert csak azt mondja, kezdőpontja ha van meg, amikor átveszi az uralmat, és hol a vége? Nincs vége. Tehát, még egyszer, az áldozat, Krisztus áldozat 3,5 év, Krisztus pap 2300, hosszabb periódus, Krisztus a király, végtelen. Mond-e ez önöknek valamit? Áldozat 3,5 év, pap 2300 év. Király, nincs vége. A tapasztalatról, az élet gondjaira, ha gondolnak, ha önmagukra gondolnak. Áldozat, szolgálat, győzelem, örökké valóság. Mond-e valamit? Rendkívül mély lelki mondani valót hagy a 21. század olvasói számára. Igazi lelki tanulság van ebben, és pedig mi. A mi keresztény életünk tapasztalatát látjuk ebben a 3 fejezetben. De a 9. fejezetben Krisztust a kereszten látjuk. Ott találunk mi bűnbocsánatot, ott van a mi megtérésünk, ott kapunk kegyelmet. Ez egy múltbeli tapasztalat, amikor elfogadtuk Jézus Krisztust. Ez a mi múltunk, ez amikor a menny annak cserébe, hogy mi megbántuk a bűneinket, igaznak tekint minket, igaznak nyilvánít minket. És azt mondja, hogy hát ő alkalmas az örök élet számára, mert elfogadta Jézus Krisztust. Tehát egy múltbeli tapasztalat, amikor Jézus Krisztust elfogadtuk, mint áldozatot a kereszten. Életünknek lehet, hogy egy perce, lehet egy órája, lehet egy előadási idő, lehet egy rövid idő, amíg az ember elfogadja Jézus Krisztust. Ez egy rövid időszak, amikor hitben meg lehet ragadni ezt a bibliai igazságot. Aztán jön a 8. fejezet. Az életünkben arra emlékeztet, hogy a mi megváltásunk nem ér véget ezen a ponton, hogy mi egyszer elfogadtuk Jézus Krisztust. A kereszt megtalálásában, az áldozat Krisztus megismerésében, hanem a mi lelki tapasztalatunkat követi nyomon. Mi is egy nagy küzdelem célpontjai vagyunk. Ugyanúgy, ahogy egy kis szarv megtámadta a mennyei seregeket. És ez alatt Krisztus mégis szolgált a mennyei szentében az ő követőiért. Ugyanúgy a mi lelki tapasztalatunkban is ott lesz a küzdelem. Minket is támadni fognak. A mi figyelmünket is el akarják terelni a mennyei dolgokról. A mi figyelmünket is el akarják venni Istenről a földi gondokra, földi hatalmakra. Ez a fejezet azt mondja, hogy ebben a nagy küzdelemben van egy bátorításunk, hogy ez alatt az idő alatt, amíg a küzdelmek érnek, valaki értünk szolgál a mennyben. És ez a jelen tapasztalat, ez már nem a múlt, ez a jelen tapasztalata, hogy Jézus Krisztus, mint az igazi főpap, nem valaki helyettese, nem Jézus Krisztus helyettese, hanem maga Jézus Krisztus szolgál értünk, mint pap, mint az egyetlen igazi pap a mennyei szentélyben. És ha kell bátorítást küld, ha kell újból bűnbocsánatot küld, ha kell, akkor feloldozza, nem kell sehova elmenni, ha kell, akkor jövőképet ad, és ez egy jelenbeli tapasztalat, az Istennel járásnak a jelenbeli tapasztalata, amiről a 8. fejezet beszél. És végül a 7. fejezet, sorba megyünk vissza, a megváltásunknak van egy jövőbeli arca, ami előttünk áll, ami arról szól, hogy Jézus a király. Amikor ő eljön, magához veszi az övéit, véget ér a küzdelem. Ez lesz a leghosszabb időszak. Miért? Mert nem lesz vége. A dicsőséges vége a küzdelemnek és egy örökké valóságnak a kezdete. Hogyha önök úgy érzik, hogy áldozatot kell hozniuk azért, amit le van írva, ne felejtsék el ezt a sorrendet. Most nem érzik így, de majd a végén visszatekintve igazat adnak a Bibliának, hogy az az áldozat, amit hozni kell, az a 9. fejezetnyi rövid 3,5 év. Azután van egy jelenbeli küzdelmes élettapasztalatunk, ami ettől egy kicsit hosszabb. De ott van a bátorításunk, hogy bár hosszabb, de ott van az élő Jézus Krisztus most is a mennyben. Majd a végén látni fogjuk, hogy a java hátra van. amikor Jézus Krisztus visszajön, Dániel proféta új szövetségi erővel írja le azt, hogy Jézus visszajön, kezdetét veszi az örökké valóság, aminek nincs vége, amiben nincs küzdelem, amiben nincs halál, amiben nincs betegség, amiben nincsen gonoszság, nincsenek emberi intrikák, ahol Isten letöröl minden könnyet az emberek szeméről. És ennek a jónak nem lesz vége. És amikor innen ebből a jóból majd visszatekintenek, Jelenések könyve azt mondja, hogy az áldozat, a küzdelmek ingyen sem említetnek már. Annyira nagy lesz, annyira jó lesz, annyira hosszú lesz az a jó, hogy azok az áldozatok, amelyek most olyan nagynak tűnnek, annyira eltörpülnek, hogy senki nem fogja ezeket emlegetni. Ne felejtsék el ezt a sorrendet, áldozat, szolgálat, küzdelem és a győzelem. És ennek a méret arányait. Megpróbáltuk egy kicsit szemüveget adni, hogy a Dániel könyvét egy kicsit mélyebbről, föntebbről olvassuk. És én azt hiszem, hogy rendkívül sok bátorítást fogadni önöknek bármilyen élethelyzetben. És én azt kívánom, hogy ne tegyék le, ha elcsüggetnek, ha félnek a jövő miatt, egy híradó utána úgy érzik, hogy nem bírják. Olvassák végig együttükbe a Dániel könyvét, és jól fognak aludni. Köszönöm szépen!
1: XXIX. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül, mint

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Az ember egészséges életéhez nem csak az egyén választása és tudatos magatartása szükséges, hanem az egész emberiségnek összhangba kellene lennie az élettérrel, amit mi környezetnek nevezünk. Az élettér, ami rendkívül bonyolult dolog, hiszen a vízből, a talajból, levegőből, hőből, fényből áll, és az összetevők csodálatos összhangban vannak egymással. A környezetünknek számtalan alkotó eleme tényleg azt mondhatjuk, hogy szolgál. Szolgálja az élő világot. Amikor az ember ebbe a dologba belepillant, akkor egyet tud tenni, hogy alázatosan figyeli ezeket a dolgokat. Sajnos keményen avatkoztunk bele a környezetünkbe, és az egyik legsúlyosabb és legégetőbb probléma a sugárszennyeződés. Beszélgető partneremmel erről a kérdésről fogunk beszélgetni, az egészségünk és a sugárzás és a sugárszennyeződés kapcsolatáról. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Ugron Ágota atomfizikust. A Frédéric Joliot-Curie országos fizikai kutatója, sugárbiológiai helyesben, sugárbiológiai, sugáregészségügyi kutató intézet munkatársa vagy, és örülök annak, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a kérdéseinkre válaszolsz. Olyan kérdések ezek, amelyek a ma emberét rendkívüli módon izgatják. De mindenek előtt szeretnék egy kérdést föltenni magaddal, személyeddel kapcsolatban. Hát tudjuk azt, hogy Marie Curie óta azért ezt a kemény tudományt nem csak a férfiak művelik, hanem nők is, de azért csak jó lenne egy pár szót váltanunk arról, hogy hogyan választottad ezt a pályát, miért ezt a szakmát választottad, hogyan döntöttél emellett a tudomány mellett.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Én úgy kezdeném nagyon röviden, de mivel pedagógiai vonalaim vannak, szóval érzéseim vannak, kihangsúlyoznám azt, hogy legfontosabb az volt, hogy kiskor óta mindig bíztak bennem. Soha nem kételkedtek, és mindig azt hangsúlyozták szülők, tanárok, hogy mennyire büszkék, vagy bíznak rám, vagy bíznak bennem. És ez nagyon fontos minden gyermeknek a fejlődésére. Természetesen úgy meg akartam felelni mindenkinek, így az iskolában is megfeleltem a fizikatanárnak, aki 8 éven át volt fizikatanárom, és nagyon jó, ő írta a tankönyveket, meg megfeleltem a matek tanáromnak, aki megint ország szinten ismert pedagógus volt. Ők akarták, hogy vagy fizikus, vagy matematikus legyek. Én inkább izgalmasabbnak láttam a fizikát, színesebb, először ilyen optikai fizikára közeledtem volna, az évek folyamán az egyetemen döntöttem az atomfizika mellett. Ez ilyen egyszerű.
0: A másik kérdésem az, hogy hol készültél a pályádra, mert úgy tudom, hogy nem egyetlen országban készültél. Igen, ugye igen. Azt jó, ha a nézők tudják rólad, hogy a magyaron kívül 4 nyelven beszélsz.
1: Hát úgy, 3-at igen, aztán a 4. is szakmailag jól beszélem. Tehát arról van szó, hogy anyukám Magyarországról Somogyból jött, apukám kovászna, én pedig 3 éves korom óta Bukarestben éltem egész 20 évvel ezelőtt, 22 évvel ezelőttig. Tehát Bukarest, a testvéreim magyarul tanultak, de én már csak románul, és román egyetem, román atomfizika szakosítás, és ott az atomfizika kutatóban kezdtem a szakmámat 17 évig, amíg átjöttem ide. Innen aztán igazából csak a sugárbiológia kutatóban dolgoztam, de közben voltam 2 egy évet egy híres francia kutatóintézetben, ami csak a környezetvédelemmel foglalkozik, és Németországban is, Karlsruheben.
0: Igen, a pályát, tehát magát a munkahelyet ugye érintetted már, de mivel foglalkoztál korábban, ez lenne a kérdésem, és most jelen pillanatban mi a szakmai területed is? Hát ugye ezt mondtam, hogy hol dolgozol, de egy kicsit közelebbről nézzük meg ezt.
1: Igen, tehát én választottam az atomfizikát, persze álmodozva a nagy kutatásokban, és részt vettem egy évig ilyen igazi nagy kutatás, gyorsító tanulmányokban, csapatban, de amikor felvettek munkahelyemre, akkor egy ilyen alkalmazott fizika osztályon voltam. Már az elején az Atomkutató Intézetben volt egy olyan nukleármedicina osztály. Ott egész 77-ig, tehát jó 3-4 évet ilyen nukleármedicina területen dolgoztam, utána pedig alakult egy külön osztály nukleáris műszerek fejlesztésére, és oda helyeztek át, és akkor egészen már Csernobyl idejére volt egy találmányunk a csapatnak, és az kész volt, amikor volt a baleset, azt levegőszennyezettséggel és annak a mérésével mindent szempontból foglalkoztunk éveken át, egész 89-ig, amikor átjöttem.
0: A radioaktív sugárzást még ma is egy bizonyos titokzatosság veszik körül. Ugye a hőt azt mérni tudjuk, ugye vannak hozzá műszereink, a nap sugárzik, azt érezzük a bőrünkön, vagy melegít, forrósít, vagy éppen megcsíp bennünket. A radioaktív sugárzás láthatatlan. És hát még akkor is láthatatlan, ha olykor valami szörnyűséggel, tehát egy bomba felrobbantásával, vagy éppen egy atomerőmű balesete folytán, azért más jelenségek is kísérik. De hallunk ilyenekről, hogy alfa sugárzás, béta sugárzás, gamma sugárzás. Miben különböznek ezek egymástól? Mit tud megérteni belőle a hétköznap embere? És van-e olyan lehetőség, hogy ezekkel szemben valamilyen úton-módon védekezni tudunk, és ha tudunk, akkor hogyan?
1: Igen, én ezt a kérdést köszönöm, mert mindig szembesülök azzal, hogy beszélünk fogalmakról, és nem tudják. A kérdések, amik felém jönnek, bizonyítják, hogy az alap fogalmakat nem ismerik. Én bemutatom ezt a könyvet, ami a képernyőn is látszik. Ez Sugáregészségtan, 2002-ben jelent meg, az intézetünk kutatói akkori igazgató vezetésével, és ebből válogattam egy-két képet, amelyikkel elmondanám például, hogy mindenki tudja, és talán ijedjen, vagy ne ijedjen meg, sokkal több a radioizotópoknak a száma, mint a stabil izotópoknak a száma, tehát azok az izotópok, amelyikek spontán átalakulnak, és sugárzást bocsátanak ki, ezek a radioizotópok. Minden anyag, kezdve a fától, és bármelyik anyagot említenénk, tartalmaz radioizotópokat, és amikor beszélünk az radioaktivitásról, az aktivitás, mint fizikai mennyiség, az egy másodperc alatt történő bomlást jelent. Annak a mértékegységét halljuk, hogy becquerel. És azt még elmondanám, hogy azok a radioizotopok, amik az emberi testben vannak, azok is körülbelül 6-8 kilobecquerel, vagyis 6-8 ezer bomlás per másodpercet adnak, ne ijedjünk meg. Továbbra is elmondanám, tehát ez az alfa, béta, gamma sugárzás. A lényeg az, hogy az aktivitás az ilyen exponenciális törvénynek felel meg, törvény alatt történik. Ennek a fizikai állandó fogalma, ez a felezési idő, amiről megint sokat hallunk, és ami nagyon fontos a továbbiakban. Tehát vannak az alfa sugárzók, a béta sugárzók. Az alfa részecskék, azok a legnagyobb kis bogyók, részecskék, ők nagy energiával rendelkeznek, de elveszik az energiájukat az anyagban, amin átmennek, akár 5-10 cm a levegőben is elég, hogy leadják a teljes energiát, leadja az energiát, ionizálja a környezetet, és hat a környezetre. a belső sugárzásként, tehát hogyha lenyelnénk az alfa részecskéket, így ők a legveszélyesebbek. A béták is, béta sugarak is részecskék igazából, kisebb részecskék, és azoknak az energiája, eloszlása folyamatos. Ő például egy ilyen kis plexi fedővel akár árnyékolható mondjuk, vagyis elnyelődik 1 cm plexiben. Ellenben, hogyha közel tartjuk a szemhez, és nincs ez az elnyelő réteg, akkor hat természetes az egészségünkre. Legtöbben találkozunk a röntgen meg a gamma-sugarakkal, ezek átmennek, én úgy szoktam mondani, mint a túrón a testünkön, meg akár a detektorokon, de kell neki legalább 10-100 cm beton, hogy legyen akár ólomárnyékolásokat használunk, mert azok a leghatékonyabbak a gamma-sugaraknak. És ez is ezt szemlélteti, hogy egy alfasugár nem jut az emberhez, ha kellő távolságban van, egy papír elválasztja a testtől, a bétasugarat is, hogyha plexi és elég legalább egy centi vastag, és a gammasugarak még a falon is átmennek, a beton falon is. Az árnyékolásról már gyorsan említettem, alfasugarat ad ki legismertebb az a rádium, ami a természetes sugárzó anyag. A béta sugárzókból azt mondanám, hogy majdnem minden radioizotóp, akár alfa, akár gamma sugárzó, ugyanakkor béta sugarakat is ad tovább, és legkevésbé veszélyes a belső sugárzásként a gamma meg a röntgen sugárzó. Attól függ, hogy milyen energiája van.
0: Hát igen, igen, erre szerettem volna rátérni, vagy rákérdezni, hogy igen, igen, hogy mi hallunk ilyen, hogy sugárterhelés, meg megengedett dózis, mi az, hogy megengedett dózis, és igazán ránk nézve, emberekre nézve, mi az, hogy sugárterhelés.
1: Tehát a lényeg az, hogy amikor a bomlás történik, és ezek a sugarak, alfa, beta, gamma sugarak kibocsátódnak, ők energiával rendelkeznek. Ezt az energiát leadják abban az anyagban, amelyiken keresztül mennek át. És van egy olyan fogalom, hogy elnyelt dózis, amelyik azt mondja, hogy tehát az energia az zsúl mértékegység, kilogram, tehát anyag egységnyi tömegében elnyelt energia. Tehát mennyi energiát hagy a mi szövetünkben akár, vagy akármilyen más tömeg anyagban, és az mennyire képes rombolni. És tehát erről hallunk, de leggyakrabban a szívertről hallunk a médiákban. A szívert az egységes szervezet kockázattal kapcsolódik, tehát a dózis, ugyanúgy zsúl per kilogram, de van egy tényező, egy lineáris tényező, tehát egyenesen arányos, a különböző károsító hatásokkal például függ attól, hogy milyen típusú a sugár, hogy alfa, béta vagy gamma, ezt már mutattam, hogy másképp hat az anyagra, de függ attól is, hogy milyen szervet érinti, hogy a testre, tehát ez már testre vonatkozó, melyik szervét, melyik szövetet érinti, és ezek a faktorok már kutatások alapján meg vannak állapítva, és ezek alapján számoljuk ki ezt a szívertben mondott dózist.
0: Igen,

0: vannak, nem tudjuk kiszűrni, ezekről tudomást kell venni, némi védekedést ott, ahol ennek a szintje magasabb. Az orvosi sugárterhelés azt nem korlátozzák igazán, mert az egyszeri és szükséges terhelés, és ezekről majd talán később beszélek, mármint hogy szám szerint. A mesterséges forrásokból származó terhelés az általában csak azokat érinti, akik foglalkoznak ezekkel, akár orvosok, akik alkalmazzák, vagy akár különböző kutató, vagy nukleáris létesítményeken, de itt is meg van határozva, és az végén meg fogjuk látni az értékeket, hogy mik azok a megengedett, még nem káros szívekbe megmondott dózisok.
1: Kicsit azt szeretném, hogy pontosítanánk, ugye halljuk ezt is, hogy háttérsugárzás. Ugye ebben benne volt lényegében, de ha így pontosítanánk azt, hogy mit is jelent, tehát mikor egy ember meghallja ezt a szót, hogy háttérsugárzás van, akkor ez neki mit jelent?
0: A háttérsugárzás, tehát a legfontosabb forrása, ez a természetes sugárzás, és itt fel vannak sorolva azok az ősi radioizotópok, amik közepette élünk, tórium, radioaktív sor, tehát sor az azt jelenti, hogy lebomlik, és folyamatosan más leány eleme bomlik tovább, az urán 238 sor, amelyik 99%-ban van minden urán termékben, a természetben, az urán 235 sor aktinidákkal együtt, ez nagyon kis százalékban van, ezt használják fel a reaktorokban esetleg, és a kálium. A kálium az ember testben 4400 bomlás per másodpercet ad, és kálium van a vasban, a fában is, és itt gyorsan, hogyha van egy kis idő, elmondanám, hogy Franciaországban kutatóintézetben dolgoztam, két emelettel a földszint alatt, és nagyon alacsony volt a háttérszint, és egyszer csak az én műszereim magasabb háttérszintet mutattak az én kis szobámban, mert egyedül voltam abban a helységben, és nagy nehezen felfedeztük az okát. Betettek ott raktár szándékkal fa dobozokat, amelyikekkel érkeztek a másoknak a detektorjai, és csupán az a fa, amelyik ott volt 2 méterre a detektoromtól, felemelte az árnyékolt detektornak az háttérszintjét. Na most én, mint most gammaspektrometriával foglalkozó ember, muszáj voltam betegyek egy ilyen spektrumot, amit a saját méréseimből hoztam, hogy mutassam meg, tehát az alsó sárga vonal az egy, tehát összes gamma sugarakat érzékelő mérés eredménye, ez egy árnyékolt detektornak az eredmény, a spektruma, vagyis nincs minta a detektoron. És 5 cm vastagságú ólommal árnyékolt detektor, és ilyen szintű beütéseket, tehát beütés per szekund, beütés egy bizonyos idő alatt energia függvényében, az izotóp, kibocsátott gamma-sugarak energia függvényében. Amikor egy sima magyarországi talajt mérünk, az a zöld spektrum, és mind, amit ott látunk, kis vonalakat felfelé, nem mások, mint természetes radioizotópok, amik a talajban vannak. És ezek a természetes izotópoknak egy része is egy kis mennyiségben mérjük, akár abból a levegőből is, ami körülveszi a detektort. Tehát benne vagyunk, benne élünk, és ezt tudomásul kell venni. A háttér sugárzás az én szempontomból az a sárga.
1: Igen,
0: vonal.
1: Magyarul a lakásunkban is van, ugye? Igen. Bizonyos sugárzás, és ebből értjük is, hogy ugye a talajból, főleg a talajból,
0: főleg a talajból.
1: Te munkádban olvastam, hogy ott sokkal kevésbé érzékelhető a lakásunkban, ahol például a pince van.
0: Ja, igen.
1: A kérdésem még az lenne, hogy Magyarországon, különösen a 60-as években, de az 50-es évek végén kezdték el, hogy salakbetont készítettek, és aztán arról elterjedt, hogy azok rendkívül veszélyesek, mert nagyon erős a sugárzásuk.
0: igen erősebb a sugárzások, mint a

0: természetes sugárzásról van szó, tehát nem mesterséges radioizotópok vannak, de valahogy dúsítottak a csalagban, és használták, mi mérjünk az intézetbe építőanyagokat, és foglalkozunk azzal, hogy a lakáson belül milyen a sugárzás, ami főleg a radongázból keletkezik. Tehát most hagyjuk a salakot, egyelőre okay. csak arról beszéljünk, hogy a akár salak nélküli lakásban is a radon a földből, radongáz emelkedik a földből, akár bejöhet a téglákon, téglalapokon keresztül. Tehát ez a rajz eléggé jól mutat, hogy akár a vízből is. Igen. Tehát a lakásban van radongáz. Mi történik vele? Lebomlik leanyelemeiben, és körülbelül a felezési ideje, amiről beszéltünk, az 3 óra. És kísérletek mutatták, hogy körülbelül, és akkor feldúsulnak az újonnan keletkezett radioizotópok, a radonon kívül a leanyelemei, feldúsulnak a levegőben. 4 óra után körülbelül elér egy állandó szintet, ami magasabb, mint kéne legyen, mármint hogy ajánlatos, hogy 4 óránként legalább egy gyors, húzatos vagy néhány perces szellőztetés akármilyen időben elvégezzünk. A salakanyagokban dúsítottan vannak ezek, mi mérjük, és megvannak azok a kritériumok, ami alapján kiszámítjuk, hogy mit kell tenni, mennyire veszélyesek. Azért nem annyira, ahogy úgy elterjedt. Azt hiszem, hogy van nekem egy ilyen képem. Igen, tehát hogy a radon gáz és a leanyelemei hogy dúsulnak. A levegőben simán 1-10 becquerel per köbméter, ez lehet, hogy nem mond semmit, de hogyha azt nézzük, hogy zárt térben feldúsulhat 300-ra, tehát 30-szorosára, az már számít, hogyha mi sima szellőztető húzattal ezt tudjuk csökkenteni. A csökkentés tehát a szellőztetéssel, az építőanyagok megválasztásával, tehát padlószigetelés jó legyen, jó, ha van pince, mert akkor kevésbé vagyunk közvetlenül a talajhoz a szobánkkal, és ugyanakkor, hogyha már újat építünk, és salak, vagy átalakítjuk, akkor szoktak hozzánk jönni, lebontják a fedőmbe, szokott lenni ez a salakos beton. Megmérjük ki, és akkor megmondjuk, hogy esetleg kell-e valamit tenni.
1: Hát még egy kérdésre van időnk, hogy mi az igazság az orvosi sugárterhelésekről. Egy kicsit már szó volt a foglalkoztatási sugárterhelések, de ami közvetlenül minden embert érint, ugye, amikor elküldik, ugye, arra a bizonyos röntgenre, akkor mire számíthatunk, kell-e félni tőle?
0: Még gyorsan elmondanám, hogy jóval veszélyesebb akár a repülés is, tehát itt egy mutatnám, hogy 10 km magasságban 5 mikroszívvel per óra az az aktivitás szint, és akkor beszéljünk arról, amit kérdeztél. Kék sávval emeltem ki azt a 3 esetet, amikor mondjuk mellkas átvilágítás, mammográfia felvétel és CT tomográfia, és ott megmutattuk, így az aktivitás szintet nőnek lefelé, tehát ahhoz képest elég nagyok, tehát 20 milliszívert, 5 milliszívert a legnagyobb, ami a CT-vel kapcsolatos, de azt is kell tudni, hogy az a sárga, a zölddel jelölt 3 milliszívert, az egy évre vonatkozó természetes sugárzás Magyarországon. Tehát ehhez képest, hogyha én 3 milliszívertet kapok egy év alatt, és 1-2 ilyen vizsgálatot elvégzem, még mindig egy hasznos terhelés a célt elérem. Ugyanakkor itt a foglalkoztatása 20 milliszívert azoknak, akik izotopokkal dolgoznak, tehát egy év alatt, vagy 5 évre 100 milliszívert, és fel vannak tüntetve például az, hogy amikor már gyanús, hogy a valószínűsége a rákos sejtek keletkezésére az már 400 milliszívert dózis. Tehát ezek nagyon messze vannak azoktól, amiről félnek az orvosi beavatkozás. Tudomásul kell venni, és százassával nem végezni őket, de ezt az orvosok követni szokták.
1: Most már nagyon kevés időnk van, de azért rákérdeznék arra, hogy egy ember, aki aggódik, ugye, hogy elküldték mellkasröntgenre, és akkor készítenek róla egy rétegvizsgálatot is, mert éppen valami mást is keresnek benne. Közben pedig otthon is van egy bizonyos háttérsugárzás. Aztán vannak hírek, egyéb veszélyes dolgok, hogy így, amikor ezek összeadódnak, veszélyeztetik az emberi életünket, vagy nem veszélyeztetik? Keltenek-e bennünk olyan betegségeket, amelyek ellen nem tudunk védekezni, vagy nem keltenek?
0: Én elég sokat hallgatom, mert az intézetünkben sugárbiológusok tudományos előadásokat hallgatom, és érdekel, és amúgy is tudom, hogy minden percben a szervezetben keletkezik rákos sejt, és a szervezet immunrendszerétől függ, hogy tudja azokat legyőzni. Tehát láttunk ilyen előadásokat, amikor a rákos sejtek hogy keletkeznek és menjen. Én vélemény, rólam meg a volt főnököm azt szokta állítani, paradoxum, hogy én sugárfóbiás vagyok, tehát ehhez így egy jó mérce vagyok, ha megyek bármilyen vizsgálatra, megkérdem, hogy mi az a dózis, de tudom pontosan, hogy nem olyan értékek ezek, amik inkább a félelem az lesz, ami gyengíti az immunrendszerünket, és azáltal károsodhatunk. Természetes nem kell, és minden orvos kell, hogy tudja, hogy előtte a páciens mennyit kapott egy év alatt, de ezt általában követik. Úgyhogy nem kell ettől aggódni.
1: Nem kell aggódnunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert az egészség és a mi életünkben jelentkező sugárzás kapcsolatáról, bármilyen jellegű sugárzás kapcsolatáról esett szó, és végül is ez a beszélgetés egy megnyugtató, tehát a tudománynak ez az oldala, ez nem veszélyeztet bennünket. Egyszer folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, és akkor majd arról lesz szó, ami igazából veszélyes volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál közöttünk. Kedves nézőink, viszontlátásra. Reméljük, hogy ezek a kérdések mindannyiukat érintették, mindenki érdeklődik ezek után, és reméljük azt, hogy bizonyos szempontból megnyugtató válaszokat kaptunk.
2: Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ma este szeretnénk megkezdeni azt az előadássorozatot, ami a Széki Adventista gyülekezetben került sorra, együtt szervezésben dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztorral, aki a kék zónákról beszélt. Fő kérdés az az első alkalommal, hogy miért éljünk hosszú életet. Az egy héten át bemutatásra került sorozatot heti egy alkalommal szeretnénk a következő időszakban bemutatni a kedves televízió nézőknek. Ezzel az alkalommal az első téma következik bemutatásra, melyet dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor fog önöknek bemutatni. Áldott alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, online nézőinket is. 2021. szeptemberében jártam először Széken. Akkor a székiek rámadtak egy ilyen pólót, nem tudom, hogy sikerül-e a léptetés. Igen. Ez egy kék póló. És én sem gondoltam, és azok sem, akik rám adták, hogy eltelik néhány év, és visszatérek Székre, és nem a pólót hozom vissza, hanem a kék zónákat. Csak a kék szint. Én nagyon örülök, hogy lehetőség nyílt erre, és ismét láthatom Önöket. Igazolnom kell, a bemutatkozó videóban a kalapnak az eredetét, és azért hoztam ezt a képet, hogy minden kétséget kizárjak afelől, mert talán felismerhető a hely, nem? Hogy hol kaptam ezt a kalapot, és még az is lehet, hogy valaki ezt a hamisítatlan széki arcot is felismeri, és talán még engem is, pedig 5 évvel ezelőtt történt. Azóta szívembe zártam ezt a helyet, és nagyon mély benyomást tett rám a több évszázados hagyománynak az őrzése. A természet szépségei, amit itt láttam a környéken, és az emberek, akikkel találkoztam. És nagyon nagy kiváltság, hogy 5 év után visszatérhettem, és én tényleg azért jöttem, hogy még többet tanuljak a székiektől. Ezzel a képpel szeretném bemutatni a családomat, akik nem lehetnek velem, de úgy nézzetek rám, hogy én csak velük vagyok egész ember. Azt a kérdést föl kell tennünk, bár ezt többen a köszöntőt mondó kollégák közül feltették, és találtunk válaszokat is, hogy miért éljünk hosszú életet. Mi itt egy hetet szeretnénk ezzel foglalkozni. Megnézzük, más kultúrák hogyan élik meg a hosszabb életüket, mint amit mi itt Európában vagy a világ nyugati részén megélnek. De fel kell tennünk keresztény emberként azt a kérdést, hogy mi végre akarjuk mi elkerülni a véget, amit úgysem tudunk. Tehetünk mi azért valamit, hogy hosszabb életet éljünk? Egyáltalán van-e értelme annak, hogy hosszabb életet éljünk? Vagy pedig ez valamilyen teljesen evilági vagy bűnös gondolat arra gondolni, hogy talán a napok számát, az évek számát meg lehet növelni. Most nézzük meg. Először is egy kutatási eredményt szeretnék mutatni. Próbálták felmérni a világ különböző részein, hogy mit gondolnak az emberek. Függetlenül attól, hogy keresztények és nem keresztények, az utca embere, a mindennapi ember megkérdezték, egy nagy számok törvénye alapján összegezték, hogy miért is akarnak az emberek tovább élni. Az első ok, a haláltól való félelem. Az életről vannak tapasztalataink, a halálról nincsenek. Egyikünk se jött onnan vissza. Nem tudunk tapasztalatból beszélni, és amit nem ismerünk, attól félünk. És minél inkább közeledünk a feltételezett halál pillanatához, annál inkább jönnek az élet nagy kérdései, például az, hogy mi lesz azután, a halál után, hanem bármi is, vagy mi az életünk értelme, mert a halálnak a közelségében már muszáj azt a kérdést feltenni. Hogy ami eddig volt, annak volt-e értelme, és ami még ezután lesz, annak van-e bármilyen értelme. És ezeket a nehéz kérdéseket nem szeretjük feltenni, inkább úgy vagyunk vele, hogy minél később, ezért a hosszabb ideig élünk, akkor hát több ideig élhetünk a nagy kérdések megválaszolása nélkül. Az emberek egy másik csoportja a célok elérését jelölte meg. Az élet túl rövid, hogy álmainkat megvalósítsuk. Ezért jelennek meg a bakancslisták. Fogalmat 2007 óta ismeri a világ, amikor Rob Reiner vígjátékát bemutatták. A film 2 idős emberről szól, akiket szinte egyszerre diagnosztizáltak tüdőrákkal. A tüdőrák az elég invazív rákfajta, elég hamar végez az emberrel, ezt tudták ők is, és amikor visszanéztek az életükre, azt mondták, hogy
Hát ha belegondolnak, akkor ez nagyon unalmas volt, nagyon semmit mondó volt, és igazán úgy érzik, hogy nem is éltek. És ezért írtak egy listát, hogy még gyorsan, mielőtt meghalnak, hova szeretnének elmenni, mit szeretnének megcsinálni, mielőtt, ahogy a film mondja, hogy ők mondták, mielőtt feldobják a bakancsot. Na ebből lett a bakancslista. És ez a film egy egész mozgalmat indított el az egész világon, hogy az emberek igenis az életükbe írjanak egy bakancslistát, írják le az álmaikat, és kezdjék el megvalósítani, mert hát nem élünk itt a Földön örökké, és jussunk csak el oda, ahova szeretnék. Nos igen ám, csak a lista az nagy. Mert a világ is nagy. Sok szép hely van, amit sokan meg szeretnének nézni, ezért hosszú élet kell, hogy mindenhova eljussunk, ami az álmaink bakancslistáján van. Van egy harmadik ok. Élni hosszú ideig, hogy élvezzük azt, amiért dolgoztunk. Mit ér megszerezni kemény munkával az anyagiakat, vagy a vagyont, ha azt nem tudjuk élvezni, vagy élni? Van egy ismerősöm, aki nagyon puritán és szegény, kifejezetten szegény körülmények között él. Nem azért, mert nincs neki, sokkal több van neki, mint a középrétegbeli átlagnak. Beszélgettem vele, megkérdeztem, miután kiderül számomra is, hogy azért nem az van, ami látszik. Hogy miért nem éltek egy kicsit kényelmesebben? Miért nem engeditek meg, hogy tudom én, a csapvíz az a házba folyjon, ne kelljen kimenni, és így tovább. És azt mondta, azért, mert most keményen élünk, most spórolunk, hogy majd egyszer nagyon jó legyen. És kérdezem, hogy mikor lesz az a majd egyszer nagyon jó? Hát majd nyugdíjas korban. De mondtam, addig annyi betegséget összeszedtek ezzel az életmóddal, hogy nem lesz már nyugdíjas kor. Miért nem lehet az életet akkor élni, amikor ott van, mindig a holnap, na majd holnap, majd jobb lesz. Majd a gyerekeink felnőnek, majd ha már nyugdíjasok leszünk, majd ha ez lesz, majd ha az lesz. Ismerős ez a gondolat? De semmiképpen nem itt és most. Na most sokan azt mondják, hogy ha hosszabb ideig élnek, akkor hosszabb ideig tudják élvezni, amit összegyűjtöttek egy életen át. A negyedik, amit az emberek ebben a közvéleménykutatásban mondtak, az a média hatás. Az ifjúság és a vitalitás a médiában olyan szinten van ábrázolva, hogy szinte egy ilyen kényszer, hogy valami nagyon szépet mutassunk a közösségi médiában. Ugye az a mai embernek a kirakata. És minél fiatalabb valaki, minél szebb a bőre, minél csinosabb, annál több lájkot kap, és az emberek azt mondják, ha sokáig fiatalok, akkor sokáig lehetnek kint a kirakatban. Ezért minden áron meg kell őrizni az egészséget, a fiatalságot és a szépséget, mert akkor van mit kitenni, van mit mutatni másoknak. Ez a szépség egyébként nem új keletű, a szépségnek a hajszolása. Mindig is keresték a fiatalodásnak az eszközeit, Pamukálét Törökországban, Bibliából is jól ismert, Laodicea szomszédságában lévő gyógyvíz forrásokról híres, és az ókorban már gyógyító és fiatalító hatást tulajdonítottak neki. Kleopátra, Egyiptom királynője is meglátogatta ezt a forrást, nem csak meglátogatta, hogy ő is fürdött benne, őt inkább a szépség megőrző hatása érdekelte ennek a fürdőnek. Ma is megvan ez a fürdő, Kleopátra medencének nevezik, amikor a bibliai városokat látogattuk itt Törökországban, 7 gyülekezetet, a Jelenések könyvben olvasható, akkor hát én is megálltam ennek a partján. Hát nem tudom megmondani már, hogy így Európa kifejezve milyen drága volt a belépő, tehát tényleg nagyon drága volt, de azt mondtam, hogy nem bocsátanám meg magamnak, egyszer vagyok itt, és arról szól a hír, hogy 10 évet fiatalodik az, aki bemegy ebbe a fürdőbe. Hát én bementem. Remélem látják rajtam ezt a 10 évet, amit itt megfiatalodtam. Tehát a világot érdekli, bárhova elmennek, és bármennyit fizetnek, hogy hát azt a 10 évet megszerezzék.
meg azt a plusz szépséget megszerezzék. Az ötödik, nem azért, mert a leghátul van, de az emberek egy része azt mondja, hogy lelki, spirituális oka is van a hosszú életnek. És szeretném, hogy tényleg megállnánk. Nem csak azért, mert már erről volt szó, hát legyen még szó, mert ugye ezen a héten egy életmód sorozatot tartunk. Megnézzük, hogy más kultúrák mit tapasztaltak, és abból szeretnénk mi tanulni. De nézzük meg ennek a bibliai kereteit, hogy egyáltalán ez bennünket érdekelhet? Szabad nekünk ilyenekkel foglalkozni? Nos, hogyha nagyon egyszerűen szeretném elmondani a bibliai indoklást, akkor tényleg így összefoglalva, azt feltételezve, hogy keresztény közösséghez szólok, tudjuk, hogy az ember döntése volt a bűneset. Az Isten nem halálra teremtette az embert. Ennek a következményét mutatja be a Biblia, hogy a halandóság a bűnesetnek a következménye, illetve a szenvedés és a betegség a bűnesetnek a következménye. Nem Isten terve volt, hanem a bűnnek a következménye. Sőt, még azt is állítom, hogy nem az Isten büntetése a betegség és a halál, hanem a bűnnek a rontása, a bűnnek a fizetsége, a bűnnek a zsoldja. Egyet fizet, kettőt kap. Mi csak a bűntre szeretnénk befizetni, de jön ennek a mellékhatása, a szenvedés, ami ezzel jön, a betegség és a halál. Hogy hogyan tovább innen? Nyilván az Isten nem hagyta magára az embert, és Jézus Krisztus miatt van örök élet esélye. Azonban mi az Isten terve a mi földi életünkre? Hogyan viszonyul Isten a mi időnkhöz? A Bibliában két görög kifejezés van az időre, az egyik a kronosz, az az idő, amiben élünk. Ered a kronométer, a stopperóra, szavunk is. Ami úgy folyik, mint a homokóra. Az Isten ezt hogy látja? Az egyik az, és sok keresztény itt megáll, és azt mondja, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ez az élet nem az az élet, amire készülünk, mert örök életet adott nekünk az Isten, és az élet az ő fiában van. Mi erre készülünk, ezért vagyunk keresztények, ezt várjuk. Jézus Krisztus visszajövetelével, ez úgy megszakítás nélkül elkezdődhet, hogy folytatódhat. De van-e az Istennek valami köze ahhoz, hogy itt, ezen a földön, amíg itt élünk, mennyit élünk és hogyan élünk? És nem egy perifériás, ha nem tudom, van a Bibliában, lehet-e nevezni ilyen periférikus bibliai igét, bárhonnan is szerintem nincs, de én most annak a két kőtáblának a közepéből szeretnék hozni, amit úgy ismerünk, hogy a 10 parancsolat, úgy ismerünk, hogy ez Isten erkölcsi törvénye, ennek a közepéből, ahol van egy ígéret, és ez az ígéret így hangzik, hogy hosszú ideig élj, folytatná valaki? Hol? Na hol? Azon a földön. Az itt lévőknek hol van az a föld? Az hol van? Köszönöm szépen. Az Isten azt mondja, hogy hosszú ideig élj széken, amelyet az Úr, a te Istened áttenéket. Nyilván nekik Kánaán földje volt, ahova éppen tartottak, amikor ezt az ígéretet kapták, de a székiek megérkeztek székre, nem? Nem megyünk sehova, nem vándorlunk. Tehát, hogy azon a földön, ahol élünk itt és most, az Isten azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Sőt, még tovább árnyalja, amikor Mózes ezt megismétli az ötödik könyvben, mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsol néktek, hogy éljetek, és itt hozzátesz valami nagyon fontosat, de nem csak az a fontos most már, hogy hosszan, hanem, hogy jól legyen dolgotok. Az élet minősége is fontos az Istennek. Hogy hosszú ideig élhessetek a Földön. Na, ilyen Istenünk van. Nem azt mondja, hogy gyertek, van egy örök élet, majd ott egyszer jobb lesz, mint az én barátom. Most gürcölni kell, nyomorogni kell, betegség, szenvedés, én ezt osztottam most rátok, de majd egyszer
betegség, meg minden nélkül lesz hosszú élet, úgyhogy ne foglalkozzunk azzal, amit a Földön történik. Nem. A mi Istenünk szerető Isten azt mondja János 10:10-ben, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jól érezzék magukat a bőrükben, itt is és ez alatt is, hogy hosszú ideig éljenek, jó minőségben éljenek, jó dolgod legyen. Az Isten nem, még ebben a bűnös közegben sem a szenvedést tervezi nekünk. Foglaljuk csak össze akkor? Kimondhatjuk, hogy az örök élet ajándék? Igen. Hosszú élet érték az Isten szemében? Láttuk, a 10 parancsolat közepében van benne, nehéz megcáfolni, igen. Az élet minősége fontos az Istennek? A jólétünk? Igen. Olvastuk, hogy jó legyen dolgunk. Szóval a hosszú élet feltételekhez kötött. Olyan véletlen, vagy előre megírt sors. Mindenki mond erről valamit, sokan azt mondják, hogy teljesen mindegy, véletlen, hogy mi történik, mikor jön az ember életnek a vége. Mások azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy hogy élünk, hogy mi mit tervezünk, a mi életünk ideje, az egy fix dolog. Ez egy kényelmes dolog. Kényelmes ezt gondolni, mert mindenért az Isten a felelős. A gyereket felelőtlenül kiengedjük, felügyelet nélkül az utcára biciklizni, és jön egy autó, elüti, meghal. És mondjuk, hát az Isten így rendezte. Nem tudom, melyik bíróság fogadja el ezt indoknak, hogy az Isten könyvében neki a mai napig volt élete, és az Isten úgy döntött, hogy most annak a gyereknek, annak a csecsemőnek, vagy bárkinek most meg kell halnia, és nekem szülőnek nincs felelősségem. Vagy ha én lelépek a 10. emeletről, és éppenséggel a gravitáció törvénye működésbe lép, akkor leesek, és ott az életem vége. A családom azt mondja, hogy hát az Isten így intézte, hogy én lépjek le aznap, és vessek véget az életemnek. Nekem nincs felelősségem. Biztos így van? De gondolkozzunk ezen. De egy kicsit más oldalról is szeretném megkérdezni a feltételeket. Vajon a géneknek van-e bármilyen szerepe abban, hogy mennyit élünk? Az életmódnak van-e szerepe abban, hogy meddig élünk? A történéseknek? Az, hogy például itt van háború, vagy nincs háború, vagy lesz háború, és éppen ha lenne, ide dobják le a bombát, vagy pedig a szomszéd falura dobják le a bombát, bármilyen gényeik is lehetnek, ez a történés nagyjából megoldja a kérdést. Igen, a történések is befolyásolják. Lesz egy földrengés, vagy egy tűzvész, vagy bármi. Genetikai kutatások hosszú idő óta próbálták meghatározni, hogy vajon milyen tényezők befolyásolják az emberi életnek a hosszát. A genetikusok azt mondják, hogy nem csak a gének, hanem ott van a környezet. A környezetnek 7% szerepe van abban, hogy meddig élünk. Nem mindegy, hogy valaki széknek a gyönyörű dombsága közepette ilyen levegőn, meg ilyen vizet iszik, és itt él, vagy pedig mondjuk a Kolozsvár belvárosában, a konzulátus mellett, ahol jönnek és mennek a benzingőzös kocsik, és azt kell belélegezni nap mint nap, 7%-ban befolyásolja, hogy meddig élünk. Azután az egészségügyi ellátás, 11%, az orvosok, akik ide jönnek, ezt a 15%-ot próbálják felpörgetni, nem mindegy, hogy megkapjuk-e az egészségi ellátást, nem mindegy az, hogy egy szívinfarktus után, vagy egy agyvérzés után hány percre jön ki az orvosi ellátás, mert ha gyorsan és szakszerű ellátást kapunk, akkor szinte teljes mértékben felépülhet valaki. De ha nincs orvos, nincs ellátás, későre jön ki, akkor meghal valaki abban a betegségben, ami egy orvosi segítség mellett nem lenne végzetes. Genetika 22%. Amit öröklünk. A hátizsák, amit hozunk. Gyakorlatilag a genetikusok azt mondják, hogy a génjeinkbe bele van írva, és ez bizonyított tudományos tény, hogy
melyik élet szakaszban, melyik élet évünkben, melyik elődeinktől örökölt életmód betegség fog előjönni. 5 csoportja van az életmód betegségeknek, egészen biztos, hogy az egyik elő fog jönni az időskorunkba, és egészen biztos, hogy az egyik a halálunkat fogja okozni, amennyiben természetes halállal halunk meg. A genetikusok azt mondják, hogy van az a vizsgálat, nekem egy kollega nagyon részletesen elmagyarázta, hogy ez hogyan működik, ezt meg lehet állapítani. Igaz, a társadalombiztosítás nem finanszírozza, szerintem itt se, Magyarországon sem. Egy drága vizsgálat, én megkérdeztem a kollégától, és neked ezt megvizsgálták? Te elmentél? Azt mondja, jaj, de hogy én nem szeretném megtudni, hogy mikor és milyen betegségben. De az élet éveink a génjeinkbe bele vannak írva. Szociális körülmények 24%. Meg tudjuk vásárolni a minőségi alapanyagokat? Vagy esetleg meg tudjuk termelni, ez itt még jobb. Vagy mondjuk olyan lakásban lakik valaki, ami salétromos, vagy pedig normális körülmények között. Nem mindegy. Hát a szociális helyzet is befolyásolja, és sajnos ezt ki kell mondani, hogy az egészséghez valamilyen szintű anyagi jólét is kell. Tessenek megnézni Ázsiában vagy Afrikában, ahol naponta 1 vagy 2 dollárból élnek az emberek, hogy milyen körülmények között élnek, mennyi a várható élettartam egy ilyen helyen, és mennyi ott, ahol általános jólét, ami azt jelenti, hogy van fedél a fejünk fölött, napi 3-szor tudunk enni, tiszta víz folyik a házunkban, ez a luxus körülmény. És ez számít. És amire ki akarnék nyugatni, az az utolsó az életmód 36%. És jól látják, a 30% az a legnagyobb. Az életmódunk 36%-ban felelős azért, hogy milyen betegség ér utol, és mikor ér utol, és végül az, hogy mikor következik be az életünknek a vége. Egy kicsit ezt a 22%-os genetikai részt is szeretném önöknek kinagyítani. A génekben örökölt információkat, a gének szerkezetét mi nem tudjuk befolyásolni. Nem tudjuk a szüleinkkel megbeszélni, hogy melyik genetikai részt adják át. Ha ott van, az már ott van. Nem tudunk ezen változtatni. De az életmód befolyásolja a gének aktivizálását. Az epigenetika tudománya foglalkozik ezzel. És szeretném ezt a rendkívül bonyolult és nehéz tudományt, ami nagyon egyszerűen és laikus módon elmondani. Remélem, hogy túl sok kollega nincs itt, és nem fog emiatt neheztelni rám, hogy a tudomány szentélyét én most egy kicsit profán módon fogom elmondani. Minden sejtünkben körülbelül 22 ezer gén van. Tehát gyakorlatilag minden sejtünkben ott van minden, ami a szervezetünk számára fontos. Természetesen nem minden sejtben működik minden gén, és nem minden sejt csinálja ugyanazt, termeli ugyanazt, ezt gondolom tudjuk. Ezért nézünk ki úgy, ahogy kinézünk. Tessenek úgy elképzelni, hogy ez a 22 ezer gén, az olyan, mint egy fényfüzér, 22 ezer kis izzóval. Az, hogy melyik gén szakasz aktív, az függ attól, hogy mi hogyan élünk. Például élhetünk úgy, ami olyan triggereket, olyan jelzéseket ad a genetikai állománynak, hogy aktivizálja azokat a géneket, amelyek felelősek azért, hogy szívinfarktust kapjunk. És élhetünk úgy, ami lekapcsolja azokat a géneket, amik a korai agyvérzés vagy szívinfarktust előidézik. Tehát a mi életmódunk befolyásolja, hogy milyen gének az örökségből, milyen gének lesznek felkapcsolva, és milyen gének lesznek lekapcsolva.
Tehát még a génjeink működésére is hatással van az életmódunk. És milyen elemek az életmódban konkrétan? Az, hogy milyen krónikus betegségeink vannak, ez befolyásolja a gének működését. Milyen kémiai anyagokkal találkozik a testünk? Használunk-e, fogyasztunk-e drogokat? Itt a light drogokra is gondolunk. Akár alkohol, koffein, nikotin és így tovább. Vagy kemény drogok. Hogy mozgunk-e rendszeresen, vagy nem mozgunk? Gyakoroljuk-e a hitünket, vagy a meggyőződésünket, mert ez is egy egészségőrző tényező. Társas kapcsolatokban élünk, vagy egyedül élünk? Tartozunk egy közösséghez, vagy magányosan élünk? Milyen a szociális helyzetünk, és milyen az étrendünk? Ezek befolyásolják azt, hogy milyen génszakaszt kapcsolunk fel, és milyen génszakaszokat kapcsolunk le. És csak egy példát szeretnék mondani, nagyon messze vezetne, ha mind elmondanám. A naponkénti ölelés olyanoktól, akikben bízunk, kutatók szerint, ott a forrást tessenek utána nézni, 60%-kal csökkenti a légúti vírusos megbetegedéseknek az esélyét. Tehát egyszerűen nehezebben kapjuk el, ha rendszeresen megölelnek. Mert az immunrendszerünk sokkal jobban működik, ha megölelnek. A stressz, a konfliktus pedig növeli az esélyt. Ez egy epigenetikai hatás. Az, hogy minket megölelnek, ez befolyásolja bizonyos izzogén szekvenciáknak a működését. Hadd kérdezzem meg, ki az, akit ma megöleltek? Hadd lássam. Ki az, akit ma megöleltek? Nem kell szégyelni. Nagyon jó. Vagy ki az, aki valakit megölelt ma? Ez is egy jó kérdés. Lehet, hogy adunk ölelést, de nem kapunk ölelést. Na most legközelebb, hát tegyük meg, ha valakit szeretnénk 60%-ban megóvni a most mai napokban divatos légúti betegségektől, és ez csak egy példa, de legalább 100 ilyet lehet mondani. Tehát hihetetlen felelősséget kaptunk. Hihetetlen hatalmat adott Isten a kezünkben, amikor ő elmondja, hogy hogyan érdemes élni, nem magyarázza el az Ószövetségben az epigenetikai háttértörténetet, hát szegény Mózes le se tudta volna írni epigenetikai szót sem, de megtanulták, hogy hogy kell. A mai tudomány pedig csak felismeri, hogy jé, tényleg így kell, és bizonyítható, hogy ez milyen pozitív hatással van a szervezetre. Na de... Miután most már tudjuk, hogy mennyi felelősségünk és mennyi hatalmunk van, ez körülbelül években számítva mit jelent. A tudósok azt mondják, hogy 10 évvel meghosszabbítható a betegségmentes életszakasz. Nem mindegy az, hogy azok a bizonyos halált, végső soron halált okozó életmód betegségek 60 évesen jelennek meg, 70, 80 vagy 90 évesen. És kutatások azt mondják, hogy az életmóddal ezeknek a betegségeknek a megjelenését 10 évvel ki lehet tolni. Akkor utána tessenek föltenni ezt a kérdést, hogy ez jó-e nekünk keresztényeknek? Egyszerű. Ahogy mondja a magyar, józan paraszt észre. Még plusz 10 évet szolgálom a közösséget, a családomat, vagy pedig 10 évvel hamarabb kell az egész családnak hatákba állni, és engem szolgálni, és engem gondozni. Van némi különbség? Még van 10 évem, hogy az unokámat vigyem az óvodába, meg segítsek, meg bevásároljak, meg én ásom föl a kertet, vagy pedig 10 évvel többet szolgál nekem a család. Vajon az Istennek fűződik-e érdeke ahhoz, hogy engem, téged még 10 évig használjon más emberek szolgálatába, hogy áldás legyél mások számára? Van ennek értelme? Van ennek rációja? Isten szempontjából, a családunk szempontjából és a mi oldalunkról? Hogy áldás legyen az életünk, és nem teher az életünk. Igen. Nagyon helyes, a Biblia áldásként tekint a hosszú évekre. Dan Bartner író több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy azonosítsa a hosszú élettartam forró pontjait szerte a világon. A National Geographic egyik publicistája, amerikai gerontológusok és demográfusok segítségével olyan helyek felkutatását tűzte ki, ahol nem csak
a legmagasabb a 100 év felettieknek a százaléka, hanem ahol a legtöbb olyan ember van, akik a 90 évet betegségmentesen érték meg. És ezt az öt helyet azonosították be. Amit itt látunk, és erre az utazásra hívom a közösséget, estéről estére egy-egy országot, egy-egy kultúrát meglátogatunk, és megnézzük, hogy mit tanulhatunk mi tőlük. Természetesen ez, amikor először megjelent, 2005-ben magyar nyelven is, a National Geographic magyar számában, először számolt be a kék zónákról, igaz, akkor még csak háromról, nem ütötte át a közvéleménynek az érdeklődését. Még az adventisták érdeklődését sem, annak ellenére, hogy Loma Linda már akkor benne volt, a Loma Lindai adventisták. Viszont amikor az egyik műsor megosztó készítette egy dokumentumfilm sorozatot, hogy hogyan éljünk 100 évig, és többek között magyar nyelvre is lefordították, akkor itt a Kárpát-medencében robbanásszerűen hatalmas érdeklődés övezte ezt a kérdést, és az emberek elkezdtek ezzel foglalkozni. Most akkor mi a célunk ezen a héten? Megérteni a gyakorlatban, hogy mindez hogyan működik. Ott, ahol igazolható a hosszú élet, mi az, ami miatt tovább élnek az emberek. Ezek közül van-e, ami bennünket inspirálhat itt és most széken, amit megtanulhatunk, amit gyakorolhatunk, és amivel mi is kitolhatjuk a betegség nélkül eltöltött évek számát? Mi a mi felelősségünk? Mit tehetünk mi magunkért, hogy ez a plusz 10 év ajándék megadasson nekünk? A Biblia is ismeri, hogy az öregség nem kerülhető el. Kódolva van a bűneset óta. De van egy esélyünk. Ez a Mózes szindróma. Mózes 120 évig élt. 120 évesen az Isten azt mondta neki, hogy gyere egy kis kirándulásra. Megyünk egy túrára. Mutatok neked valamit. 120 éves Mózes fölment gyalog, nem lifttel, nem repülővel a Pizga tetejére. Saját lábán, 120 évesen. És nem csak az erőnléte volt meg, hanem az a szellemi tisztasága, hogy Isten tudott vele kommunikálni. Még egyszer megértette, hogy Mózes, látod, ott van Kánaán földje, te oda nem mész be, tudod, amiatt nem mész be, de terveztem neked valami jobbat. Ez így van leírva, hogy az öregség nem kerülhető el, de életeden áttartson erőt. Mózes az egyetlen olyan ember, tudomásunk szerint, aki saját lábán egy hegyet mászott meg, saját lábán ment el a saját temetésére. Életerőben, szellemi frissességben. Az Isten azt mondja, hogy a halál és az öregség nem kerülhető el, de azt, hogy ezt hogyan érjük el, az igenis annak a felelőssége ott van az ember kezében. És igen, föl kell tennünk azt, és így kereteztük a mai napot, amivel kezdtük, azzal zárjuk, nem csak a hossza, a tartalma is fontos. Nem minden a hossza. És erre van egy gyönyörű bibliai történetünk, csak felidézem, ismeri mindenki, csak egy igét olvasva. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, Ézsaiás prófita, Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezd házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Hát, én nem szeretnék Ézsaiás proféta lenni. Akkor beleképzelem magam, hogy lelkészként, lelkipásztorként elmegyünk, meglátogatunk valakit, és azt mondjuk lelkészként, rendezd el a házad dolgait, írj végrendeletet, intézd gyorsan a kapcsolataidat, mert meghalsz. Nem tudom, hogy másodszor még elmehetnénk-e látogatni ahhoz a családhoz. Valószínű az lenne ott az utolsó ilyen lehetőségünk. Az emberek nem szeretnek ilyet hallani. Ezékiás is komolyan vette, és nem értette, hogy miért. Ezékiás egy jó király volt a Bibliában. Nagy győzelmei voltak, nagy lelki tapasztalatok, nagy reformátor volt. És amikor ezeket a nagy lelki győzelmeket megnyerte, akkor jön a proféta, és azt mondja, hogy rendben van, nem a jutalmat kapod meg, hanem most meghalsz. Hát, megérte.
elkeseredett. Ezékiel sírt és imádkozott, ez a régészek által megtalált Ezékiás pecsét történelmileg igazolható, Ezékiásnak a létezése abban a korban, a Biblia írja, de hát ez nem az a közösség, ahol megkérdőjelezzük a Biblia szavait. Imádkozott. De úgy, Uram, nekem még szükségem lenne egy kis időre. Baj az, ha ezért imádkozunk? Nem baj. Az Isten mindig közbeavatkozik ilyen kérésre? Nem. Az Isten szuverén joga, hogy közbeavatkozik, ahogy folynak az események természetszerűen, vagy nem. Itt Ezékiás életében közbeavatkozott, és azt mondta, hogy látom, hallom a kérésedet, kapsz még 15 évet. És ez egy ilyen természeti jelhez is kötődött, mert a napórán 5 órát visszament a jelzés, mint az időben visszamennénk 5 órát, annyira, hogy a babiloni bölcsek, akik a napistent imádták, észrevették, hogy valami olyan történt, ami soha nem történt meg, tehát lennie kell egy olyan istennek, aki nagyobb, mint a nap, Babilon legnagyobb és leghíresebb istene, leghatalmasabb istene. Miért adta Isten Ezékiásnak a plusz 15 évet? Mert volt egy nagy terve vele. Hogy annak a kornak a legnagyobb tudósai látni fogják a napórán a változást, észreveszik és tudni fogják, hogy melyik szögből és honnan indult el ez, és eljönnek és megkérdezik, ki az az Isten, aki nagyobb, mint a babiloni napisten. És az Isten adott 15 évet Ezékiás királynak, hogy elmondja azt, hogy bizonságot tegyen a korabeli népeknek, az, hogy van egy teremtő Isten, aki még a napot is teremtette. Erre kapta 15 évet. Ehelyett mit tett Ezékiás? Elfelejtette, hogy hogyan jutott ehhez a 15 évhez. És elkezdett magáról beszélni. Jöttek a babiloniak, kérdezték is a kérdést, de ő arról beszélt, hogy ő mit csinált, ő mit épített, neki mennyi kincse van, megmutatta a kamráit, és egyébként kutatók azt mondják, hogy pár évtized után, amikor Babilon tényleg hatalomhoz jutott, eszükbe se jutott volna Izraelbe elmenni hadjáratra, de emlékeztek, hogy menjünk csak el, ez kis ország, de sok a kincsük, láttuk Ezékiás idejében, és kifosztották, elvittek mindent, fogság, meg minden jött.

diagnózist, hogy még van egy pár éve. És ez a pár év már nagyon sokszor eltelt, és még mindig itt van. Van valaki olyan, aki olyan balesetet szenvedett, amiből nem szokta kijönni élve. De ő kijött élve, és itt van. Betegség, amiből meggyógyult. Egy nehézség, amiből kijött. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik ezt a plusz 15 évet élik. Föltettük azt a kérdést, hogy miért? Miért van ez az extra idő? Miért legyen az a plusz extra 10 év, vagy az a plusz 15 év, amit Isten az ő közbeavatkozásával ad, vagy az a plusz 10 év, amit az életmódunkkal tudunk még hozzáadni? Ez mi végre van? Az, hogy még több pénzt gyűjtsünk? Az, hogy még több haragos gyűjtsünk? Az, hogy még több hiába valósággal foglalkozunk? Vagy azért, mert az Isten azt akarja, hogy ez alatt plusz áldás legyünk a helyi közösségnek, a családunknak, embereknek, és rajtunk keresztül még többen megismerik a Teremtő Istent. A hosszal az Isten az áldást akarja rajtunk keresztül továbbítani. És ezzel kezdtük, fejezzük be ezzel. Ez Mózes imája. Taníts minket úgy számlálni napjainkat. Számlálni. Lehet számlálni. Születésnapot is lehet számlálni. Lehet ünnepelni. Minden születésnapkor az Istent kell ünnepelni. Nem magunkat, hogy kibírtuk, hanem az Istent ünnepelni. Tehát számláljuk, azért számláljuk, hogy még inkább hálát adjunk, és azért számoljuk, hogy tudjuk, hogy az Isten bennünket a plusz években áldásként adott mások számára. Úgy, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy jól fel tudjuk használni. Lehet, hogy vannak itt betegek ma, akik szeretnének gyógyulást. Ezt kérhetjük az Istentől. Ha az Isten szuverén akarata az, hogy közbelépjen, ő közbe tud. De ha nem, azt is tudomásul vesszük. Lehet, van egy másik csoport jelen, akik már meggyógyultak, megmenekültek a halál közelségéből, és úgy érzik, hogy a kegyelem éveit töltik. Ők lehet azt kérik, hogy kapják meg ezt a bölcsességet az Istentől, hogy jól használják föl. Az Istennek terve van, és kérhetjük azt, hogy megismerjük az ő tervét. És hogy készek legyünk akkor is elfogadni az élet alkonyát, amikor nincs válasz, amikor nincs hosszabbítás. Mert el tudjuk fogadni azzal együtt, hogy viszont van örök élet. Imádkozzunk. Istenünk, mi nem döntöttünk a saját életünk felett. Nem mi akartunk a világra jönni. Ezt ajándékba kaptuk. És szeretnénk megköszönni ezt az hatalmas értéket és ajándékot, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy ismerhetünk téged, mint teremtőnket. Köszönjük, hogy ekkora hatalmat és felelősséget adtál. Sáfárokká tettél. Hogy szerepünk legyen abban, hogy milyen minőségű életet élünk. És még abban is, hogy mennyi ideig élünk. Add meg azt a bölcsességet, hogy amíg ezek az évek vagy napok tartanak, addig legyünk áldás a családnak, a közösségnek. Legyünk egy bizonyság melletted, a Teremtő Isten mellett. Hogy téged emeljünk fel,
téged dicsőítsünk.

hogy ez jó legyen nekünk, hogy a reménységünk erősödjön benned, az örök életben, és jó legyen azoknak, akik reménységül élnek még körülöttünk. Köszönjük, hogy ezen a útvonalon egész héten átvezetsz bennünket, és megnyitod a mi gondolatainkat, megerősíted a felelősségtudatunkat. Kérlek, adj nyugodt éjszakát, békességet, és egy viszontlátást holnap este. Te nevedért, Jézus Krisztusért kértük ezt.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy találkoztunk. Próbáltuk kutatni az emberi életnek azt a problémáját, ami egyre jobban terjed ebben a világban. A szomorúság, a lehangoltság, a kedvtelenség. Meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan is lehet ebből kijutni. Hogyan lehetünk egészségesebbek, hogyan lehet a táplálékaink által jobb a mi hangulatunk. Sokszor nem is gondolunk, hogy a mi táplálékunk mennyire meghatározza a kedély állapotunkat. Ismerik ezt a mondást, hogy amit eszünk, azzá leszünk. Ha lehangoló ételeket eszünk, ha olyan tápanyagot veszünk magunkhoz, amely a szervezetünkben és az agyunkban olyan kémiai folyamatokat indít el, ami lehangoltsághoz vezet, akkor lehangoltak leszünk. Ha pedig olyan ételeket fogyasztunk el, amelyek a mi kedély állapotunkra jó hatással vannak, és ilyen kémiai folyamatot indít el, akkor jó kedvűek leszünk. És nem kell hozzá fröccset inni, csak meg kell választani a tápanyagot, amit magunkhoz veszünk. Nem kell, hogy a szesz terítsen bennünket jó kedvűen. A depresszió táplálkozás által kezelhető, és nagyszerű eredményeket értek el olyan embereknek az életében, akik lemondtak önmagukról, és egyszerűen nem akartak mit kezdeni önmagukkal. Nagyon sok embernek az életmód változással egyszerűen megjavult a hangulat. Én ismerek embereket, akiknek menet közben, menés közben ez az állandó testtartás. Úgy kell rájuk szólni, hogy jó napot, mi újság van, meg hogy vagy? Na hát helyes táplálkozás által ez a hangulat egészen megváltozhat. A szerotonin igen fontos a mi agyműködésünk szempontjából. Az ingerület átvitel, ez az anyag biztosítja a mi agyunkban. Különösen itt a mi homloklevelünkben, ahol a mi kedély állapotunk is meghatározódik. De az agy nem képes önmagában szerotonin termelni, hanem nagy szüksége van arra, hogy a szerotonin termelődjön tritofán tartalmazó életeket kell magunkhoz vennünk. Na nézzük meg, hogy mik ezek. A teljes tejben 46 egység van, fekete színű tehén borsóban. Ismerik ezeket a növényeket, itt borsót? A borsó az nagyon finom. A fekete dió, a mandula, a szezám, a sikérliszt, a pörköl, tökmag és a tofu a legnagyobb mennyiségben tofu tartalmazza ezt a szükséges anyagot. A triptofán aránya az aminosavhoz viszonyítva ezekben az ételekben a következő képen alakul. Amikor mi elfogyasztunk tejet, olyan teljes tejet, nem tudom, hogy mit lehet kapni a boltban, de Magyarországon vannak olyan tejek, amiknek semmi köze nem volt a tehénhez. Én is állnak ilyet. Ez egy nagyon jó idén. És az azt meguraklodik mindenhova, még a hegyeken is állnak. Sajnos. Talán a halfajta 40% van, a lazacfajban 40%, a marhaszeletben szintén 46%, csirkemellben 46%, barnarizsben 46%, a borsóban 48%, szójában 53%, a feketedió 55%, tökmagban 56%, a tofuban 63%, a mandulában 68%, a szezámmag tartalmazza a legtöbb triptofán anyagot, ami a agyműködésünkhöz rendkívül fontos. Ha szeretnénk jó kedély állapotban lenni mindig, akkor igyekezzünk bevenni az étrendünkbe ezeket a dolgokat. Mert ezek azok, ami jó kedélyünkhöz elengedhetetlenül szükséges. Az omega-3 zsírsavak igen fontos szerepet játszanak a depresszió leküzdésében. Az omega-3 zsírsavakról kiderült, hogy fontos táplálkozási elemek az agytudományban. Ahogyan az agykutatás előre halt, és az agy működésnek a változását, az agy szerkezet átalakulását figyelték, azt tapasztalták, hogy az egészséges lelki állapothoz és az emberi test egészségéhez igen nagy szükség van omega-3 zsírsavakra. Nagyon sok ételben fordul elő omega-6 zsírsav, de az omega-3 az különösen, ami agyműködésünkre és ami kevés állapotunkra van nagyon jó hatással. Ha megvizsgáljuk a halakat, hogy melyekben van a legtöbb omega-3 zsírsav, akkor ezt találjuk a kutatások alapján, hogy 100 g-ban 810 mg-ban a dobozos halat eszünk, a tonhalban 930 mg, szivárványos pisztrán, hát nem tudom, hogy ezeket a halakat itt ismerik-e, ezeknek a fogyasztásában makréla talán kapható itt is, nem tudom, egy ilyen dobozban. 3930 mg van 100 g-ban, a legtöbb. Hát, hogyha ilyen hasznos a hal, a halnak a fogyasztását, Magyarországon óriási reklámja van a halfogyasztásnak, hogy az emberek szokjanak rá, és bebizonyították, hogy mennyivel egészségesebb, mint a sertéshúsnak a fogyasztása, ami igen erőteljesen befolyásolja az agyműködést. Olyan anyagok kerülnek a sertéshússal, főleg a sertéshívral az emberi szervezetbe, ami hát nem éppen az egészséget és az egészséges gondolkodást szolgálja, ami rendkívül fontos az embernek az életében. Azonban azt látjuk, hogy mindenhol szennyezett minden. Amerikában az egész víztározó, az összes víztározó helyeket, a folyókat, a tavakat, a tengerpartot megvizsgálták ebből a szempontból, és azt találták, hogy rendkívül szennyezettek a halak. Mi úgy gondoljuk, hogy igazán szennyezett a rovarítótól mi lehet? Hát a növény, amit ne permeteznek vele, nem? De azt látjuk, hogy ahogyan lehull ez a permetlé a földre, és az eső bemossa, és a talajvizek elviszik a folyókhoz, a folyók pedig elviszik a tavakhoz és a tengerekhez, és azt látjuk, hogy a folyóvizek és egyáltalán a felszíni vizek sokkal fertőzöttebbek, mint a növények, amelyek élés alatt találkoznak csak a lebomló permetezett anyaggal. Általában azt mondják, hogy ó, hát én inkább eszem egy jó disznókarét, mint zöldséget vagy gyümölcsöt, mennyi permetet rányulnak? Hát sok helyen rányulják. Itt is? Lehet, hogy itt is. És ez nagyon kedvelt hiedelem, nagyon sok ember arra ösztönöz, hogy olyan táplálkozást vegyenek, olyan táplálkozást alakítsanak ki, amely egyáltalán nem egészséges. A házilag termelt növények, zöldségfélék, gyümölcsfélék sokkal kevesebb. És sajnos ma már így tudunk élni, hogy nem tudunk magunkhoz venni tiszta táplálékot. Csak a rossz és a rosszabb között tudunk választani, nem? Ilyen lett az élet. Az én gyerekkoromban nem nagyon ismertük a permetezést, legfőjebb egy kis rézgálicot, nem? Nem tudom, mit használtak. Semmi más. És ma hallom, amikor itt szőlős gazdákkal vagy gyümölcstermesztőkkel beszélgetek, hogy 15-ször, 20-szor permetezték a növényt, hogy legyen belőle valami. De minden permetezés, ami a Földet is éri, az a talajban lévő vizeket szennyezi. És a talajban lévő vizek pedig szennyezik a tavakat és egyéb más dolgokat. sokkal kevesebb a méregmaradvány, tehát a termesztett növényeken, mint ami a tavakban lévő halakban van. Amikor kitesznek egy folyó mellé, vagy egy tó mellé, hogy úszni tilos, de horgászni szabad, akkor azt, amit kihorgásznak, az egészség is. Milyen az, amit kifognak? Ha ott nem lehet úszni, de ami a tóban úszik, azt a halat meg lehet enni? Ez azt hiszem nagyon-nagyon elgondolkoztató, ami számunkra. Rendkívül szennyezettek a halak, és ezek a halaktól lehetséges rákot és szívbetegségeket, különböző szívbetegséget kapni. Csak felvetítem ezt a térképet, az amerikai tavak, illetve államok szennyezettségéről. De az idő nagyon szoros, azért nem tudom teljes egészében ezeket a dolgokat elmondani, csak egy kicsit lerövidítem, hogy tájékozódjunk a dolgok felől. Ma nagyon gyakran elterjed az, hogy az anyák szeretik rögtön a tápszerekre bízni a gyermekeket. Az egész világot felháborította az, ami Kínában történt. Olyan tápszereket állítottak össze, amelyekben mérgező anyagok voltak, és a gyerekek meghaltak. És Európában is mind-mind megtiltották ezeket a szereket. Azoknak, akik elég szerencsések voltak, mert olyan anyjuk volt, aki úgy döntött, hogy szoptatja őket, drága homlokleveny hagyatékot hagytak örökségül a gyermekükre. Mert az anyatejből szívja fel az emberi szervezet elsősorban azokat az anyagokat, amelyek a homloklevény fejlődését biztosítják. Ezek a gyerekek sokkal okosabbak, sokkal talpraesettebbek, az életben sokkal jobban boldogultak, mint azok, akik tápszeren nőtek fel. Sokkal erkölcsösebbek, egészségesebb gondolkodásúak voltak a vizsgálat szerint. Nos, hát nézzük meg azért röviden még az omega-3-at, lidolinsavat tartalmazó növényi táplálékokat, a lenmag, rendkívül magas, a bio rendkívül magas omega-3 savat tartalmaz, a lenolaj, a bio buzacsíra olaj, szójabab olaj, zöld szójabab, spenót, kaliforniai avokádó, lehetnék kapni avokádó, ugye? Az avokádó az a növényi libamár. Egy kis finom fűszeres, 8 fűszeres sóval az ember megszólja, fél magnit a libamár. Próbálják csak ki. Van, aki nem hiszik, próbálják csak ki. Nem kapnak tőle elegyulladást, az biztos, se gyomorodást. Én látjuk, hogy a mandula, az eter, az áponya, és a fehérépa, a banán, alma, ezek mind-mind nagyon fontos táplálékok az ember számára, ami az omega-3 zsírsav bevitelét jelenti. Én úgy gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak, hogy megértsük a mi táplálkozásunkat, hogyan juthatunk hozzá egy szebb, egy jobb élethez. Ha a lenmagot és biót összekeverünk és megszórjuk, hát a mi kenyerünket vagy pirítósunkat, akkor a kutatások azt bizonyítják, hogy 9 erőkanálnyit, ha magunkhoz veszünk, akkor egyetlen erőkanálban 857 mg omega zsírsavat tudunk bevinni a mi szervezetünkbe. Ennyire fontos az, hogy mit fogyasztunk. Általában, amikor az asszonyok ugye vérszegények, nem, én biztos nem, itt mindenki majd kicsaptan az egészségtől, de azon a helyen, ahol vérszegények az asszonyok, és mennek az orvoshoz, és fölírnak nekik folsavat, és különösen terhesség ideje van, kell azt szedni, nagyon fontos és nagyon jó, akik nem jutnak hozzá, de ha borsót, ha lencsét, ha vörösbabot, ha fehér babot, sperótot, mustárzöldjét, magyarót, friss narancslét és pecsenyeszemetet rántva fogyasztanak, akkor hozzájut a szervezet annyi mennyiségű folsavhoz, amennyire szükségük van, és nem kell kívülről pótolni. Sok mindent, amit az emberek gyógyszerként akarnak beszedni, mert sokkal egyszerűbb. Annyira elkényelmesednek lassan az emberek, hogy leszoktak az evésről. Sokkal egyszerűbb megmenni a patikába, és A-tól Z-ig megvenni a vitaminokat. És ezt csak fogsz egy pohár vizet, bekapott, legyen kész. Nem kell idő hozzá, nem kell várni, nem kell a fogadat használni, hogy elkopjanak. Minden el van intézve. De nem sokkal jobban teszünk magunkkal, ha természetes módon veszünk ezeket a tápanyagokat magunkhoz. Nem jobb örömmel étkezni, örömöt találni az evésben, ahogy az Isten megáldja a mi ételünket, és azt örömmel fogyaszthatjuk el, mint hogy ezeket a bolyókat vegyük magunkhoz. Szívből ajánlom mindenkinek. Általában, akik speciális étkezést választanak, igen nehezen tudják az étrendjüket úgy összeállítani, hogy abban megfelelő B12 vitamin legyen. Ezért azok, akik ilyen vegán étrendben vannak, a legtöbben B12 vagy B6 vitamin hiányában szenvednek. Ennek a vitaminnak a hiánya különböző idegi problémákat vált ki az ember viselkedésében és gondolkodásában. B12 hiánya okozza az ideggyengeséget az embereknél. Amikor az idegek állandóan remegnek, és a legkisebb zajtól is, vagy a legkisebb dologtól is, jaj, megijedtem. Láttak ilyen embereket? Jaj, de megijesztettél. A legjobb bizonyítéka annak, hogy B12 vitamin hiányban szenvednek. A legjobb bizonyítéka. Hogyan juthatunk hozzá a B12-höz? Száraz gabonafehely, nagyon hasznos, ugye a mi orvosunk, dr. Kelló, felfedezte azt, hogy ezek a fejlek teljes őrlésű gabonából, kukoricából vagy más gabonából készített fejlek rendkívül egészségesek. Igen magas B12 tartalmuk van. A tojás, a szójatej, a lefölözött tej, a csirkemell, a tojásfehérje, spenum, szójabab. Ezekben az ételekben van a legtöbb B12, a gyümölcsfélék, zöldségfélék, biofélék és gabonafélék. Ezekből kimaradt gabonafélék nem tartalmaznak B12 vitamin. Ha valaki kiegyensúlyozott idegállapotban és érzelmi állapotban akar lenni, akkor a tudomány ezeknek az ételeknek a fogyasztását ajánlja. Természetesen nem mindegyiket kell, de ezekből az ételekből kell magunkhoz vennünk a legtöbbet. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Ha így táplálkozunk, ha ezeket a dolgokat figyelembe veszünk, és ha nem csak a testünket tápláljuk, hanem Isten igényével lelki táplálékot is magunkhoz veszünk. A legjobb B-vitamin Bibliában a Zsoltárok. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa. Élje bele magát abban az élethelyzetben, ahogyan a Zsoltár író leírja az ő élettapasztalatát. Leírja azt az áldást, amihez hit által jutott hozzá, hogy az Istenbe vetett bizalom az élet össze-visszasága ellenére, de ahogyan Istenben bízik, hogy ez a számára milyen csodálatos tapasztalat. És bármi történhet, ha Isten velünk van, akkor akárki lehet ellenünk. Ha Isten oltalma vigyáz, akkor veszedelmek történhetnek körülöttünk. Ha az Úr szeret, az önmagában már. Már csak ezeket a gondolatokat sikerülne úgy itt hagynom, hogy ezzel élnek is majd. És megpróbálják az életük minőségét megjobbítani. Isten áldjon meg mindenkit, aki ezt megpróbálja.
2: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket.
1: Most akiről ma beszélünk, attól vált híressé, hogy őt eltérítették. Ha Dánielt nem térítik el, ha nem következik be valami tragikus dolog az ő életében, nem is tudnánk, hogy létezik, hogy létezett. Egy lett volna ő is a zsidó fiatalok ezrei, százezrei közül, akiknek a nevét nem ismerjük, az életét nem ismerjük, a munkásságát nem ismerjük. És csak azért, mert ezzel a fiatallal, a fiatalságának a legszebb éveiben történt valami nagyon rossz. Emiatt Dániel nagy ember lett. Emiatt fennmaradt a neve, és emiatt olyan kincset hagyott ránk, hogy több mint 2000 év után is van mit tanulnunk. És még mindig van előremutató és jövőben mutató tanítás ebben a könyvben. Azt hiszem, hogy a ma emberének mindennél fontosabb tudnia, hogy mi következik. Amennyi bizonytalanság körülvesz minket. De nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mitől féljünk, nem? Természeti katasztrófától, a globális felmelegedéstől, vagy a lehűléstől, vagy egy gazdasági válságtól, vagy az olajárak további emelkedésétől, vagy mi lesz itt még, és mi jön ránk. Most a jövőbe tekintő és félelmekkel küzdő ember számára Dániel könyve rendkívül megnyugtató, biztos jövőképet ad. Ezért sokkal többről van itt szó, mint sem egy régi könyvnek a szisztematikus teológiai átnézéséről, hanem valami olyanról, ami a lelkünknek való, ami a lelki látásunknak való, ami bátorít, ami jövőt ad, ami reménységet ad. Mert ha tudjuk, hogy a vége jó, akkor fogadjunk, hogy elmerünk indulni az út elején, nem? Tehát akár el is merünk tévedni, akár hagyjuk magunkat eltéríteni is, ha tudjuk, hogy a vége jó. Most kezdjük azzal, hogy valamit Dániel személyéről beszéljünk, az ember Dánielről, mielőtt a próféta Dánielről szólnak. Azt már elmondtam róla, hogy zsidó, fiatalember volt, Krisztus előtt a 7. században született Jeruzsálemben. De 605-ig Júda Egyiptom fennhatósága alatt volt, ő volt a térségnek a legerősebb birodalma. Azután Babilon birodalom kezdett birodalommá válni, erősödni, és talán pont attól vált nagyjá, hogy 605-ben megtörte Egyiptomnak a hatalmát. És Júda pont útba esett. Egyiptom fele kicsi volt, gyenge volt, a belső viszályok meggyengítették, hát senki nem hagyja ki, hogy miközben átmegy egy ilyen kis országon, hát betér Jeruzsálembe, közben vagy a visszafele jövet, hadisharcot vet ki, és úgy biztosítja a jövőbeni uralmat, hogy fiatalokat kiválogat, elviszi hadifogolynak azzal a céllal, hogy majd Babilon embereiként visszaküldi, miután átmosta az agyukat, és mint Izrael fiai, akiket Izrael is majd elfogad, de már a babiloni filozófiával, vallással, meg koncepcióval megfertőztetve, mint a saját embereiket elküldik, a nép is elfogadja, nekik is jó, kiváló, beolvasztó koncepció ez, ahogy akkor gondolkozott Babilon. És második Nabukodonozor volt, az a hadvezér, aki mindezt végigcsinálta, aki később, mire már hazaért, arra már ő volt a babiloni birodalomnak a királya. Tehát körülbelül így kezdődik ez a sikertörténet Nabukodonozor szempontjából, és ez a tragédia néhány éber fiatal szempontjából. Elhurcolják a szülőktől, ismerősöktől, barátoktól, és egy hosszú, gyalog úton keresztül a hadifogságba kerülnek. Ez volt a kezdete Dániel szolgálatának. Több mint 60 évet szolgál Babilonban. Először úgy, mint diák a király udvarában, azután úgy, mint egy a babiloniai bölcsek közül, majd a király tanácsosa, majd következik a nagyrendszerváltás, közben a babiloni királyok egymás után jönnek, halnak meg, jönnek, babiloni birodalmat fölváltja a Médó-Perzsia birodalma, Dániel még mindig ott van, Dániel még mindig adminisztrátor, sőt már a király után következő ember, a második ember, egészen a vénségéig ott van a legfelsőbb szinten, a valamikori rabszolga. És közben megírja ezt a könyvet, ami szerintem a Biblia gyöngyszeme. A könyv két részből áll. Van egy történelmi rész, benne profétai betétekkel, és van egy proféciai rész, benne kis történelmi betétekkel. A proféciáknak mindkét formáját megtaláljuk ebben a könyvben. Vannak úgynevezett klasszikus proféciák, amikor arra a korra szólnak, a kortársaknak szólnak, és az akkori problémákat próbálják profétai, isteni tanáccsal megoldani. És vannak úgynevezett apokaliptikus proféciák. Ezt a szót sokan rosszul értik, vagy félreértik. Apokaliptikus proféciáknak nevezzük azokat a proféciákat, amelyek a proféta korából indulnak el, és végig szaladnak a történelmen egészen a végi időkig, vázlatszerűen a nagyobb események pilléreit felvázolva mutatják be a jövőt. Ezért nevezik ezeket vázlatproféciáknak is. Több ilyen vázlatprofécia van Dániel könyvében. Ezért rendkívül érdekes, mert felismerhetjük benne a saját korunkat is, mert még nem vagyunk a végén. Közel vagyunk hozzá, de még nem vagyunk a végén. A történelmi rész a könyv első 7 fejezetében található. Ennek nagyon érdekes kiasztikus szerkezete van. Nem hiszem, hogy nem hallottak a kiasztikus szerkezetről, egészen biztos több ószövetségi könyvnél előfordult, hiszen ez nagyon gyakori volt. Ugye ez a ki betű, hát a magyar X betűhöz leginkább hasonlít, és arról szól, hogy párhuzamosak, tehát az események, vagy a fejezetek, például a második a 7. fejezettel párhuzamos, a 3. a 6., a 4. az 5. És ezeknek a mondani valója, a stílusa gyakorlatilag egyforma, és segítik a megértést. A 2. és a 7. fejezet a nemzetek történelmével foglalkozik. Két vázlatproféciát találunk ebben a történelmi szakaszban. A 2. fejezetben egy bálványszobrot mutat Isten Nabukodonozor királynak, és ennek a bálványszobornak a testrészein keresztül mutatja be, hogy hogyan követik egymás után, hogyan követik a világbirodalmak egymást. Nyilván ez a mediterráni térségre vonatkozik, mert sokan megkérdezik, jó, de hát hol van a kínai birodalom benne, meg voltak még más nagy birodalmak is. Ez nyilván a szentné, a kiválasztott nép szempontjából annak a világnak a történelmét mutatja, és ebben mi is benne vagyunk. Tehát ez az európai régió beletartozik abba a világba, amit ezek a proféciák érintenek. A 7. fejezet szintén ugyanezeknek a nemzeteknek az életével, felemelkedésével és bukásával foglalkozik, de itt vadállatok formájában, jelképében mutatja be Isten ugyanazokat a birodalmakat. Tehát ami az aranyfej volt a 2. fejezetben, aranyfej a szoborban, az itt egy oroszlán képében jelenik meg. Mindkettő az aranykorszakot megélő babiloni birodalmat mutatja be. Ami az ezüst a szobornál, az ezüst mell, az medve a 7. fejezetben, ami a Médó-Perzsia birodalmát mutatja be, azután így tovább a Makedón birodalmat, Görögországot, és végül a 4. nagy világbirodalmat, Rómát. Ami azután, ugye a 10 lábúj szerint, több részre szakad, ami végül is a nyugat-római birodalom felbomlása után, ugye az európai kis országok megjelenéséhez vezetett, amelyeknek mi is részei vagyunk. Nagyon érdekes lenne mind a két fejezetet tüzetesen áttanulmányozni, ami megmutatja vázlatszerűen, hogy mi következik ezután. Mi következik azután, hogy ez a nyugat-római birodalom 10 részre szakad, és most következnek be ezek a kísértések, a válogatott szenvedések, amiről az előbb beszéltem, hogy itt vagyunk egy Európa házban, és nekem most tovább kellene menni, és nem szabad arról beszélni, mert ha szabad lenne, akkor nem mennénk haza, hogy mit mond ez az egész profécia az Európai Unióról például. Biztos, hogy érdekelni önöket. Biztos, hogy érdekelni önöket. Arról beszél, hogy amikor ez a 10 lábú, amikor a nyugat-római birodalom részekre szakadt, minden időben megpróbálták ezt összegyúrni, összeelegyíteni, és a Biblia tudják, mit mond? Ez sikerül, ahogy az agyag elegyedik a vassal. Tudja valaki a természeti életből, hogy hogy elegyedik a vas az agyaggal? Hogy lehet össze? Hát úgy összetapad, amíg valami meg nem rázza, azután darabokra szétesik az egész. És a Biblia azt mondja, hogy össze van ez rakva, áll ez a szobor, minden rendben van, de nem szabad elfelejteni, hogy ahogy a vas a cseréppel elegyedik, úgy áll ez együtt. Ez az egység. Ez az Európai Uniónak a jövője. És halkan mondom, remélem, hogy nem dobnak ki ebből az épületből. Ezt mondja a profécia. Önök majd meglátják, hogy hogyan fog ez teljesedni. Miért ne élnénk? Az idő azt mondja, hogy ez gyorsan fognak ezek az események bekövetkezni. De utána ott van a nagy kérdőjel a szívünkben, és ezután mi lesz? Ugye, hogy ott van az arcukon. Ezután mi lesz? Amiután ez szétesik. Amiután kiderül, hogy az agyag a vassal nem elegyed. És azt mondja a profécia, és ez a vége a dolgoknak, hogy ezek után a proféta látott egy nagy követ, ami valahonnan felülről, kéz érintése nélkül, emberi kéz érintése nélkül elindult, megütötte ezt a szobrot, darabokra esett szét, és annak a helyén ez a kő betöltötte a nagyságával az egész földet. Egy más természetű anyagból készülő valami, nem emberi közbeavatkozásra, nem a globális felmelegedés, nem a jégkorszak, nem az atomháború, nem a gazdasági válság, hanem emberi kéz érintése nélkül jön egy nagy pont a föld történelmére, és amire a Biblia úgy ír, hogy az Isten országa. Hazamennek, tanulmányozzák. Nagyon sok érdekes részletet fognak találni, úgy a második, mint a 7. fejezetben. De mivel ez egy kiasztikus szerkezet, ezért a 7. fejezetnél nem próbálunk meg teljesen újszerű módon elindulni, hanem követjük ugyanazt a 4 világbirodalmat, más képek, más részleteket árulnak el. És ettől érdekes a kiasztikus szerkezet, hogy tovább viszi a gondolatot. Mert ott beszél arról, tehát ott nem csak arról van szó, hogy 10 részre szakad, hanem hogy ott kiválik egy szarv, egy kis szarv, ami nagyjá lesz, és az nem egy politikai, hanem politikai és vallásos hatalommá válik, és az uralja Európát, és hogy milyen módon ténykedik, stb. És mi lesz vele később, erre majd visszatérek. Ez a második és a 7. fejezet. A kiasztikus szerkezetnek a másik lépcsőfoka, ugye a 3. és a 6. fejezet. Mindkét fejezet az üldözésről szól. Tehát ezek tükörképek, ahogy tetszenek látni. A 3. fejezetben arról van szó, hogy Dániel társait a hitük miatt bántalom éri, mert nem borulnak le egy állókép előtt, nem hagyják magukat bedaráltatni, kiállnak a hitükért, és amíg mindenki leborul, ők állva maradnak, azt mondják, mi csak az élő Isten előtt térdelünk le, és emiatt bedobják őket a tüzes kemencébe. A 6. fejezetben arról van szó, hogy Dánielt üldözik a hite miatt, az imádság miatt, mert ő imádkozik, és rendelet tiltotta meg, hogy valaki a királyon kívül mást imádjon, Dániel megteszi, úgy, ahogy ezt megtette minden nap, ezért az oroszlánok vermébe dobják. Mindkét esetben Isten közbelép. Úgy a tüzes kemencébe, mint az oroszlánok vermébe. Erről szól mindkét fejezet, a 3. és a 6. is. És végül a kiasztikus szerkezetnek jön a közepe, hol tartunk? A 4. és az 5. fejezet, ahol két királyról olvasunk, Nabukodonozorról és Belsazárról. Mindkettőnél ugyanaz a probléma, mindkettőnél önértékelési zavarok vannak, mindkettőnél Isten ítélete szólal meg, mindkettőt Dániel közvetíti, és mindkettő teljesedik. Ez a történelmi résznek az érdekes kiasztikus szerkezete, ami segíti a megértést. Azért alkalmazták ezt a szerkezetet, mivel az ókori ember nem úgy memorizálta, hogy mi, hanem ha ezt a logikai sorrendet, ezt a tükörképszerű sorrendet látta, akkor meg tudta jegyezni. Azután egymást magyarázzák a párban lévő fejezetek, harmadjára irodalmi szépség és remekmű. Tehát ebből látszik, hogy nem csak egy odahányt akármilyen történések, hanem ez egy átgondolt, jól megszerkesztett, a szerkezetében is mondani valót hordozó könyvről van szó, a negyedik pedig bizonyítja a könyvnek az egységét. Majd beszélni fogok arról, nem lehet ezt a könyvet darabokra szedni. Éppen amiatt, mert ez a könyv ilyen könyv, mindent elkövettek azért, hogy ennek a hitelességét lerontsák. Soha egyetlen könyvet sem támadtak annyit, mint a Dániel könyvét. Biblia kutatók, tehát nem kívülállók, hanem szakmabeliek próbálták bizonyítani, hogy Dániel könyvét nem a 7. században írták, nem akkor, amikor a történelmi események zajlanak, hanem később, Krisztus előtti 2. században, amikor próbálták úgy leírni, mintha akkor történt volna, és a proféciákat úgy visszamenőlegesen érvényesíteni, úgy, hogy már megvan a végeredmény, és utólag megírjuk a proféciát. Mintha én most megírnám azt, hogy lesz egy első világháború, meg lesz egy második világháború. És ezt a könyvemet, amit én ma írok, megtalálják 100 év múlva. És azt mondják, jaj, micsoda nagy proféta volt ő, Szvarkas Ernő. Megírta, hogy volt az első, és megírta előre, hogy volt a második világháború. De csak azt kellene bizonyítani, hogy én ezt az esemény után írtam. És ezt próbálták megtenni a bibliakutatók, bebizonyítsák, hogy Dániel könyvét utólag írták. A proféciák már a teljesedések után születtek. Ezt majd látni fogjuk, hogy ez az erőlködés milyen eredményre vezetett. Hát ez volt az első 7 fejezet a könyvnek a történelmi része, amiben, amit mondtam, vannak profétai betétek. A könyvnek a második része a nagy profétikus rész. A kettő között az a különbség, az is a különbség, hogy az egyik arám nyelven íródott, a másik pedig, a profétai rész pedig héber nyelven íródott. De ehhez egy kicsit beszélnünk kell arról, hogy mi a különbség a sémita gondolkozás és az európai gondolkozás között. Hát mi a modern világban, hát nem csak európai, tehát a nyugati civilizációban úgy gondolkozunk, hogy először összegyűjtjük az adatokat. Ha megvannak az adatok, akkor fölállítunk egy hipotézist. És végül az adatok segítségével igazoljuk a hipotézist, ebből lesz egy elmélet, egy teória. A sémita gondolkozás nem így működik. Akkor az okozatot találták meg először, és az okozatból gondoltak vissza, vagy következtettek vissza az okra. Az volt a célja ezzel, hogy az okozat ismeretével a hallgatókat kérdésekre késztesse. Tehát bemutatta, hogy itt tartunk most, ez a végeredmény. És amikor megismerték a hallgatók, hogy mi a végeredmény, feltették azt a kérdést, miért jutottunk el ide? Mi okozta, hogy mi ide jussunk? És ez a gondolkozás, ebben a gondolkozási folyamatban a proféta meg tudta célozni az akkori emberek gondolkozását. Ha ma írná Dániel a könyvét, akkor nem így írná, hogy először a 7. fejezet, utána a 8., utána a 9. fejezet, hanem pont fordítva írná meg. Mert a 9. fejezet mutatja be az első profétai történést, a 8. fejezet mutatja be a 2. történést, és végül a 7. fejezet mutatja be a nagy csúcspontját a sorozatnak. Tehát nekünk így kellene, kezdődik a kicsivel, a kisebbel, jön a nagyobb, és végül a csúcspont. Dániel pont fordítva írja meg a könyvét. Először jön a nagy csúcspont, azután a kisebbik, és végül pedig az, amivel kezdődik. Tehát ez a mi gondolkozásunknak teljesen a fordítottja, ezért engedjék majd meg, hogy amikor ideérünk, kicsit beszélni fogunk a prófétai részről, akkor én majd a mi gondolkozásunk szerint kezdjem a 9. fejezet mondani valójával, tehát a 8. és végül a 7. Tehát úgy, ahogy mi gondolkozunk. Mert nagyon nehéz nekünk követni, hogy Dániel hogyan gondolkozik. Tehát a teljes megértés miatt a könyvnek a felosztását ott tetszenek látni, tehát egy kicsit az európai gondolkozásra lefordítva, ugye kezdődik a hadifogsággal, azután a bukott királyok történetével, üldözés, bukott birodalmak, a történelmi rész, a prófétai részben Krisztus, mint áldozat jelenik meg, 8. fejezetben Krisztus, mint pap, a 7. fejezetben Krisztus, mint király, és végül a 11-12. Fejezet lezárja egy különálló kis prófétai egységként az egész könyvet. Jó, hát ez volt a bevezető, és próbáljunk meg egy-egy kicsit belekapni, úgy a történelmi részbe, mint a prófétai részbe. Nézzük egyszer a történelmi részt. Itt van két kérdés. Az egyik. Beavatkozik-e Isten a történelembe? Beleszól-e Isten a nemzetek történetébe? Vagy pedig Isten megteremtette a világot? Alakult, ahogy alakult, magára hagyta, működik minden a szociológiai törvényszerűségek szerint, aki erősebb, marja, a politikai villongások, erőviszonyok szerint, hol van Isten a történelemben? Ez a könyvnek az első nagy kérdése. Azután van itt egy másik kérdés is, a leírt események történelmileg pontosak-e? Ha igen, mikor írták le őket? A 7. században vagy a 2. században? Azt, amit az előbb is említettem, amit a Dániel könyvével végeznek a kritikusok, azt úgy nevezi a szakirodalom, hogy Dániel a kritikusok vermében. Nem az oroszlánok vermében, abból már kijött, a kritikusok vermében, ami sokkal nagyobb támadás Dániel könyvére, mint amilyenek voltak az oroszlánok Dánielre. Próbáljunk meg válaszolni erre a két történelmi részhez kapcsolódó kérdéshez. Hát először is Isten és a történelem hogyan kapcsolódik egymáshoz? Érdekes lenne erről beszélgetni. Ha lenne időm, kíváncsi lennék az önök véleményére. Az egy dolog, hogy mi mit gondolunk, de a Bibliát olvassuk. Az Ószövetség történelme a teremtéstől a babiloni fogságból való szabadulásig követi az emberiség vagy a zsidó népnek a történelmét. Miről tesz az egész leírt történelem bizonyságot? Arról, ha végig tetszenek olvasni a Bibliát, egy dologról tesz bizonyságot, hogy a történelem főszereplője kicsoda? Isten. Aki az emberi és a sátáni gonoszság ellenére is ura marad a történelemnek, és általa az ő követőinek, az ő gyermekeinek és az ő népének a végső megmentését szolgálja. És arról győz meg minket az egész bibliai történelem leírása, hogy nincs a gonosznak olyan fondorlata, amit Isten az ő végtelen hatalmával ne tudna a jó szolgálatába állítani, amivel ne tudna jót kihozni, ami ne szolgálná azoknak a haladását, a megmentését, akik Istenben bíznak. Ezt egyébként az Új Szövetség így fogalmazza meg, ezt a nagy életigazságot, hogy minden javukra van azoknak, akik Isten szeretik, a rossz is, a gonosz is. Ahogy Dániel történelmében is van. Ugye a Dániel történelmi része is erről szól, hogy Isten a történelem ura, de gondolják csak el, Jeruzsálem elpusztul. Most egy zsidó ember számára ez a vég. Jeruzsálem elpusztul. Ugye később Nabukodonozor visszatér, a templom is elpusztul. Amit a Teremtő Isten lakhelyének neveztek. Elpusztul. Tehát azt mondta egy zsidó ember, ez itt a vége, nincs tovább. Ettől rosszabb nem történhet, hogy a templom elpusztul. Mai napig is azért sírnak a sirató falnál, bár az már ugye a 2. templomnak a pusztulás, amiről ugye a Nehémiás könyvével kapcsolatban beszéltünk, hogy felépül a 2. templom fogság után, ugye az is elpusztul, itt még az első A salamoni templom pusztulásánál tartunk. És fölteszik az emberek a kérdés, miért történt meg ez velük? A válasz proféták megadják. Mert a nép hűtlenné vált. Kitépte a kezét Isten kezéből. És úgy látják, hogy emiatt Isten magára hagyja a népet. Oda dobja a gonosz erőknek. És a gonosz erők kíméletlenül letapossák ezt a népet. És akkor jön Dániel könyve, és azt mondja, igen ám, de ott van Isten. Hol volt Isten? Amikor történnek ilyen események, önök is megkérdezik, de hol volt Isten a hurikán ideje alatt? Hol volt Isten a cunamiban? Hol van Isten keze a terrortámadások alatt? Most gondolják csak el, a jeruzsálemi fogság templompusztulás ideje alatt ugyanezt kérdezték, de hol van Isten? És tudják, hol volt Isten? Ott volt Isten, hogy a hadifoglyok közé csempész egy embert, az ő barátját, Dánielt. Itt volt Isten. És ez a kis jelentéktel, amit szerintem senki nem vett észre, amiben senki nem látta meg Isten kezét. Hova vezetett? Hogy ez a kis mozdulata Istennek megpecsételte majdnem egy évszázadra a nép sorsát, mert Babilon második embere volt ez a kis fiatalember. Babilon második emberé, Perzsia második emberévé vált. Már ezzel a mozdulattal Isten előkészítette a szabadulás útját, hogy Dániel ott volt. És Dánielen keresztül Isten megvalósítja azt a célt, ami miatt elhívta Izrael népét. Miért hívta el Isten Izrael népét a többi népek közül? Milyen céllal hívta el? Tessenek mondani. Miért választotta ki? Milyen céllal? Miről beszéljen a népeknek? Hogy van egy élő, igaz, teremtő Isten. A bálvány imádó nemzetek között ennek a nemzetnek, mert ez az egy volt az egy Isten hívő, el kellett volna mondani. Nem mondták el. Most elhívja, becsempészi ezt a fiatalembert, és mi történik? Mi történik Babilonban, egy nagy világbirodalomban? Ő mondja el, hogyan tudja elmondani? Hát, ki az, aki odafigyel egy hadifogolyra? Hát senki. De miután élve kisétálnak a tüzes kemencéből, mit gondolnak, odafigyelnek arra, hogy mi történt? Az egész birodalomban odafigyelnek? Hogyne, és aki nem figyelt oda, annak Nabukodonozor levelet ír, hogy mától kezdve mindenki ennek a négy fiatalnak az Istenét imádja, ha nem, akkor lefejeztetem. Hát ugye ő már túlzásba esett azonnal. De mindenki fölkapta a fejét, egész világ birodalomban, mi történik itt? Ki ez az élő igaz Isten? Hol volt Isten? Ott volt Isten. A történelemben mindig ott van Isten. Hogy akik szenvedünk egy történelmi helyzetben, hogy nem látjuk, ez a mi gyengén látásunk, ez a mi rövid látásunk, a mi hitetlenségünk oka, de Isten ott van. Isten jóra tudja fordítani még az ilyen gonosz helyzeteket is. Dániel könyve abban segít, hogy a színfalak mögé lássunk. Ne csak a napi politikai eseményeket lássuk. Ne csak azt, ami a szemünk előtt zajlik, hanem nézzünk mögé. A Biblia segít, Dániel könyve segít egy kicsit fönnebbről nézni az eseményeket. Nem mindig az van, ami ott a szemünk előtt zajlik. Van ettől mélyebb összetevő is, és valahol ezek fölött, ezek mögött bármilyen gonosz erők mozgatják látszólag a világ történelmét. Isten mégis ott van, és Isten akarata mégis megvalósul. És Isten követőinek ez is a javára szolgál, ami esetleg szenvedést és bajt jelent. Ezt a látást adja meg Dániel könyve, és én azt hiszem, erre a látásra szükségünk van, akiket sok minden ér, legalábbis sok mindent látunk, és sokszor föltesszük a kérdést, hogy miért, és hogy hol van Isten. Isten ott van. Erre tanít Dániel könyve. Mielőtt túl kicsiknek éreznék magunkat, Dániel könyve arról is meggyőz, hogy Isten nem csak a nagy nemzeteknek a sorsa fölött úr, nem csak azt mondja meg, hogy hogyan következnek a világbirodalmak, hanem gondja van az egyes emberek életére is. Ez a könyv nem csak azt mondja meg előre, hogy babiloniai birodalmat a médó-perzsák követik, és majd az a Görögország, ami gyakorlatilag még nem is létezik, majd az lesz a világbirodalom. Néhány száz évben, nem csak ezt mondja meg, hanem elmondja, hogy Istennek gondja van Dánielre, gondja van a másik három fiatalra, és Isten nem engedi, hogy őket bántódás érje, amennyiben ragaszkodnak hozzá. Kiment őket a kemencéből, kiment őket az oroszlánok verméből. Tehát nem csak a világ sorsának az Ura Isten, hanem az önök életének is az Ura. Személyesen az egyes ember életének is az Ura Isten. Ezt a hitet adja meg, adja vissza nekünk Dániel könyve. Nyilván, amint mondtam, ez a történelem szemlélet sokak számára emészhetetlen. A 18. században indultak el a nagy támadások Dániel könyve ellen. Először egy ilyen humanisztikus perspektívát kapott a Biblia, és onnan indult ez el, hogy az emberi elmének nincs szüksége külső forrásra, megáll önmagában. Végül is nem kell ide Isten, ő csak megteremtette a Földet, aztán a dolgok mentek a maguk sorrendjében, nem kell ide megmondani, hogy mi történik, proféciák, stb. Ez nem így van, ez valami tévedés ebben a könyvben. Azután jött a 19. század, még hozzátett ehhez valamit. És azt mondta, igazán arra sem volt szükség, hogy Isten elindítsa a folyamatokat, hogy megteremtse. Jött az evolúció elmélete, és azt mondta, hogy a kezdőpont is magától indul. Kezdőpontban sem volt Isten, nyilván a folytatásban sincs Isten. És nagyon szomorú és nagyon érdekes, hogy úgy a humanisztikus gondolkozásban, mint az evolucionista gondolkozásban besoroltak a teológusok, sőt, keresztény egyházak többsége is. Ma nagyon nagy erőfeszítések folynak, még ma is, például, hogy lehet az evolúciót összekombinálni a Bibliával, humanista gondolkozást, hogy lehet összekapcsolni a Bibliával, hogy legyünk a világ szemében is tudományos, igényűek, de ugyanakkor ne is dobjuk el a Bibliát. Hát tudják, mi lesz belőle, milyen kereszténység, milyen erkölcs, milyen társadalom. Nem fogom bemutatni azt a társadalmat, amelyikben élnek, mert mindannyian nagyon jól ismerjük. Nos, a Biblia kutatók egyszerűen nem tudták elfogadni 18-19. Században, hogy létezhet ilyen, hogy egy bibliai könyv évszázadokra előre pontosan megmondja az események sorrendjét. Egyszerűen felháborítóan pontos Dániel könyve. Egyszerűen vérlázítóan pontos. De azt mondták, ilyen nincs. Ez egy csalás. És pontosan tudom idézni önöknek, valóban följegyeztem, hogy hívták ezt az úriembert, nem méltó, hogy megjegyezzem a nevét, nem találom most, mindegy, egy Duch nevű teológus azt mondta, hogy Dániel csaló. Mert minden bizonnyal, hogy a megtörtént események után írhatta ezt a könyvet. Fölállították azt a hipotézist, és azért mondom el önöknek, nem azért, hogy untassam önöket egy ilyen frontbetörés alkalmával, mert sok más dolgot el tudnánk képzelni, mint sem én ilyenekkel traktáljam önök fejét, de ha elmennek egy könyvesboltba, egy keresztény könyvesboltba, nem a 18. nem a 19. században vagyunk, és megvesznek egy kommentár Dániel könyvéről, akkor szó szerint fogják olvasni ezeket, amikről én beszélek. Hogy Dániel könyvét a második században írta meg valaki. Az első felét egy más valaki írta meg, a profitai részt egy más valaki írta meg. Mégpedig IV. Antiochus Epifanes görög király ideje alatt íródott, amikor üldözték a zsidókat, amikor ez a király disznót vitt be a zsidók templomába, amikor az istentiszteleti rendjüket megzavarta, és hogy Dániel, vagy aki írta, ezt az időszakot írja le profécia formájába. Úgy, mintha ez a 6. században történt volna. Beleágyazta a 6. század eseményei közé. De ilyen spekuláció esetén, mondják kritikusok, szinte lehetetlen, hogy hibátlanul írja meg valaki a 400 évvel azelőtti történelem eseményeit. Tehát akkor mi a feladat? Mutassuk ki, hogy Dániel, vagy aki írta, téves történelmi adatokat közöl, És ebből kiderül, hogy nem ismerte a történelmet. Ha pedig nem ismerte a történelmet, nem akkor élt. Ha nem akkor élt, akkor csaló volt. Ha csaló volt, ne tessenek figyelni a proféciáira. Ha meg nem kell figyelni a proféciáira, akkor nagyot lehet lélegezni, akkor el lehet dobni az egészet. Tehát innen indul az egész. És mai napig is keresztény könyveket tudnak olvasni, aminek ez az elmélet az alapja. Csak szeretnék néhány dolgot felsorolni ezek közül. Azt mondják a kritikusok, hogy az első történelmileg hamis adat Dániel könyvében, most már ezt nem mondják, előbb kiderült, hogy rosszul mondták, hogy Belsazár babiloni király nem létezett. Ilyet a történelem nem ismer. Nem volt ilyen, hogy Belsazár babiloni király. Mert hogy Babilon utolsó királya Nabonid volt. Igen, ám csak 1924-ben megtaláltak egy agyaktáblát, ami megemlíti, hogy Nabonid 10 évre Arábiába ment, és ez alatt a fiát bízta meg a királysággal, tehát társ uralkodója volt Nabonidnak. Viszont az ostrom idején Nabonid már Babilonban volt. Tehát ha valaki a második században írja ezt a könyvet, akkor az utolsó éjszaka eseményeit úgy írja le, hogy Nabonid a főszereplő. Mert úgy ismerte mindenki még, nem csak a második században, de még az 1900-as években is. Egészen később derült ki az, hogy Nabonid, bár visszajött az ostrom ideje alatt Babilóniába, Babilonba, fővárosba, de az ostrom éjszakáján nem volt bent a várban, mivel előzetesen kiment megütközni Círusszal. És a várban Belsazár volt a társuralkodó. Ha ezt a második században írják, akkor ezt nem tudják. Ezt csak egy szemtanú tudhatta. És Dániel jól írja le, miért? Mert ott volt. Belsazár volt akkor a várban, és Belsazár volt a királyi főszereplő. Azután van egy másik. Azt írja ez a Biblia, Dániel könyve, Dániel, hogy Nabukodonozor nagy építész volt, és ő építette a függőkerteket. Most egészen a 19. századig mindenki úgy tudta, hogy Szemirámisz, az asszír királynő, aki a kiskorú gyermeke helyett uralkodott, ő építette a babiloni függőkerteket. Ha valaki a második században írja le ezt a könyvet, akkor hogy írja le? Úgy, ahogy mindenki tudta, hogy Szemirámisz építette a függőkerteket. Miért tudta Dániel, hogy Nabukodonozor építette? Mert ott volt. Ilyen egyszerű. Csak amikor a kritikusok leírták, akkor még ezek az archeológiai leletek még nem voltak meg, még nem volt meg a bizonyíték. És mondok még egyet, de sok van ilyen, hármat ígértem, a harmadik. A király őrültségét, hogy Nabukodonozor megőrült, ezt állítja Dániel. És ez nagy nevetség tárgya volt. Először is nincs is olyan betegség. Másodszorban úgy tudja a történelem, hogy Nabonid volt őrült, nem pedig Nabukodonozor. Na most azóta az orvostudomány kiderítette, hogy létezik ez a fajta betegség, amit zoantrópiának neveznek, ami azt jelenti, hogy valaki állatnak képzeli magát, és olyan tünetekkel is rendelkezik. Tehát hosszú karmanő, stb. Tehát ezt nevetségesen olvasták a 19. században. Nincs ilyen, ez egy őrültség, hogy egy ember kimegy a mezőre, és karmanő, és úgy viselkedik, mint egy állat, szőrenő, és ott alszik kint, mint bármelyik állat. És azóta az orvostudomány bebizonyítja, hogy van ilyen eset. Mai napig is van ilyen, egyfajta tudathasadás. Hogy aztán később megtalálják Nabonidnak a krónikáját, az imáját, amiben az áll, hogy ő nem volt őrült, csak a papok terjesztették róla, hogy őrült, hogy meggyengítsék a hatalmát. Tehát sorban mindegyik ilyen vád, amit a kritikusok említenek, hogy Dániel tévedett, archeológiai leletek során bebizonyosodott, hogy Dánielnek van igaza. Miért? Mert Dániel akkor írta, amikor ezek az események történtek. Sokat beszélhetnénk a történelmi rész tanulságairól. Mit jelent az, hogy Dániel nem olvad be, nem tudják megváltoztatni a hitét, hiába változtatják meg a nevét. Mint volt gyógyszerész, egy órát beszélnék arról, hogy az első fejezetben találkozunk a világ első életmód kutatásával, amikor bebizonyítják azt, hogy a vegetáriánus életmód az nem jelent halált, nem jelent betegséget, mert ezek a fiatalok ezt választják, és megállapítja róluk már rögtön a nagy tanács, hogy szebbek és okosabbak, és főleg ez az érdekes, hogy a homloklebeny működésével, az intelligenciával összefüggő kérdések, hogy 3 év után maga a király azt állapítja meg, ezekről a szegény gyerekekről, akik nem akartak húst tenni és bort inni, hogy 10-szerte okosabbak voltak, mint a többiek, mint az összes diák, akik Babilon udvarában tanultak. Érdekes dolog, hogy Dániel bor nélküli ember volt. Nem ivott a király asztalának az italaiból, és nem ette meg azt a húsos étrendet. Azt kérték, hogy zöldséget kérünk, és gyümölcsöt, hogy azt tegyünk, és ami szörnyű italt neveztek meg, vizet, hogy azt igyunk. Vizet, hogy azt igyunk. Erről nagyon-nagyon nagy a kísértés, de menjünk tovább, nem engedhetek a kísértésnek. Prófétai rész. A könyvnek a második része. Mit ígértem? Hogy kezdem az európai gondolkozás szerint a 9. fejezet mondani valójával. Dániel gyönyörű közbenjáró imádságával találkozunk itt. Miért nem szabadul meg Isten népe a fogságból? Ez volt az ő kérdése. Honnan tudta, hogy meg kellene már szabadulni a Isten népének? Jeremiás próféta könyvét ismeri Dániel, és Jeremiás mit ír le? 70 év múlva kiszabadul Isten népe. És de Dániel már idős, aggasztján próféta, és látja, hogy itt van a 70 év lejáróba, de semmi jele, hogy a nép megszabadul. És egy gyönyörű imádságot mondta, hogy uram, mi az oka? Igen, vétkeztünk, úgy, mint ha ő is elkövette volna azokat a bűnöket, azonosul a néppel. Mi az oka? Meddig kell még várni? Mikor jön a szabadulás? És az imájára jön egy válasz. Ez szörnyű válasz. 2300 nap. És ettől Dániel szó szerint elájul. Miért álljul el? Mennyi ez a 2300 nap? Mennyi ez? Tessenek csak számolni. Mennyi ez a 2000? Önök elájulnának, ha azt hallanák, hogy még 3 év, miután már majdnem 70 évet, még 3 év elájulnának? Én nem. Hát kibírtunk a 70-et, vagy 67-et, kibírunk 3-at, nem? Kibírunk. Miért ájult el Dániel? Mert van egy prófétai időszámítás, van a Bibliában egy prófétai lépték. Ahogy a térképben. Ami a térképben 1 centi, az a valóságban 1 kilométer vagy 10 kilométer. Most már 2300 év. Hol van Isten ígéret? Dániel megint újrakezdi, megint imádkozik, hogy mi az, hogy ő nem érti, ő szeretné megérteni. Uram, adj bölcsességet, és akkor jön az angyal, és azt mondja, áh, Dániel, nyugi, ez sok napra való. Majd a vég idején ezt tanulmányozzák, amikor nagyobb lesz a tudás, és érdekes módon ez a 2300 majdnem kifut a mi időnkig, akkor majd megértik, ez arra vonatkozik. Igen, uram, de akkor miért mondtad el nekem?

ebben a 490 évben, egy gyönyörű profécia, higgyék el, ez remek mű a Bibliának. Dániel idejétől kezdve 490 év, ami a zsidó népre szabott kegyelmét, tessenek utána számolni, hogy mikor ér véget. Tudják, mikor ér véget ez a 490 év? Krisztus után 34-ben, amikor a zsidó nép nem csak Krisztust ölte meg, hanem testületileg Krisztus követőit, az első vértanút Istvánt is megöli, és ezzel véglegesen elutasítja Jézus Krisztust. Nem csak az ő személyében, hanem az ő követőinek a személyében is. Ettől kezdve a Biblia, az Új Szövetség úgy beszél a zsidó népről, amelyik már nem Isten választott népe. Kilép a helyébe. A kereszténység. A kereszténység, aki Krisztust követi. És ezen belül, a 490 éven belül pontosan megmondja a Biblia, hogy a messiás mikor keretik fel. Tehát Jézus Krisztus születése kiszámítható. Jézus Krisztus földi szolgálatának az idejét megjelöli. Elmondja, leírja, hogy 3,5 év az a szolgálati idő, hogy őt megfeszítik. Tehát Jézus Krisztusról, mint áldozatról beszél, hihetetlen pontossággal, év szerint, dátum szerint teljesednek ezek. Bámulatos ez a profécia, ami a 9. fejezet végén található, arról az időszakról, amit még a zsidó nép kapott, mint kegyelmi időt, ami után már a zsidó nép nem Isten választott népe. És valószínű, hogy ezzel vitatkozni fog sok mai keresztény könyv, de a Bibliából, tehát világos teológiailag ez így igazolható csak. Következik a 8. fejezet. Két konfliktust ír le. Van egy prófétai előzetes, ahol Perzsia és Görögország közti villongásról beszél ez a fejezet, két állat jelképében, egy kos és egy kecskebak, hogy az egyik az egyiket, a másik a másikat mutatja be, és egy elképzelhetetlen végeredményt ír le ez a fejezet. Hogy a kisebb legyőzi a nagyobbat. Hogy Görögország le fogja győzni Perzsiát. Ugye akkor hol volt még Perzsia, de hol volt még Görögország? Hát itt-ott elszórt egy-egy város, görög város. De nem volt az még egységes ország, nem volt az birodalom. És ezzel szemlélteti a fejezet egy másik, nagyobb küzdelmet. Azt mondja, hogy Róma, a 4. birodalom a mennyei seregek ellen lép fel, és harcba kezd a mennyei seregekkel. Két síkon. Először, mint politikai Róma, és azután úgy, mint vallásos hatalom Róma. Hogyan tud egy emberi hatalom a mennyei seregekkel harcolni? Hát nem karddal, hanem mivel? Meghamisított tanítással. És a fejezet leírja, hogy ezt azzal a céllal teszi, hogy az emberek figyelmét a mennyei szentéről, a mennyei főpapról terelje el földi vallásos hatalomra, és a mennyei szolgálat megértése helyett az emberek emberi hagyományokra alapozott rituálékat kövessenek. Ez a 8. fejezetnek a megdöbbentő igazsága, ami képes a mai kereszténységet is a gyökereiben megrázni. Mert felfedezzük, hogy esetleg mi is ebben a hajóban ringunk. És azt mondja, ez a küzdelem hosszú ideig tart. 2300 év alatt végig tart ez a küzdelem, a földi hatalom és a mennyei seregek között. És érdekes, hogy a fejezet nem tér ki a győztesre. Sokáig a földi seregek mutatkoznak eredményesebbnek, ugyanúgy, ahogy Perzsia erősebb volt, mint Görögország, de a 8. fejezet nem írja le, hogy ki a győztes. És most jön az európaiak számára a vége. A 7. fejezet, ami a zsidóknak, vagy a sémita gondolkodásban, ami a kezdőpont volt. A 7. fejezet, a csúcspont. Bemutatja megint a mediterrán világot uraló 4 világbirodalmat, hogy az előbb mondtuk, a vadállatok szimbólumával, és megjelenik ebben a sorban a 8. fejezet vallásos politikai hatalma,

aki a menny elleni teológiai hadjáratot vezeti, és úgy nevezi, hogy a negyedik vadállatot, Rómát, egy fenevadként írja le. Nem is tudja, hogy milyen, hogy néz ki. Az egyik oroszlán volt, medve volt, párduc. A negyedik a profétál, azt mondja, nem tudja, ez egy fenevad. És azt mondja, a következő fenevad, az ennek a bukásából nő ki, mintha egy szarva lenne, egy kis szarva, ami kicsi az elején, de nagyjá lő. És ez a vallásos politikai hatalom, ami a politikai Róma rómjai nő fel, ez fogja vezetni a mennyei seregek ellen a 8. fejezetben leírt küzdelmet. És a 7. fejezet írja le, hogy a végső győzelem viszont Krisztusé. Az elnyomó hatalmak sora véget ér, és Isten végül megítéli, akik üldözik a hűségeseket. És hogy Isten uralma radikálisan különbözni fog az eddigi emberi, politikai és vallásos hatalmaktól. Krisztus a király, Krisztus, aki győz, és felállítja az ő országát. Ez a csúcspont. Azután a 8. fejezet, ami Krisztus papságáról szól, milyen hosszú proféciáról beszél? Már nagyon hosszú, 2300 éves időszakot ölel fel, ami végül pontot tesz a kis szarv üldöző tevékenységére. A 7. fejezet a csúcspont, amikor a király átveszi az országát, a leghosszabb terjedelmű időszakot öleli föl, mert csak azt mondja, kezdőpontja van meg, amikor átveszi az uralmat, és hol a vége? Nincs vége. Tehát, még egyszer, az áldozat, Krisztus áldozat 3,5 év, Krisztus pap 2300, egy hosszabb periódus, Krisztus a király, végtelen. Mond-e ez önöknek valamit? Áldozat 3,5 év, pap 2300 év, király, nincs vége. A tapasztalatról, az élet gondjaira, ha gondolnak, ha önmagukra gondolnak. Áldozat, szolgálat, győzelem, örökké valóság. Mond-e valamit? Rendkívül mély lelki mondani valót hagy a 21. század olvasói számára. Igazi lelki tanulság van ebben, és pedig mi. A mi keresztény életünk tapasztalatát látjuk ebben a 3 fejezetben. De a 9. fejezetben Krisztust a kereszten látjuk. Ott találunk mi bűnbocsánatot, ott van a mi megtérésünk, ott kapunk kegyelmet. Ez egy múltbeli tapasztalat, amikor elfogadtuk Jézus Krisztust. Ez a mi múltunk, ez amikor a menny annak cserébe, hogy mi megbántuk a bűneinket, igaznak tekint minket, igaznak nyilvánít minket. És azt mondja, hogy hát ő alkalmas az örök élet számára, mert elfogadta Jézus Krisztust. Tehát egy múltbeli tapasztalat, amikor Jézus Krisztust elfogadtuk, mint áldozatot a keresztre. Életünknek lehet, hogy egy perce, lehet egy órája, lehet egy előadási idő, lehet egy rövid idő, amíg az ember elfogadja Jézus Krisztust. Ez egy rövid időszak, amikor hitben meg lehet ragadni ezt a bibliai igazságot. Azután jön a 8. fejezet. Az életünkben arra emlékeztet, hogy a mi megváltásunk nem ér véget ezen a ponton, hogy mi egyszer elfogadtuk Jézus Krisztust. A kereszt megtalálásában, az áldozat Krisztus megismerésében, hanem a mi lelki tapasztalatunkat követi nyomon. Mi is egy nagy küzdelem célpontjai vagyunk. Ugyanúgy, ahogy egy kis szarv megtámadta a mennyei seregeket, és ez alatt Krisztus mégis szolgált a mennyei szentében az ő követőiért, ugyanúgy a mi lelki tapasztalatunkban is ott lesz a küzdelem. Minket is támadni fognak. A mi figyelmünket is el akarják terelni a mennyei dolgokról. A mi figyelmünket is el akarják venni Istenről a földi gondokra, földi hatalmakra. Ez a fejezet azt mondja, hogy ebben a nagy küzdelemben van egy bátorításunk, hogy ez alatt az idő alatt, amíg a küzdelmek érnek, valaki értünk szolgál a mennyben. És ez a jelen tapasztalat, ez már nem a múlt, ez a jelen tapasztalata, hogy Jézus Krisztus, mint az igazi főpap, nem valaki helyettese, nem Jézus Krisztus helyettese,
hanem maga Jézus Krisztus szolgál értünk, mint pap, mint az egyetlen igazi pap a mennyei szentélyben. És ha kell, bátorítást küld, ha kell, újból bűnbocsánatot küld, ha kell, akkor feloldozza, nem kell sehova elmenni, ha kell, akkor jövőképet ad, és ez egy jelenbeli tapasztalat. Az Istennel járásnak a jelenbeli tapasztalata, amiről a 8. fejezet beszél. És végül a 7. fejezet, sorba megyünk vissza, a megváltásunknak van egy jövőbeli arca, ami előttünk áll, ami arról szól, hogy Jézus a király. Amikor ő eljön, magához veszi az övéit. Véget ér a küzdelem. Ez lesz a leghosszabb időszak. Miért? Mert nem lesz vége. A dicsőséges vége a küzdelemnek és egy örökké valóságnak a kezdete. Hogyha önök úgy érzik, hogy áldozatot kell hozniuk azért, amit le van írva, ne felejtsék el ezt a sorrendet. Most nem érzik így. De majd a végén visszatekintve igazat adnak a Bibliának, hogy az az áldozat, amit hozni kell, az a 9. fejezetnyi rövid 3,5 év. Azután van egy jelenbeli küzdelmes élettapasztalatunk, ami ettől egy kicsit hosszabb. De ott van a bátorításunk, hogy bár hosszabb, de ott van az élő Jézus Krisztus most is a mennyben. Majd a végén látni fogjuk, hogy a java hátra van. Amikor Jézus Krisztus visszajön, Dániel proféta új szövetségi erővel írja le azt, hogy Jézus visszajön, kezdetét veszi az örökké valóság, aminek nincs vége, amiben nincs küzdelem, amiben nincs halál, amiben nincs betegség, amiben nincsen gonoszság, nincsenek emberi intrikák, ahol Isten letöröl minden könnyet az emberek szeméről. És ennek a jónak nem lesz vége. És amikor innen ebből a jóból majd visszatekintenek, Jelenések könyve azt mondja, hogy az áldozat, a küzdelmek ingyen sem említetnek már. Annyira nagy lesz, annyira jó lesz, annyira hosszú lesz az a jó, hogy azok az áldozatok, amelyek most olyan nagynak tűnnek, annyira eltörpülnek, hogy senki nem fogja ezeket emlegetni. Ne felejtsék el ezt a sorrendet, áldozat, szolgálat, küzdelem és a győzelem. És ennek a méret arányait. Megpróbáltuk egy kicsit szemüveget adni, hogy a Dániel könyvét egy kicsit mélyebbről, föntebbről olvassuk. És én azt hiszem, hogy rendkívül sok bátorítást fog adni önöknek bármilyen élethelyzetben. És én azt kívánom, hogy ne tegyék le, ha elcsüggetnek, ha félnek a jövő miatt, egy híradó utána úgy érzik, hogy nem bírják. Olvassák végig együttük be a Dániel könyvét, és jól fognak aludni. Köszönöm szépen!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltó.

0: szeretettel és tisztelettel köszöntöm Ugron Ágota atomfizikust, aki az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet munkatársa. Egy korábbi beszélgetésünket fogjuk folytatni, hogy az emberiség egyik legégetőbb problémájával foglalkozunk, a sugárszennyeződésről és annak a földre és az egészségünkre gyakorolt hatásáról. 2011. március 11-e. Azt hiszem, hogy a földi történelem egyik legemlékezetesebb napja lesz. Maga a földrengés, ami történt Japánban, ugye az egész földre kihatott, a földek a forgására és a pályán való haladására nagyon súlyos következményei voltak, de ami igazán nagy rémületet okozott az az, hogy a fukushimai atomerőműben bekövetkezett a baleset, és többfajta radioaktív anyag került levegőbe, vízbe, ezek nemes gázok, jó izotópok és egyebek. Szeretnénk egy pár felvilágosító mondatot hallani ezeknek az anyagoknak a sorsáról, mi történt, ma mi a helyzet, és a környezetre gyakorolt hatásáról, és arról is talán, hogy melyik a legveszélyesebb az összes közül, és mire ártalmas ez a felszabadult sugárzó anyag.
1: Köszönöm a kérdést, nagyon sok van belőle. Én próbálom azért, hogy leegyszerűsítve elmondani a dolgokat, nagyon-nagyon sokat lehet olvasni, látni az interneten, informálódni. Tehát jól mondtad, hogy nemes gáz, a kriptonok, xenonok kerültek a levegőben. Most a fizikai utat nem mondanám, de levegőben elsősorban, később a tengeri, az óceánban. És minden ilyen balesetnél, mint a Csernobil vagy a Fukushima, az egyik, az első információt a levegőn keresztül kapjuk, tehát ezért folyamatosan történik levegő monitorizás. Tehát a levegőnek a radioaktivitását mérni tudjuk, és az ad információt, hogy merre járnak ezek az izotópok, amik általában részecskék, és tehát radioaktív izotópok, amik porszemcsékre ragadnak, és ezekből lesznek azok az úgynevezett aeroszolok, amik hordozó anyagok, és ők jutnak el akár föld másik részében is. Tehát minden információ, ami így az interneten is akár kapható, főleg a jód meg a cézium 131 és cézium 137 hasadó termékekre vonatkoznak, és a japán által elmondott információk, ezek a nagyon nagy számok, ami bekerel az aktivitásnak a mértékegysége, és 10-15-10-17 becquerel szinten voltak kibocsátva a levegőben. És még egyszer, izotop hordozóként az aeroszolokat mértük, és mérhető volt a világ majdnem összes részén. Mutatnék egy olyan grafikont, amelyiket a német honlapról vettük le, mert nagyon jól mutatja színekben, különböző országokban milyen aktivitás szint volt a levegőben, a jódnak, meg a cézium 137-nek főleg, és a lila az a Japán, ami legjobban Japán területe. Talán látszik, hogy az, amiután mindenütt máshol már lecsengett a szennyezettség a levegőben, Japán környékén még folytatódott, érintett jobban volt a kék meg a fekete vonal, ami az orosz meg az amerikai területet mutatják. Ugyanarról a honlapról azt tudnám megmutatni, hogy mi érkezett Németországba, tehát Európa, Németország, Magyarország, ezt szeretném gyorsan elmondani. Itt azért érdekes ez a grafikon, mert ott a zöld meg a sárga szintek azok a természetes földkérekből vagy koszmikus eredetű radioizotópoknak az állandó aktivitás szintje a levegőben, és látszik, hogy a a 831, még a C-137-nek a legmagasabb aktivitása se érte el ezeket a szinteket, tehát már ez egy referencia, hogy azért az aktivitás szint nem volt túl magas. Hasonló grafikont mutatunk a hazai mérésekből, amik a Sugárbiológiai Kutatóintézet koordinásával egy ERMAC nevezető hálózat, mérőhálózatnak a munkatársai Győrben, meg északon Győrben, Miskolcon mértek. Tehát a három grafikon zölddel ugyanúgy a berillium 7, ami koszmikus eredetű, a pirossal a 831, ami sokkal nagyobb volt, mint a C-137, de mégis, hogyha megnézzük a mértékegységet, a legmagasabb értéke valamikor március végén jódban, azaz 1000 mikrobecquerel, tehát 10 millibecquerel per köbméter. Tehát 10 millibecquerel, 1 millibecquerel per köbméter volt, az azt jelenti, hogy egy bomlás per másodperc egy köbméter levegőben, ez nagyon kevés mégis, de mivel a műszerek képesek ezt mérni, és sokkal kisebbet is mértük, és itt is látszik, hogy az ország területén az aktivitás szint a kimutatási határig lecsökkent már május első napjaiban. Ez jó volt, tehát a felhő elvonult, és egy második hullám nem érkezett. Itt van egy olyan kimutatás, amit én nagyon fontosnak tartok, az összehasonlítás a Csernobyl-ra, mert gondoltam, hogy
0: esetleg ez nagyon fontos.
1: Megkérdezni.
0: Hogyne, hát mindenkit érdekel. Csak most még egy rövid kérdést tennék föl, hogy Magyarország, ugye itt látható volt, hogy komoly mérési helyek, eredmények vannak. Mit lehet arra mondani, hogy Magyarország erősen sugárterhelt földrajzi területhez tartozik, vagy közepesen, vagy kevésbé? Mit lehet a magyar és egyáltalán közép-európai embernek mondani?
1: Tehát földrajz szempontjából a sugárterhelés az a természetes sugárterhelés információt adja, és ez természetesen függ attól, hogy hegyek, vulkanikus területek, tehát a földkéregnek a aktivitásától. És ilyen szempontból tudjuk, hogy a világ átlag értéke az 2,4 millisievert per év, és említik az irodalomban Brazíliát, ahol 10 millisievert per év. Magyarországon pedig 3 körül van ezek a szintek, amiket így irodalomban megtalálunk.
0: Van ennek valami magyarázata? Vagy
1: ez a földkéreg aktivitásából. Tehát ez természetes radioaktivitás, és ebben élünk, ez az állandó. Ennek úgymond semmi köze ahhoz az eseményhez, ami Fukushima vagy Csernobyl volt, és itt az aktivitás szintek is mások. Akkor megmutatnám.
0: Igen, nagyon várjuk is, most már megvannak az eredmények, az összehasonlítás eredményei, a fukushimai tragédia és a csernobili tragédia közötti összehasonlítás. Hát erről szeretnénk közelebbi adatokat hallani, és hát akár egy pár személyes dologgal is kiegészíthetnénk.
1: Elmondanám, hogy ezek az adatok jóformán a Sugárbiológiai Intézet méréseiből vannak, és nagyon hitelesek. A méréseket gamma-spektrometriai mérésekkel végeztük tavaly tavasszal, meg a Csernobyl idejéből is megtaláltuk ezeket az adatokat. Elmondanám, hogy a levegő minták, tehát a szívunk levegőt és a levegő aeroszol aktivitás mintán kívül mértünk élelmiszert is tavaly tavasszal, mert ilyenkor lerakódik a fűre, a vízbe, és ezek is olyan paraméterek, amiket monitorizálásban beveszünk, tehát azért a táblázaton tartalmazza a bal oldalon nem feketén boldolt értékek, oszlopok, a három jellegzetes izotopok, amik érkeztek levegőben tavaly Fukushima idő alatt, az aeroszolban, a friss fűben, a zöld leveles növényekben, sóska, spenót, és a friss tejben, hogy mit mértünk. Igazából ott van egy olyan jel is, hogy kisebb mint, az azt jelenti, hogy a műszer nem volt képes kimutatni, egy bizonyos érték alatt. Tehát, hogyha összességében látjuk, hogy a friss fűben volt három, a mértékegységek ott vannak jobb oldal, igen, tehát 3 becquerel per kilogram, miközben mondjuk Csernobyl alatt 9700. Minden érték olyan, az aeroszolva 1,4, Csernobyl alatt 2000 felett. 2700 volt a zöldségekben becquerel per kilogram akkoriban, és ezt akkoriban is én mértem, csak nem itt a sugárbiológia kutatóban, valamikor Bukarestben, és a friss tejben nem tudtunk mérni. A friss tejről említem, hogy felvettem a kapcsolatot azokban a napokban a volt kollégáimmal az Atomkutató Intézetből, Bukarestből, és ők mértek tejben, de úgy, hogy valahol Kárpátok hegycsúcsain a kecsketejek, akkor ők már kecskék, még juhok már kint voltak, ők mértek, mi nem tudtunk mérni sehol, bárhonnan vettük a tej, friss tej értékeket. A legnagyobb aktivitásokat olvastam, ami a jód, a cézium az még kevesebb volt, de ott látszik, hogy mennyivel nagyobbak voltak a fekete értékek Fukushimához képest Csernobyl alatt. Meg kell mondani, hogy a jódizotóp az, hogyha lett volna, tehát én most beszéljek a Csernobyl időről, amikor olyan nagy volt a levegőben a jódaktivitás szintje, és minden mintában, ez a pajzsmirigybe dusul, meg a nagy ízületekben, és a felezés, de szerencsére a felezési ideje csak 8 nap. A céziumoknak a felezés, a cézium-137 Csernobyl óta még mindig van a talajunkban, olyan 1 becquerel per kilogram, vagy volt a maximum 100 becquerel per kilogram, ez, mert annak a felezés ideje 30 év. Tehát 30 év alatt lesz fele annyi atom, radioaktív atom a környezetben, mint volt, és ezért még mérhettünk, akár visszaporlódik a levegőben, a talajból, ha szárazság van, bekerülhet a levegőben, és akár a levegőben is nagyon ilyen mikrobecquerel per köbméternyit mérhetünk, vagy a talajokban, ilyen nem dolgozott talajokban, ott még találhatunk. Valamikor a tanulmányok voltak a talaj mélység eloszlása a céziumnak, mert ez hosszú felezés ide. A jód veszélyesebb a szervezetre, de rövid a felezés ide, biológiailag még rövidebb.
0: Ezek az adatok itt Magyarországon csak azért olyan kiugróak és olyan félelmetesek Csernobyl vonatkozásában Fukushimához képest, mert földrajzilag közelebb vagyunk, vagy ez az egész világon jellemző, hogy Csernobyl sokkal, szóval össze se lehet hasonlítani, hogy mennyivel nagyobb katasztrófa volt.
1: Azért a két katasztrófát elég közel tudták összehasonlítani nukleáris eseményként, de Magyarország meg Európa szempontjából más volt, és más típusú volt a kibocsátás, de nálunk most legfőként a távolság volt az enyhítő szempont. Én emlékszem, hogy a Csernobyl után az északi féltekeit azt körbevette a felhő, és évekkel később, még a 90-es évek közepén a francia kollégáim mondták, hogy a hegyekben mértek ilyen gombákban, meg mohában mértek még mindig céziumot, elég nagy aktivitás, mert oda lerakódott, 30 év a felezés ideje, és az ott még mindig ott volt és van.
0: A jódról már hallottunk, hogy hol rakódik le az emberi szervezetben. Milyen hatást gyakorol a cézium?
1: A cézium, és még beszélhetünk arról, ami itt nincs, mert nem tudtuk mérni, a stroncium-90, ami béta sugárzó. Tehát az én tudásom szerint a stroncium-90 az a csontban, mert a kalciummal egy kémiai viselkedéssel van, és akkor a csontban a kalcium lerakódik, hát nem szelektál a szervezet, lerakja a stronciumot is, így a fogban, meg a csontokban tudtak mérni Csernobyl után stroncium izotópokat, 90-et. A cézium pedig inkább a káliumhoz tudnánk szervezetileg összehasonlítani, tehát izmokban, akár a szívizomban, de igazából, mivel a cézumnak a fő radioaktivitása gamma és nagy energiájú gamma, az nem olyan veszélyes, mert átmegy a szervezeten gyorsan, tehát áthalad az alfa részecskék, azok veszélyesebbek, de hát hál' Istennek azokat úgy nem mértük.
0: Igen. Hát a Csernobil és Fukushima a reaktorbaleset összehasonlítási adatai jócskán megsokkoltak minket. Én láttam egy grafikont nálad, ami nagyon érdekes, hogy a Fukushimában bekövetkezett baleset után a Magyarországon mért, vagy Magyarországra kiterjedő jód 131-es izotóp grafikonjánál például azt láttam, hogy 2011. június 26-án egészen minimális volt, azt hiszem 10 alá, ugye 10 egység alá ment, és aztán utána hirtelen újra emelkedik ez. Ez most mitől függ? Van valami időjárási, éghajlati tényező, vagy mi az az egyéb dolog, amitől függ, hogy kevesebbet mérnek, aztán utána egy idő után még többet, amikor azt várnánk, hogy na, maradjon most már olyan kevés.
1: Hát attól függ, hogy a sok mit jelent. Tehát itt arról van szó, hogy az intézetünkben mondtam, mint fő feladat a környezet monitorizása és a levegőnek a szennyezettség. Minden héten körülbelül 30 ezer köbméter levegőt szívunk, és azt a mintát egy szűrőpapíron, és azt megmérjük, és pontosan meg tudjuk, hogy milyen szennyezettség, akár a berillium, akár a rádiumnak a radon leányelemeit megmérjük benne, ólomot, és hát így évek óta mi mértük a jód 131-et is, mivel a jód 131-et nagyon sok mindenre használják, a kórházakban, terápia vizsgálatok céljából, inkább nem terápia céljából, tehát azt gyártják is nálunk valahol a Csillebérc környékén. És ennek a gyártási folyamatnak van egy természetes kibocsátása, azoknak van korlátozó kritériumai, és ezek a mi méréseink körülbelül 10 évre visszamenőnek, személyesen mérem, tehát abszolút autentikus információ, olyan 10 mikrobekerel, tehát mikro az 1 millió. Tehát 1 millióval kisebb, mint egy bomlás per szekundum, vagyis 1 millió szekundum alatt bomlik. Tehát 10-20 mikrobekerel per köbmétert mértünk mindig, mint egy ilyen állandó szint. Ez úgy látszik is úgy a július nyári időszakra. Igen. Amit bal oldalon a grafikon látjuk, az a Fukushimának a hatása, és az lecsengett szépen május közepére, és ez látszik is. És utána szeptemberben volt egy úgymond kis esemény, amikor szűrőt váltottak az izotóp intézet, ami gyártja ezt a forrást. Ez egy kis pánikot. Igen, de mindenki erről kérdez. Az ausztriai kollégák jeleztek nálunk, itt voltak egy pécsi konferencián, és kolléganőmmel beszéltek, hogy mértek ti jódot, mert mi kezdtünk mérni. Hát mértek 25 mikrobekerel per köbmétert, itt is ez is olyan 100 mikrobekerel per köbméter volt, azt, amit olyan 10 km távolságra, ezek olyan értékek, hogy csak azért mérte az Európa, mert nagyon rá volt hangolódva Fukushima miatt, és hát a 10-et, a 25-öt Győrbe például, meg Miskolcon nem is tudták mérni, de mi mind

0: fennmarad, hogy te egy keresztény ember vagy, és keresztény tudós. Hogyan jutottál el tudósként az Isten hitre? Mert tudom rólad, hogy komolyan kutatod a Szentírást, hogy mondanál egy pár személyes szót magadról, hogy hogy jutottál el?
1: Na most én azért azt mondanám, hogy tudós nem vagyok, mert hát a tudós az aki igazán kutat.
0: Igen, tudtam én mindig, hogy te nagyon szerény vagy.
1: Nem, én, van ez az alkalmazott fizika, tehát a fizika tudást alkalmazzuk, és ez is nagyon fontos, én nem vagyok olyan nagyon szerény, tudom, hogy fontos, és ezért is csinálom lelkesen, meg vannak itt is kutatási területek, főleg igényesség irányában mindig fejlődünk, de igazából én, amikor, ez hosszú. Arról van szó, hogy van egy gyerek, aki nem úgy nevelkedik, hogy hitben, de ugyanakkor anyukámnak a családja református lelkész ágakból van, nagyapám is református lelkész volt. Én úgy nőttem fel, hogy ott van a nagyapám képe a falon, de nem beszélünk a hitről, csak anyukám beszélt arról, hogy tudod, kislányom, a jó Isten megsegít, de nem tanított hitre. Később, amikor apukám meghalt, és a nagyi jött Szigetváron látogatni minket, az ő kedvéért kérdeztem a bibliai meséket, mert tudtam, hogy ő örül, hogyha mesélhet róla. Tehát így nem volt semmilyen tudásom erről. Némi ima tapasztalatom azért volt, ez egy hosszú mese. Ellenben a fizikai tanulmányaim alatt az első élmény az volt, amikor a termodinamikát még a relativitást tanultam. Emlékszem, könyvtárban töltöttünk órákat, mert nem voltak könyvek, és akkor ott ültünk órákat, és ott egy olyan második, harmadik év volt az egyetemen, amikor a filozófia, termodinamika, relativitás, és így akkor az ember belemerül, és akkor vannak a nagy felfedezések, hogy hát Isten nélkül valami kell, hogy legyen. És innen úgy kezdődik a személyes keresés és kutatása. Én szerintem ahhoz, hogy a kettőt nem kell összevetni. Amikor ilyen kérdést kapok, én azt szoktam válaszolni, hogy próbáljad megmagyarázni egy vaknak, hogy milyen a piros, és mi a különbség a piros és a zöld között. Nem fogja megérteni. Attól még a piros létezik, csak ő nem tudja, hogy létezik. Tehát ez minden embernek a saját útja, tapasztalata. Én a hitemről inkább, ha beszélek, a megélt tapasztalatokról, és a békesség, nekem a legfontosabb a békesség, a megbocsátás képesség, és a reménység. Ezek erősítenek meg, és ez nincs ellentétben a úgymond tudománnyal.
0: Tudományhal, messze nincsenek. Tudsz valamit még úgy magadról elmondani, ami fűtött téged, és amit van egy 3 percünk még, hogy az életpályádon mi volt az, ami olyan örömmel töltött el, és azért egy kis, mondjuk így, egy kis belső büszkeséggel, hogy ez az én munkám.
1: Én nekem minden munkám így 3-4 szakaszban lehet osztani, mindegyik valamilyen szerelemmel lehet összehasonlítani, mert amikor valami új területet kezdek, akkor hogy teljesen az alapokig szeretek menni, és akkor hogy elmerülök. És volt egy ilyen pont Csernobil előtt, 80-as évek elején megalakították az Atomkutatóintézetben, Bukarestben ezt a csoportot, ami nukleáris műszerfejlesztésekre volt, és ott részben felfedeztem azt, hogy programozok számítógép nyelvezetén, ezt kis fekete bogaraknak neveztem ezeket a csippeket, amelyikeket programoztunk, és a levegő szennyezettség mérésével először a nukleáris teljesítményű, tehát kibocsátás szinten, meg természetes környezetben mérni a levegő szennyezettségét, és ebben volt, talán említettem, vagy nem, ebben volt egy innovációnk egy 4-es csoportban, és ez pont akkor lett, és hitelesítve lett a műszer, amielőtt történt a Csernobil. Hát Csernobil alatt egy 32 tagú csapatban ott voltunk az atomkutatóban, éjjel-nappal asztalon aludtam, és mert két programozó volt, és két mérnök, és kettesen kellett, hogy fél óránként adjuk az eredményt. Elmondanám, hogy a levegő szennyezettség mit jelent, azon kívül, hogy nem tudtuk, csak láttuk, hogy nő a radioaktivitás, és a műszerek csak-csak úgy mutatják a növekedést, nem tudtuk, hogy mikor lesz vége, ez borzasztó volt, de volt egy érdekes

0: dolog, éjszaka kettő felé, én voltam pont az ügyelet, ki volt vezetve az ablakon egy cső, szívtuk a levegőt, mértük. Fél óránként kellett telefonon az igazgatónak adni az eredményeket, és egyszer csak megdermedtem, mert nulla eredmények voltak az én gépemen, és ez azt jelentette, hogy az én programozásom csődöt mondott, jaj, de nagy szégyen, mi történt, és közben hát a többiek más szobákban dolgoztak, minden telefonálok, bevallom az igazgatónak, hogy mi nem mértünk semmit, és hát azt mondja, nem láttad, hogy esett az eső. Esett az eső, kitisztította a levegőt, az a izotóp mennyiség leesett a földre, a talajra, de a levegőből egy fél órán át már tiszta levegőt szívszunk. És ezt mindig elmesélem, mert érdekes volt, és jó volt az is, hogy én már ez szombattól kezdődött Bukarestben a nagy csapatmunkat, de én már pénteken szóltam, hogy tegyétek a háztetőre a levegő mintavételezést, mert itt bajok lesznek. Ez volt már az én, de akkor már 6 éve levegőszennyezettséggel foglalkoztam. És most visszatért ez az esemény, de ez csak annyit, hogy át tudom adni a tudásomat a fiatal kollégáknak, akire nagyon büszke vagyok.
1: Nagyon sok szépet meg is tudtunk rólad, a szüleid magatartásáról, a neveltetésedről, és az egész életpályádról. Nagyon izgalmas lenne még folytatni ezt a beszélgetést, az időnk lejárt, de nagyon köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük ezeket az adatokat, a felvilágosítást, de a személyes vallomásokat is. Isten önökkel!

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszont hallásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek,

és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjék!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Egy újabb felvételt szeretnénk sugározni az önök számára a Széki gyülekezetben készített Kék zónák előadás sorozatból, melyet heti egy alkalommal mutatunk be önöknek ebben az időszakban. A ma esti előadás alkalmával dr. Őszfarkas Ernő az okinavai kék zónák titkait fogja feltárni. Az énekszolgálatokat a Széki gyülekezet kórusa végezte el. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, az online nézőinket. Hát rájöttem a tegnap este arra, és most már végleg eldőlt, hogy megérte nekem idejönni. Ugyanis még el sem telt a hét, már is nagy változások vannak. Ugyanis valaki az ajtóban azt mondta nekem, hogy az előadás alatt, ez tegnap történt, egy nagy döntést hoztam. Veszek egy kecskét. Erre, hát egy kicsit mosolyogtam én is, erre valaki meghallja mellette, és azt kérdezte, hogy hányat kérsz? Na hát arra rájöttem, hogy én már kecskepásztor nem leszek, koromnál fogva sem, de kecske közvetítő még lehetek, mert ez a tegnap este is jól sikerült. Hát tessenek elgondolni, hogy valaki azt mondja, hogy inkább vesz egy kecskét, csak hogy meglegyen a napi kilométer száma, az a bizonyos 8 kilométer. Hát nem megérte ide jönni? Egy ember már szeretne mozogni. Hadd kérdezzem meg önök közül, ki az, aki nem 8-at, legalább 3 kilométer gyalogolt ma. Nagyon jó. Itt maradok, végig maradok, most már egészen biztos. Látom, hogy van kinek beszélni. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon, nagyon nagy dolog. Ki az, aki ma megölelt valakit? Legalább egy szemét. Ki az, akit ma megöleltek? Nagyon jó. Hát hihetetlen, hihetetlen csapat. És ki az, aki gyakorolta a mosolyt? Azzal a 14 arcizommal, nem a 72-vel, hanem a 14 arcizommal. Ki az, aki gyakorolta? Hadd lássam, megy ez még. Igen, egyre jobban mosolygunk, egyre több a mosoly széken. Hihetetlen. Kár, hogy ezt nem látják, akik online néznek bennünket. Szóval én büszke vagyok a székiekre. Nagyon szuper. Volt-e valaki Japánban? Utolsó kérdésem egyelőre. Volt-e valaki Japánban? Nem. Ilyen jó. Akkor én tartom meg az előadást. Egyébként átadtam volna. Szeretnék oda eljutni. Hát egy kicsit messze van. Hogy hol van? Japán egy ilyen hosszúkás, ahogy látjuk. Nagyjából szigetcsoport, és Okinawa az ott van valahol délen. Hát annyira nem látszik ezen a képernyőn, de hogyha kinagyítom, akkor így néz ki, van 47 prefektúrája Japánnak, és az egyik. Ilyen hosszú vulkanikus sziget, kellemes időjárással, nincsen tél, de a monszun viharok miatt nem biztos, hogy elcseréljük akár itt a mezőségi időjárást azzal együtt, ami itt van. 31 kilométer széles, 106 kilométer hosszú, és hát arról híres, hogy a születésnél várható élettartam igencsak magas, nőknél 87,5 év, férfiaknál 80 év, a magyarországi adatokkal tudtam összehasonlítani. Sőt, a 100 évesek 80%-a önellátó, az EU-ban csak 15%. 1000 fölött van a 100 évesek száma, 1,56 millió ember él Okinawán. És ez nagyon furcsa, mert a második világháborúban, ugye a japán-amerikai elhúzódó konfliktusban a mostani 100 évesek rendkívül sokat éheztek. És mégis még mindig élnek. Mit mondhatunk az étkezésükről? Hát ugye itt van Okinawán, hogy a növényi alapú, vagy többségében növényi alapú étrend, az itt van az első helyen. Nem azért, mert olvassák a tudományos folyóiratokat, vagy ilyen előadásokat hallgatnak, amit én tartok, hanem egyszerűen ezt a sorsot, ezt a kultúrát örökölték, és csak egyszerűen így élnek, és kész. Maguk termelik, bio, friss, nincs hóval való tartósítás, és az étkészlet, lehet, hogy ez itt így nem jelentítődik meg nagyon, de ekkora kis tányérjük, ez a nagy tányér, kb. Mint ami a markom. Mert ugyanis a tányérnak a mérete befolyásolja, hogy mennyi ételt teszünk bele. Kis tányér, kevés étel. Mit fogyasztanak? 60% a zöldségféle. Ezen kívül gabonafélét, szóját, különösen az erjesztett szóját, ugye a tofut,
tegnap erről volt szó, és állítólag még lesz, vagy ma, vagy holnap, nem tudom, de még lesz szó a tofuról, nagyon jó. És kevés húst és halat. Tehát tetszenek látni, hogy nem tisztán vegetáriánusok, szinte senki a kék zónákban fogyasztanak. Nem is azzal van gond, hogy fogyasztanak az emberek húst, hanem a mennyiséggel. Tehát nem arról van szó, hogy minden nap háromszor, hanem arról van szó, hogy a heti 21 étkezésből, amennyiben háromszor étkezünk egy nap, annak az 1,5%-ában fogyasztanak húst vagy halat. Hogy miért? Így szokták meg. De hogy ez jótékony hatással van az egészségre, nem az, hogy mit nem esznek, hanem az a jó, hogy mit esznek. Az viszont rendkívül jó. Hát itt teszenek látni, nagyon sok minden van, amit fogyasztanak. Ebből nem minden értelmezhető széken, vagy itt a Kárpát-medencében moszatott bambuszt, japánretket nem eszünk. Zöld papaját sem, de semmi probléma, okrát sem, de van káposzta, répa, és édesburgonya, algánk sincs, az édesburgonya, nem tudom mennyire őshonos, vagy fogyasztanak itt széken édesburgonyát. Ismert, fogyasztanak. Ez alapélelmiszer. Minden nap fogyasztanak, így vagy úgy, édesburgonyát. Ha nem tudom, kérdezem a dietetikustól, lesz szó valamilyen, lesz valami édesburgonyás recept, mert nem akarom elvenni semmiképpen a kenyerét, de ha nem, azt mondja, hogy nem, akkor ismerős ez a cékla színű burgonya. Nagy aros tartalma, alacsony a glikémiás indexe, nyilván van benne olyan anyag, ami cukorrá alakul, de a rostok miatt nagyon lassan szívódik fel, ezért a cukorbetegek is tudják fogyasztani. Édes, de nem emeli emiatt gyorsan a vércukorszintet. Káliumot tartalmaz, sok B-vitamint, E-vitamint, D-vitamint, A-vitamint, és ezt nem tudatosan fogyasztják. Nem azért, mert tudják, hogy mi van benne. Egyszerűen azért, mert ez van, ebből sok van, ezt mindenki termeszti, és ezért fogyasztják. Dan Butner szerint még vannak egyéb dolgok is, ami befolyásolja a hosszú életüket. Hát az első egy kicsit döbbenet. Nincs szék. Na hát ezt itt széken semmiképpen ne tessenek követni, hogy nincs szék. Vagyis a földre ülnek le, ott esznek és fölnek, állnak fel. Egy nap, 70-80-90 évesek is 50-szer leülnek és fölállnak. Leülnek és felállnak. Emiatt az alsó testi izomzat rendkívül erős, és azok a comnyaktörések meg ilyenek, amik előfordulnak a mi kultúránkban, egyszerűen nem tud előfordulni, mert annyira edzettek és annyira erősek ezek az izmok és ezek az izmok, csontok. Tegnap elmondtam, hogy mennyire a szokásainkat a kultúra befolyásolja, és az életmódunkat. Na most én nem akarom azt mondani, hogy a kultúránkat olyan drasztikusan változtassuk meg, hogy amikor végeztünk ezzel a héttel, akkor egyszerűen kidobjuk a kanapét, vagy nem a kanapét, hanem az étkezőszékeket, meg a nappali butorzatot, és veszünk egy vastagabb szőnyeget, és arra tálaljuk fel a vacsorát, vagy az ebédet. Nem, semmiképpen nem kell. Ez nem a mi kultúránk, de érdekességként ott van, viszont lehet, hogy pár olyan torna gyakorlatot végezhetünk mi is, anélkül, hogy a földről ennénk, amivel erősíthetjük ezeket az izmokat. Gyógynövényeket szeretik, termesztik, fogyasztják. A másik, hogy a múltat rendkívül jól kezelik, ugyanis hát nem keseregnek, nem panaszkodnak a múlt sérelmein, majd elmondjuk egy picit később, pár mondattal később, hogy miért lenne okuk rá. És a fiatalok okinaván azt mondják, hogy az idősekkel rendkívül kellemes beszélgetni. Van bennük humor, jó dolgokról beszélnek, és nem állandóan nyavajognak. Ez nem jó, az nem jó. Tehát vannak olyan emberek, akik ilyen energiavámpírok, kiszívják belőlünk az erőt és az energiát. Annyi panaszuk van az életben. Nekik lehetne panaszuk, különösen a 100 éveseknek, vagy akár még fiatalabbaknak is, akik átélték a háborút. De valahogy ezt fel tudták dolgozni, le tudták tenni a múltnak a sérelmét. Hányszor hallom azt, hogy konfliktus van két család között. Mondom, mi a konfliktus, mi történt tegnap? Jaj, nem a tegnap történt. Hát mondom, mikor, a múlt héten? Nem, 20 évvel ezelőtt azt mondta, hogy. És ez még 20 év után még mindig téma?
Hát még nem csak, hogy náluk téma, még az unokák között is téma, mert annyira táplálják otthon és hallják. De ez biztos, hogy nem székről szól. Más területein ennek a Kárpát-medencében én szoktam járni. A másik a céltudatosság. A céltudatosságról külön beszélek, csak itt még szeretném, hogy menjünk egy kicsit sorba. Ez a moai, új szavakat fogunk itt megtanulni, egy kicsit japánul. Ez a moai, ez a baráti kötődést, ezeket a baráti kis csoportokat jelenti. Ők is nagyon szeretik a közösségben való életet, és ez sokszor életmentő, egészséget, életet őrző, ha vannak barátaink, akikkel rendszeresen összejárunk, és tudom, hogy nagyon úgy néz ki ez a csapat itt széken, akiket én látok, és akiknek a mozgását látom, hogy szeretik egymást, megvan ez az együttmunka, tehát ez a moai, ez itt él mindenképpen. Nézzük meg ezt a céltudatosságot, ami egy másik fontos japán szó, ez az ikigai. Ezt nem árt, ha megtanuljuk. Mi is ez a céltudatosság? Mi is az életcél? Hát két variációt szeretnék mondani. Az egyik, talán felismerik, hogy kiről van szó. Ő azt mondta, 1963-ban egy nagy beszédet tartott, 250 ezer ember előtt Washingtonban. Van egy álmom, 4 kicsi gyermekem egy napon olyan nemzet tagja lesz, ahol nem a bőrszínük, hanem a jellemük alapján ítélik meg őket. Ki volt ő? Martin Luther King. Aki a rabszolgák, hajdani rabszolgák utódainak mondta, akik még mindig külön buszon utazhattak, vagy a buszon külön helyen utazhattak, külön étterembe mehettek be, nem vásárolhattak ott, ahol a fehér emberek, és ő azt mondta 1963-ban, van egy álma, és az életét ráteszi arra, hogy az ő gyerekei már egy más világot tapasztaljanak meg. Hát ő sajnos nem élte meg, mert lelőtték a szép gondolatai miatt, azonban a gyerekei tényleg már megtapasztalták ezt a más világot. Tehát lehet valami ilyen nagy álmunk, hogy megváltoztassuk valamit a falu életében, vagy a világ életében. Miért nem lehetnének ezek a fiatalok, akik itt vannak, egy nap valahol felfedezők lesznek. Hallom, itt vannak, akik tantárgy olimpiákat, a minek nevezik, jól mondom, nyertesek, meg országos szakaszra készülnek éppen itt a sorok közül, ha jók az információim. Úgy tessenek nézni ezekre a fiatalokra, hogy egy nap hoznak egy felfedezést, amivel a világnak egy problémáját megoldják. És lehet, hogy van egy ilyen álmuk, én látom a szemükben, hogy igen, kezeljük így a gyerekeket. Lehet egy ilyen életcélunk is, de nem mindenkinek adatik meg, nem mindenkinek a lelkében van egy ilyen látás. És nem baj. Mert mi van azokkal, akik csak a mindennapi dolgokat végzik. Mi van akkor, ha ő csak árufeltöltők a boltba, de ha nem lennének, akkor nem lenne mit megvásárolni. Vagy mi van akkor, ha a takarítók nem végeznék el a dolgokat, és emiatt nem tudnak kinyitni egy orvosi rendelő, nem kapná meg az engedélyt, és így tovább. Tehát a mindennapi apró rutin feladatoknak a rendszeres teljesítése, az is lehet egy életszín. Hogy fölkelek azért, hogy azt a napi feladatot elvégezzem, megcsináljam lelkiismeretesen. Még akkor is, ha nem jegyzik fel a nevemet, mint a Martin Luther Kingé, semmilyen posztot, internetes oldalt nem szentelnek az én nevemnek, se szobrot nem állítanak, de elvégzem, mert ez nekem lelkiismereti kérdés. Bármelyik variáció jó. Okinaván, talán senki nem akar Martin Luther King lenni. De mielőtt föl kell valaki Okinaván, és leteszi a lábát az ágyról, meg kell fogalmaznia, hogy ma miért fog fölkelni. Mit akar csinálni? És ha végigveszi, hogy ma elviszem az oviba a unokámat, ma bevásárolok, ma főzök valamit a családnak, akkor azt mondja, na igen, megvan, most már leszállhatok. Hát elgondolja minden nap, hogy miért él. Vagy a diákok fölkeltek, és azt mondja, ma írok matekból, magyarból, miből kell, rendben, megcsinálom, jó lesz, ezért már érdemes fölkelni, nem egy matek dolgozatért mindenképpen, érdemes fölkelni. Na ilyen, ez az ikigai, amiben ők élnek, célokat fogalmaznak meg az adott napra, amit elvégeznek. És a tudósok elkezdtek ezzel foglalkozni, van ennek valami szerepe az emberi egészségre, vagy az élet hosszára nézve, és azt mondták, hogy igen, a hajléktalanok nem azért halnak meg, mert nem kapnak megfelelő ételt és ruhát,
mert a legtöbb városban vannak intézmények, ahova bemehetnek, és megfürödhetnek, kaphatnak ételt, vagy ruhát, az egy más kérdés, hogy nem igen akarnak bemenni, sokan nem akarnak bemenni. Azért halnak meg sokkal korábban, mint az átlagos lakosság, mivel elveszítik az élet céljukat. Nincs, amiért fölkeljenek az aluljáróban. Nem tudják, hogy mi végre, hogy miért vannak aznap. Enni tudnának, melegedni tudnának, fürödni tudnának, de mivel nincs életcéljuk, ezért arra sincs céljuk, hogy bemenjenek, és elfogadják ezt a segítséget. Az ikigai szemlélet azt is jelenti, hogy az ember tudjon a jelenben élni, és ne a múlt sérelmein gyötrődjön, hanem élvezze az élet jelenlegi örömeit. Hát a traumák ellenére megőrzött lelki egyensúly, ez a pozitív életszemlélet ott él az okinavai japán idős emberekben. Mi történt velük? 1945-ben a csendes óceáni hadszíntér legnagyobb partra szállási művelete volt az amerikai seregek részéről. Az amerikaiak részéről a támadó hadművelet 82 napig tartott, amelyben a japánok oldalán 40 ezer kényszer besorozott okinavai férfi vett részt. A helyi polgári lakosság egyharmada elesett a harcok során. Összesen 240 ezer ember életet követelt a háború. Szörnyű háborúk voltak. Ki látta a Fegyvertelen katona című filmet? Köszönöm szépen. Aki még nem nézze meg, itt játszódik le az a történet. Desmond Doss, közkatona, aki adventista volt. Őt is amerikaiak vitték a háborúba. Ő azt mondta, hogy eljön, de ő senkit nem fog lelőni. Ő azért megy, hogy embereket mentsen. És bement a golyó záporba, és minden nap hozta, húzta ki a sebesülteket. És mindig azért imádkozott. Uram, add, hogy csak még egyet, mielőtt meghalok, hogy még egyet ki tudjak menteni. És ez az ember nem halt meg a gőzápor ellenében. Úgyhogy amikor eljött az a pillanat, hogy kellett volna indulni a támadással, az egész egység állt, és kérdezték a századostól, de miért nem indulunk? Hát azért, mert a Desmond Doss még imádkozik, és amíg ő imádkozik, addig nem indulunk el. És ő pedig imádkozott, olvasott a Bibliából, mindenki várta a bevetést, mikor ő befejezte az imádságot, mondták, na most már indulhatunk, mert Desmond Doss nélkül nem indulunk el. Hát, ha valaki azt a filmet megnézi, akkor tudja, hogy milyen traumákon mentek át a japánok. Minden családban szinte van valaki, akit akkor elveszítettek. És az asztali beszélgetéseknél nem ezekről a szörnyűségekről beszélgetnek. Valahogy le tudták tenni. A jelenben tudnak élni. Örülnek az új generációnak. Segítik őket. Támogatják őket. Na ez is az ikigai része, amikor előre tudunk nézni. Nem a múlt sérelmein rágódunk. Nem a gumicsontokat rágjuk, a kis apró sérelmeinket. A világ fájdalmát hordozzuk az arcunkon, a szemünkön. Pedig apróság ahhoz képest, ami velük történt, amikor emberek és családok halnak meg. Mi pedig a mi kis sérelmünket úgy érezzük, hogy a világ összedől alattunk. Az ikigai az, amikor ezeket le tudjuk tenni. Túl tudunk lépni magunkon. Az ikigai azt is jelenti, hogy van valami szenvedélyünk, jó értelemben, valami mozgat bennünket, valami nagyot akarunk, valamit tenni akarunk a személyes életünkben. Van olyan célunk, ami túlnő magunkon, a mi életünkön, a mi kis megélhetési dolgainkon, valami többet akarunk tenni, és ezt szeretjük, ez dolgozik bennünk. Na ez is a japán ikigai szemlélet. Persze a tudósok, mint mindent, jól elbonyolították ezt is, hogy mi minden van az ikigaiba, ahogy ők megértették az emberek gondolkodásában. Egyébként ennek ma már itt nagy iskolája van Európában, tanítják a japán ikigai gondolkodást. Hát a japánoknak nem tanítja senki, ők csak egyszerűen így élik. Hát azt mondják, hogy benne van az is, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Ez a passzió, ez a szenvedély.
Benne van az is, hogy azt csinálom, amire a világnak szüksége van, lehet, hogy annyira nem szeretem, de ez a küldetésem. Benne van az is, hogy van egy szakmám, azt csinálom, amiért megfizetnek, és van valami, amit jól csinálok. Ezeknek a keresztmetszetében, ezeknek az együttesében keresendő, hogy mi is az ikigai. Ez ugye egyszerre az ember életében jó, ha megvan. Jó, ha van valami, ami szenvedéllyel csinál. Jó, ha van egy küldetése, van egy hivatása, van egy szakmája. Van valami, amiért fizetik, van valami, amiért nem fizetik, de szívesen csinálja. Na ez mind együttvéve adja meg azt az élet célt, azt az élet értelmet, amiért egy okinavai föl kell, meg szerintem egy európainak is érdemes föl kell. Tudomány alá támasztotta ezt, Viktor Frankl nevét sokan ismerik. Ő hozta az élet értelmesség fogalmát, és azt mondta, hogy ez a cél befolyásolja a mentális egészségünket. Másik tudós azt mondta, hogy ha valakinek vannak életcéljai, sokkal nagyobb valószínűséggel mennek el szűrővizsgálatokra. Tehát mondom itt a helyi lelkipásztornak, hogy ha valaki lent jelentkezik az orvosoknál vizsgálatra, azt jelenti, hogy nagyon komoly életcéljuk van. Mert ha van életcél, odafigyelünk az egészségünkre. Szeretnénk a holnapot is megérni. Mert szeretnénk az unokánknak segíteni, a gyerekünknek segíteni. Van cél, odafigyelünk magunkra. Vagy másik kutatás szerint, akinek jó céljai vannak, jól alszik éjszaka. Vagy pedig, akinek céljai vannak, 27%-kal csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. És ami számomra nagyon érdekes, hogy a vallásos hit, ami szintén egy életcélhoz köthető, az a telomereknek a hosszát növeli. Mik a telomerek? Ha tegnap megtanultuk, a DNS láncok végén egy kis valami, mint a cipőfűzön, az a kis műanyag vége. Minél rövidebb, annál hamarabb vége az életünknek. Na most a vallásos hitnek a gyakorlása regenerálja a megrongálódott telomereket. Egyébként ugyanezt csinálja a mozgás is, úgyhogy aki kecskét vásárol, tudja, hogy a telomereinek tesz jót, és ha minden nap kikíséri, meg visszahozza, akkor nagy dolgok történhetnek. Vagy az antioxidánsokat tartalmazó élelmiszerek, vagy sejtvédő gyógynövények fogyasztása szintén a telomerek regenerálását szolgálja. Ez már a bizonyíték alapú tudomány és tudás. Nyilván az okinavaiaknak fogalmuk sincs, hogy mi történik a telomerekbe. Ők csak teszik azt, amit megszoktak. És mi ebből tanulhatunk. Na még van itt egy nagyon furcsa szó. Ez a Harahachibu. Harahachibu. Remélem, megtanulta mindenki. Mielőtt elkezdenének enni, körbeállják az asztalt, és hangosan kimondják azt, hogy mit? Harahachibu. Nem tudom ez, hogy hangzana itt, ebben a kultúrában, de ők ezzel a mondással emlékeztetik magukat, hogy nem esszük tele magunkat. 80%-ig teltjük meg a bendőt, hogy mondják ezt szépen anatómiailag, és ott megállunk. Már nem vagyunk éhesek, de még nem feszül. Hát, megmondjam az őszintét. Nekem itt széken nem nagyon megy ez a Harahachibu. Próbálom, de egyszerűen nem működik. Vannak jobb részek is a világon, ahol könnyen lehet, de itt, ezzel a vendégszeretettel egyszerűen nem lehet. Egyébként a magyar kultúra ilyen, hogy a hasadjon, de étel ne maradjon. Nem? Ezeket a mondásokat, hogy fiam, ne hagyd ott, mert mások éheznek. Na most azért egyen teli magam, mert mások éheznek. Hát valahogy nekem sose volt logikus gyerekkoromban, de hát ezt tanultuk meg. És gyakorlatilag nem az a gond, hogy mások éheznek, hanem ami elődjeink és ami őseink háborúba éheztek, és ez a kollektív emlékezet megy tovább, és mi az unokák esszük magunkat tele, kompenzáljuk azt, hogy az atyáink éheztek. Ezért nekünk feszülnie kell a hasnak. Nem? Logikus. Hát, ha valakinek kellett volna sokat enni, akkor pont a japánoknak, mert ők nem a kollektív emlékezetből örökölték az éhezést, hanem ők maguk éheztek.
Emlékeznek arra, talán Mikszátnak van egy ilyen novellája, amikor valaki hazajött szibériai fogságból, és azután megérkezett haza, és megkínálták frissen főtt töltött káposztával, megevett egy tál töltött káposztát jó ízűen, és meghalt. Hát az éhezés után, a nem a 80% bizony életveszélyes lehetett. Tehát ilyen történetek ott vannak a fejünkben, és szegény ő nem lakhatott jól, mert ha jól lakott, belehalt, na majd mi helyettük is túlesszük magunkat. De ez a magyar mentalitás, Okinawa ezt nem engedi meg magának. Az emberek azt mondják, hogy minden nap emlékeztetjük magunkat arra, hogy csak 80%. Tehát az életcél összefügg az élethosszal, ez egyértelmű bizonyítást nyert. Fiataloknak mondok pár szót, mert ők szokták megkérdezni tőlem, hogy honnan tudom, hogy mi az életcélom, kérdezik tőlem. Hát honnan tudod meg magadtól, hogy mi az életcélod? Hát van egy-két ilyen kérdés, nem én találtam ki, aki ezeket így megfogalmazta. Kérdezd meg magadtól, hogy mitől felejtesz el enni. Mert ugye Isaac Newton édesanyjának rendszeresen emlékeztetni kellett a fiát, hogy egyen, mert napokig annyira el volt merülve az érdekes foglalkozásában, a kis felfedezéseiben, hogy elfelejtett enni. Na most, ha ez nem a mobiltelefon, ami miatt elfelejtesz enni, akkor azt jelenti, hogy valahol ott kell keresni az életcélt. Másik kérdés, hogy hogyan fogod megmenteni a világot? Az, hogy boldog, egészséges életet tudj élni, ragaszkodni kell valamilyen értékhez is. Lehet, hogy van a gondolatodban valami, hogy ha én ezt megcsinálnám, akkor egy problémát meg tudnánk oldani a világon. Lehet, hogy valamelyik órán bejön ez a dolog, egy kémia órán, egy fizika órán, hogy bármi. Hogyha ebből tudnánk csinálni valamit, akkor sok embernek könnyebb lehetne az élete. Lehet, hogy ez mutatja meg, hogy mi az életcélod. Vagy, na hát ez a kedvencem, hogy házon kívül, ha elvinnének egy lakatlan szigetre, ahol nincs internet, nincs mobiltelefon, akkor mivel töltenéd el mondjuk az egy hetedet? Mit csinálnál? Amit ez alatt csinálnál, valószínű annak köze van az életcélodhoz. És ha tudnád, hogy, hát ez most nem a fiataloknak, ha tudnád, hogy egy év múlva meghalsz, mit csinálnál addig? Mit szeretnének, hogy elmondjanak a ravatalozónál, rólad. Hogyan tudsz ezért elkezdeni tenni bármi mást? Nem valami nagy teljesítményről szól, csupán csak arról, hogy megtaláld a saját helyedet. Na most mindez mit szól a Biblia? Vajon a Bibliának van-e bármi köze az élet célhoz, az ikigaihoz? Hát hogy ne lenne? Prédikátor könyve, első fejezet, második verse. Így kezdődik. Én az eredeti, szó szerinti fordítást olvasom. A hiába valóság, hiába valósága, azt mondja a prédikátor. A hiába valóságok, hiába valósága. Minden hiába való. Nincs még egy igevers a Bibliában, ahol ötször szerepel a hiába való szó. Minden hiába való és értelmetlen. Ezzel kezdődik egy könyv. Hát akkor nem tudom, miért írta meg. Ha eleve minden hiába való, akkor miért untat bennünket, hogy ezt mi végigolvassuk. A Bibliában egyébként 64-szer fordul elő ez a héber szó, hogy hebel, ami hiába valót jelent, ebből származik az ábel szó. De ebből a 64-ből 30-szor a prédikátor könyvében fordul elő. És ez az hebel szó, ez az ábel szó azt jelenti, hogy lehellett pára, vagyis értéktelen, értelmetlen, hiába való, átmeneti lét. A Biblia is ezt írja, akkor mit beszélünk mi itt ikigairól, hogyha megállapítja, hogy értelmetlen minden? És aztán a könyv sorra veszi azokat a célokat, amiért mi érdemesnek tartjuk az életet, és azt mondja, hogy nem tévedünk, azért nem érdemes élni. Azt mondja, hogy először is nincs új a nap alatt, tehát hiába keressük az újat, mert előbb-utóbb rájövünk, hogy az az új, az már egyszer volt, csak egy kicsit más formában. Tehát ne keresd az újat, az hiába való. Utána arról beszél, hogy sajnálom fiatalok, de azt mondja, hogy a tudás hiába való,
azért tanuljatok, tehát nem beszélek a senkit a holnap iskolában menetről, minden hiába való, mert a tudós és a bölcs ember ugyanúgy meghal, mint aki nem tanult. Akkor mi értelme tanulni, ha úgyis ugyanúgy meghal, mint egy nem tanult ember. Azután azt mondja, hogy a vagyon is hiába való, és azt mondja, hogy azért hiába való, mert meghalsz, akármennyi pénzed van, és olyanok öröklik a fáradtságos munkával összerakott vagyont, akik nem értékelik, és elherdálják, mert nem ők dolgoztak érte. Földi örömök és a szórakozás azt mondja, hiába való, mert elmúlik. Hatalom hiába való, mert elmúlik. Tehát körülbelül ennyi. Hát én azért nem tudom ki, hogy van vele, de nem értjük azért egészen Salamont. Én szívesen átmennék ugye ezeken a kísérleteken, mert ezeket mind kipróbálta. És annyi pénzem lenne, hogy sosem nézném valaminek az árát, amikor valamit meg akarok venni, akkor megvehetném, hát azt úgy én el tudnám viselni. Vagy a világon odautaznék, ahova csak szeretnék, például erre az öt állomásra mindenképpen, és nagyon gyorsan, mert én négyen nem voltam, csak egy helyen, akkor én nem lennék abban elkeseredve. Úgy gondolnám, hogy annak lenne értelme. Vagy ha annyi tudásom lenne, hogy más kontinensekről is eljönnek engem hallgatni, ahogy Salamont hallgatta Séba királynője, ezen se esnék kétségbe. Vagy olyan hatalmam lenne, hogy az én szavamra palották épülnek, vagy akár egy gyönyörű templom, ókori világ csodái, vagy a jelenkor csodái felépülnének, én ezt is el tudnám viselni. Na egyedül az 1000 feleség, na azzal nem vagyok kibékülve, azt szerintem megterhelő lenne. De minden egyéb, amiről Salamon itt beszél, az valahogy elviselhető. És akkor nem hiszük el Salamonnak, és azt mondjuk, jaj, hát kicsivel több pénzem lenne, akkor lenne értelme az életemnek. Jaj, ha kicsivel több tudásom lenne, akkor milyen jó lenne. De Salamon ezeken mind végigment, és azt mondja, hogy higgyük el neki, hogy ha csak ebből áll az élet, akkor ennek semmi értelme nincs. A görög mitológia szerint Sziszifusz, Korintusz alapító királyát az istenek arra ítélték, hogy egy sziklát görgessen fel a hegyre. De nem tudta megcsinálni, mert a csúcs közelében mindig visszagurult. És az egész lényével azon dolgozott, hogy mindig visszagurítsa ezt a szikla darabot, amit ő magának teremtett. És az egyik filozófus szerint az ember élete pont ugyanolyan. Teremtünk magunknak ilyen nagy sziklatömböket, azután próbáljuk görgetni, de sose sikerül elvinni a csúcsig, ezért mindig frusztráltak és elégedetlenek vagyunk, és az életünk végén megállapítjuk, hogy miért görgettük ezt fölfele, mindig visszahullott ránk. Nos, ez minden, amink van, írja a filozófus, vagyis a halál perspektívájából nincs értelme semmi. Ez a Salamon konklúziója. Semminek nincs értelme, ha bárminek ez a vége, a halál. De ez a könyvet mégsem azért írta, hogy elvegye az életkedvünket. Ennek a könyvnek van egy vége, és azért érdemes az elejét elolvasni, hogy legyen kedvünk a végéig menni. Miért beszél így? Ott ér el bennünket, ahol vagyunk. Ki mondja, mire gondolunk, és azt is kimondja, amit mi nem tartunk szalonképesnek kimondani. A könyvében a világot két részre osztja. És azt mondja, hogy van egy világ a nap alatt, itt, ahol élünk. És az 5. fejezet első vers azt mondja, Isten a mennyben van, te pedig a földön. Tehát van egy nap feletti világ. Tehát van egy nap alatti világ, és egy nap feletti világ. A nap alatt, ahol mi élünk, Istentől függetlenül, Isten nélkül a halál árnyékában, a halál perspektívában minden hiába valamit csinálunk. A nap alatt Isten nélkül semminek nincs értelme, ha csak a halál a vége. De azt mondja, van egy nap feletti világ,
Az egy más perspektíva, az Isten oldaláról nézett életnek a perspektívája, amiben az élet teljesen más. Ebből a szempontból nézve a dolognak summája, lényege és összegzése. Mindezeket hallván, mindazt, hogy nincs semminek értelme. Ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. De azt mondja Böjt Salamon, enélkül a napfeletti világ perspektívája, az örök élet perspektívája, az Istennel való találkozás perspektívája nélkül a nap alatt minden hiába való. De ha létezik egy napfeletti világ, ha létezik az a reménység, hogy Jézus Krisztussal egy nap szentől szembe találkozhatunk, ha létezik az a perspektíva, hogy az ember Jézus Krisztus kegyelme miatt, ajándéka miatt örökké élhet, akkor teljesen megváltozik a nap alatti világnak az értelme, amennyiben valaki az Istent féli, és az ő értékrendje szerint él. Tehát vagy hiába való ez a világ Isten nélkül, vagy van nagy értelme ennek a világnak, ha hiszünk a nap feletti világban. És ha hiszünk, ennek a mindennapjainkra következménye van. Isten félni azt jelenti, hogy az Isten tudatában élünk, az Isten jelenlétének a tudatában főzünk, dolgozunk, foglalkozunk a kertünkkel, és így tovább bármit csinálunk, és az Isten értékrendjét követjük, mert az Isten azért mondott dolgokat, mert tudja, hogy hogyan teheti értelmessé az életünket. Az Isten értékrendje szerinti élet értelmessé teszi a nap alatti életünket. Persze, ezek a válaszok nem oldanak meg itt és most mindent. Továbbra is szenvedni fognak ártatlan emberek. Továbbra is meghalnak csecsemők. Gonosztevők bitorolják a hatalmat. Továbbra is azt láthatjuk, hogy szegény marad a becsületes, és sokszor a csaló emberek gazdagodnak. Továbbra is kiáltanak az oltár alatti lelkek, ahogy a jelenésekben olvassuk, hogy meddig még, Uram, mi ez a sok igazságtalanság? De a napfeletti világnak az az üzenete, hogy Isten egy nap pontot tesz a dolgok végére. Egy nap lesz igazságszolgáltatás. Egy nap a helyükre kerülnek a dolgok. Egy nap minden értelmet nyer. És ha onnan nézzük az életünket, Isten perspektívájából, akkor úgy érünk, hogy várjuk azt a világot. Ez itt mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy ha ezek így vannak, akkor én egyet teszek, egyet cselekszem. Ami mögöttem van, trauma, sértés, panasz, jaj, bármi, azt elfelejtem, leteszem. Ami pedig előttem van, ez a napfeletti világ. Ami előttem van, az az ikigai, az a cél. Annak nekifeszülve futok egyenesen az ikigai felé, a cél felé. És mi az ő célja? Isten mennyei elhívásának. Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Neki ez volt a célja. És ez adott erőt neki még a börtönben is. Még a börtönben is azt hitt, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Ezért mondta, hogy ő nem Róma fogja, hanem ő a Krisztus fogja. És az, ami másoknak elviselhetetlen teher volt, dolgojtársaknak, az neki örömet jelentett. Azért, mert volt egy célja, volt egy ikigai. Én ezt szeretném itt örökségül hagyni. Keressük meg a célt, itt a nap alatt. Keressük meg azt az ikigait, azt az életcélt, amiért érdemes holnap reggel fölkelni, és amiért érdemes tovább menni. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a nagy hiába valóság közepette a te igéd világos célt mutat nekünk. Hogyha ismerünk téged, ha követjük a te értékrendedet, akkor rendezetté válhat itt és most az életünk ezen a földön. Add meg nekünk ezt a vágyat, hogy
ilyen célokért fel tudjunk kelni reggel, és abból valamit megtegyünk, hogy áldás legyen az életünk, a családra, a közösségre és másokra. Add meg azt a képességet, azt a készséget, azt a vágyat, azt a szándékot, hogy ami a múltban volt, ami teher volt, ami trauma volt, ami bántás volt, sérelem volt, csalódás volt, azt hátra tudjuk hagyni, le tudjuk tenni, hogy ne mi hordozzuk a vállunkon a világ fájdalmát, csak azért, mert így döntöttünk. Hanem legyünk olyan emberek, akiknek a társaságában jó lenni, akik nem energiát vonnak el az állandó panaszaikkal, hanem energiát adnak, életörömöt adnak. Nem csak azért kérjük, mert ez jót tesz az egészségünkre, mert talán ez a telomereinket meghosszabbítja, hogy tovább élünk, hanem azért, mert így jó élni, így látjuk azt, hogy a nap alatt sem hiába való az élet. Add meg ezt mindenkinek, aki ezt keresi, aki erre vágyik, aki most ezért fohászkodik hozzád. Így add a te áldásodat minden szíki emberre. Hogy találja meg, amit keres te benned. Jézus nevében kértük.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amiben beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha még szomorúság vagy üresség érzéssel fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalma, csalódás, és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az életből a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, vagy állandóan kimerülnek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál rajta, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülhetjük. Milnebri ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon nem állt, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie, meghízott, néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. Mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Ja, és akkor olyan borús az élet, hogy nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnám pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Egy nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valamire. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megélt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogyan össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a ló. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereken lehetett végrehajtani. És mivel eltört a karja, nem volt épp. És nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnám szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltörik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzhajra tenni azt? Összeállnak a cseretet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jóval megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyóeszköz. Én is lejtettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni? Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az éden kertben. Hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhántorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetnél őt meg. Ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten. Aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elmegyek erre a földre. Hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk. Amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig több rengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a magadat. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felé. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hát, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elműködjünk az Isten szeretetéről, elműködjünk a megváltozásról.
2: isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély légző gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légző gyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légző gyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémánk abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testét és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben, ott volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és mi beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokból, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotba viszik őket. És megfigyeltem, hogy amíg az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem sebbek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem. Ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvitot. Az Elvitot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeztek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angolul levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a tocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha a rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerőse. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drog által történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalmát növelik. hogy a fájdalom érzete csökkentsé. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyekről mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtekben, és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belép szorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítanak. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói vésse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk, felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély állapothoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor étel reményt teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg a egyik helyet, holnap este a másikat. És az emésztő szervezetük, az emésztő rendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy effektje. Amikor az Aerobi divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt lett. A szemeterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorol. Tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak költözködve, úgy van a hajuk, és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahol haza mennek, ott elküldik ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bachot. És ez úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei műveltségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Hát emberi füllel nem lehetett hallani ezt, lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos, hát ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyertek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítja, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos a mi Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyon lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, hogy a ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokra. Tanuljuk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg mi.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram,

vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, fedd és meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket.
1: Nos, akiről ma beszélünk, attól vált híressé, hogy őt eltérítették. Ha Dánielt nem térítik el, ha nem következik be valami tragikus dolog az ő életében, nem is tudnánk, hogy létezik, hogy létezett. Egy lett volna ő is a zsidó fiatalok ezrei, százezrei közül, akiknek a nevét nem ismerjük, az életét nem ismerjük, a munkásságát nem ismerjük. És csak azért, mert ezzel a fiatallal, a fiatalságának a legszebb éveiben történt valami nagyon rossz. Emiatt Dániel nagy ember lett. Emiatt fennmaradt a neve, és emiatt olyan kincset hagyott ránk, hogy több mint 2000 év után is van mit tanulnunk. És még mindig van előremutató és jövőben mutató tanítás ebben a könyvben. Azt hiszem, hogy a ma emberének mindennél fontosabb tudnia, hogy mi következik. Amennyi bizonytalanság körülvesz minket. De nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mitől féljünk, nem? Természeti katasztrófától, a globális felmelegedéstől, vagy a lehűléstől, vagy egy gazdasági válságtól, vagy az olajárak további emelkedésétől, vagy mi lesz itt még, és mi jön ránk. Most a jövőbe tekintő és félelmekkel küzdő ember számára Dániel könyve rendkívül megnyugtató, biztos jövőképet ad. Ezért sokkal többről van itt szó, mint sem egy régi könyvnek a szisztematikus teológiai átnézéséről, hanem valami olyanról, ami a lelkünknek való, ami a lelki látásunknak való, ami bátorít, ami jövőt ad, ami reménységet ad. Mert ha tudjuk, hogy a vége jó, akkor fogadjunk, hogy elmerünk indulni az út elején, nem? Tehát akár el is merünk tévedni, akár hagyjuk magunkat eltéríteni is, ha tudjuk, hogy a vége jó. Most kezdjük azzal, hogy valamit Dániel személyéről beszéljünk, az ember Dánielről, mielőtt a próféta Dánielről szólnak. Azt már elmondtam róla, hogy zsidó fiatalember volt, Krisztus előtt a 7. században született Jeruzsálemben. Ugye 605-ig Júda Egyiptom fennhatósága alatt volt, ő volt a térségnek a legerősebb birodalma. Azután Babilon birodalom kezdett birodalommá válni, erősödni, és talán pont attól vált naggyá, hogy 605-ben megtörte Egyiptomnak a hatalmát, és Júda pont útba esett. Egyiptom fele kicsi volt, gyenge volt, a belső viszályok meggyengítették, hát senki nem hagyja ki, hogy miközben átmegy egy ilyen kis országon, hát betér Jeruzsálembe, közben vagy a visszafele jövet, hadisharcot vet ki, és úgy biztosítja a jövőbeni uralmat, hogy fiatalokat kiválogat, elviszi hadifogolynak azzal a céllal, hogy majd Babilon embereiként visszaküldi, miután átmosta az agyukat, és mint Izrael fiai, akiket Izrael is majd elfogad, de már a babiloni filozófiával, vallással, meg koncepcióval megfertőztetve, mint a saját embereiket elküldik, a nép is elfogadja, nekik is jó, kiváló, beolvasztó koncepció ez, ahogy akkor gondolkozott Babilon. És második Nabukodonozor volt az a hadvezér, aki mindezt végigcsinálta, aki később, mire már hazaért, arra már ő volt a babiloni birodalomnak a királya. Tehát körülbelül így kezdődik ez a sikertörténet Nabukodonozor szempontjából, és ez a tragédia néhány éber fiatal szempontjából. Elhurcolják a szülőktől, ismerősöktől, barátoktól, és egy hosszú, gyalog úton keresztül a hadifogságba kerülnek. Ez volt a kezdete Dániel szolgálatának. Több mint 60 évet szolgál Babilonban. Először úgy, mint diák a király udvarában, azután úgy, mint egy a babiloniai bölcsek közül, majd a király tanácsosa, majd következik a nagy rendszerváltás, közben a babiloni királyok egymás után jönnek, halnak meg, jönnek. Babiloni birodalmat fölváltja a Médó-Perzsia birodalma, Dániel még mindig ott van, Dániel még mindig adminisztrátor, sőt már a király után következő ember, a második ember, egészen a vénségéig ott van a legfelsőbb szinten, a valamikori rabszolga. És közben megírja ezt a könyvet, ami szerintem a Biblia gyöngyszeme. A könyv két részből áll. Van egy történelmi rész, benne prófétai betétekkel, és van egy proféciai rész, benne kis történelmi betétekkel. A proféciáknak mindkét formáját megtaláljuk ebben a könyvben. Vannak úgynevezett klasszikus proféciák, amikor arra a korra szólnak, a kortársaknak szólnak, és az akkori problémákat próbálják profétai isteni tanáccsal megoldani. És vannak úgynevezett apokaliptikus proféciák. Ezt a szót sokan rosszul értik, vagy félreértik. Apokaliptikus proféciáknak nevezzük azokat a proféciákat, amelyek a proféta korából indulnak el, és végig szaladnak a történelmen egészen a végi időkig, vázlatszerűen a nagyobb események pilléreit felvázolva mutatják be a jövőt. Ezért nevezik ezeket vázlatproféciáknak is. Több ilyen vázlatprofécia van Dániel könyvében. Ezért rendkívül érdekes, mert felismerhetjük benne a saját korunkat is, mert még nem vagyunk a végén. Közel vagyunk hozzá, de még nem vagyunk a végén. A történelmi rész a könyv első 7 fejezetében található. Ennek nagyon érdekes kiasztikus szerkezete van. Nem hiszem, hogy nem hallottak a kiasztikus szerkezetről, egészen biztos több ószövetségi könyvnél előfordult, hiszen ez nagyon gyakori volt. Ugye ez a ki betű, hát a magyar X betűhöz leginkább hasonlít, és arról szól, hogy párhuzamosak, tehát az események, vagy a fejezetek, például a második a 7. fejezettel párhuzamos, a 3. a 6., a 4. az 5. És ezeknek a mondani valója, a stílusa gyakorlatilag egyforma, és segítik a megértést. A 2. és a 7. fejezet a nemzetek történelmével foglalkozik. Két vázlatproféciát találunk ebben a történelmi szakaszban. A 2. fejezetben egy bálványszobrot mutat Isten Nabukodonozor királynak, és ennek a bálványszobornak a testrészein keresztül mutatja be, hogy hogyan követik egymás után, hogyan követik a világbirodalmak egymást. Nyilván ez a mediterráni térségre vonatkozik, mert sokan megkérdezik, jó, de hát hol van a kínai birodalom benne, meg voltak még más nagy birodalmak is. Ez nyilván a szentné, a kiválasztott nép szempontjából annak a világnak a történelmét mutatja, és ebben mi is benne vagyunk. Tehát ez az európai régió beletartozik abba a világba, amit ezek a proféciák érintenek. A 7. fejezet szintén ugyanezeknek a nemzeteknek az életével, felemelkedésével és bukásával foglalkozik, de itt vadállatok formájában, jelképében mutatja be Isten ugyanazokat a birodalmakat. Tehát ami az aranyfej volt a 2. fejezetben, aranyfej a szoborban, az itt egy oroszlán képében jelenik meg. Mindkettő az aranykorszakot megélő babiloni birodalmat mutatja be. Ami az ezüst a szobornál, az ezüst mell, az medve a 7. fejezetben, ami a Médó-Perzsia birodalmát mutatja be, azután így tovább a Makedon birodalmat, Görögországot, és végül a 4. nagy világbirodalmat, Rómát. Ami azután, ugye a 10 lábúj szerint, több részre szakad, ami végül is a nyugat-római birodalom felbomlása után, ugye az európai kis országok megjelenéséhez vezetett, amelyeknek mi is részei vagyunk. Nagyon érdekes lenne mind a két fejezetet tüzetesen áttanulmányozni, ami megmutatja vázlatszerűen, hogy mi következik ezután. Mi következik azután, hogy ez a nyugat-római birodalom 10 részre szakad, és most következnek be ezek a kísértések, a válogatott szenvedések, amiről az előbb beszéltem, hogy itt vagyunk egy Európa házban, és nekem most tovább kellene menni, és nem szabad arról beszélni, mert ha szabad lenne, akkor nem mennénk haza, hogy mit mond ez az egész profécia az Európai Unióról például. Biztos, hogy érdekelni önöket. Biztos, hogy érdekelni önöket. Arról beszél, hogy amikor ez a 10 lábú, amikor a nyugat-római birodalom részekre szakadt, minden időben megpróbálták ezt összegyúrni, összeelegyíteni, és a Biblia tudják, mit mond? Ez sikerül, ahogy az agyag elegyedik a vassal. Tudja valaki a természeti életből, hogy hogy elegyedik a vas az agyaggal? Hogy lehet össze? Hát úgy összetapad, amíg valami meg nem rázza, azután darabokra szétesik az egész. És a Biblia azt mondja, hogy össze van ez rakva, áll ez a szobor, minden rendben van, de nem szabad elfelejteni, hogy ahogy a vas a cseréppel elegyedik, úgy áll ez együtt. Ez az egység. Ez az Európai Uniónak a jövője. Halkan mondom, remélem, hogy nem dobnak ki ebből az épületből. Ezt mondja a profécia. Önök majd meglátják, hogy hogyan fog ez teljesedni. Miért ne élnénk? Az idő azt mondja, hogy ez gyorsan fognak ezek az események bekövetkezni. De utána ott van a nagy kérdőjel a szívünkben, na és ezután mi lesz? Ugye, hogy ott van az arcukon. Ezután mi lesz? Amiután ez szétesik, amiután kiderül, hogy az agyag a vassal nem elegyedik. És azt mondja a prófécia, és ez a vége a dolgoknak, hogy ezek után a próféta látott egy nagy követ, ami valahonnan felülről, kéz érintése nélkül, emberi kéz érintése nélkül elindult, megütötte ezt a szobrot, darabokra esett szét, és annak a helyén ez a kő betöltötte a nagyságával az egész földet. Egy más természetű anyagból készülő valami, nem emberi közbeavatkozásra, nem a globális felmelegedés, nem a jégkorszak, nem az atomháború, nem a gazdasági válság, hanem emberi kéz érintése nélkül jön egy nagy pont a föld történelmére, és amire a Biblia úgy ír, hogy az Isten országa. Azon ennek tanulmányozzák. Nagyon sok érdekes részletet fognak találni, úgy a második, mint a 7. fejezetben. De mivel ez egy kiasztikus szerkezet, ezért a 7. fejezetnél nem próbálunk meg teljesen újszerű módon elindulni, hanem követjük ugyanazt a 4 világbirodalmat, más képek, más részleteket árulnak el. És ettől érdekes a kiasztikus szerkezet, hogy tovább viszi a gondolatot. Mert ott beszél arról, tehát ott nem csak arról van szó, hogy 10 részre szakad, hanem hogy ott kiválik egy szarv, egy kis szarv, ami nagyjá lesz, és az nem egy politikai, hanem politikai és vallásos hatalommá válik, és az uralja Európát, és hogy milyen módon ténykedik, stb. És mi lesz vele később, erre majd visszatérek. Ez a második és a 7. fejezet. Kiasztikus szerkezetnek a másik lépcsőfoka, ugye a 3. és a 6. fejezet. Mindkét fejezet az üldözésről szól. Tehát ezek tükörképek, ahogy tetszenek látni. A 3. fejezetben arról van szó, hogy Dániel társait a hitük miatt bántalom éri, mert nem borulnak le egy állókép előtt, nem hagyják magukat bedaráltatni, kiállnak a hitükért, és amíg mindenki leborul, ők állva maradnak, azt mondják, mi csak az élő Isten előtt térdelünk rá, és emiatt bedobják őket a tüzes kemencébe. A 6. fejezetben arról van szó, hogy Dánielt üldözik a hite miatt, az imádság miatt, mert ő imádkozik, és rendelet tiltotta meg, hogy valaki a királyon kívül mást imádjon, Dániel megteszi, úgy, ahogy ezt megtette minden nap, ezért az oroszlánok vermébe dobják. Mindkét esetben Isten közbelép. Úgy a tüzes kemencébe, mint az oroszlánok vermébe. Erről szól mindkét fejezet. A 3. és a 6. is. És végül a kiasztikus szerkezetnek jön a közepe, hol tartunk? A 4. és az 5. fejezet, ahol két királyról olvasunk, Nabukodonozorról és Belsazárról. Mindkettőnél ugyanaz a probléma, mindkettőnél önértékelési zavarok vannak, mindkettőnél Isten ítélete szólal meg, mindkettőt Dániel közvetíti, és mindkettő teljesedik. Ez a történelmi résznek az érdekes kiasztikus szerkezete, ami segíti a megértést. Azért alkalmazták ezt a szerkezetet, mivel az ókori ember nem úgy memorizálta, hogy mi, hanem ha ezt a logikai sorrendet, ezt a tükörképszerű sorrendet látta, akkor meg tudta jegyezni. Azután egymást magyarázzák a párban lévő fejezetek, harmadjára irodalmi szépség és remekmű. Tehát ebből látszik, hogy nem csak egy odahányt akármilyen történések, hanem ez egy átgondolt, jól megszerkesztett, a szerkezetében is mondani valót hordozó könyvről van szó. A negyedik pedig bizonyítja a könyvnek az egységét. Majd beszélni fogok arról, nem lehet ezt a könyvet darabokra szedni. Éppen amiatt, mert ez a könyv ilyen könyv, mindent elkövettek azért, hogy ennek a hitelességét lerontsák. Soha egyetlen könyvet sem támadtak annyit, mint a Dániel könyvét. Biblia kutatók, tehát nem kívülállók, hanem szakmabeliek próbálták bizonyítani, hogy Dániel könyvét nem a 7. században írták, nem akkor, amikor a történelmi események zajlanak, hanem később, Krisztus előtti 2. században, amikor próbálták úgy leírni, mintha akkor történt volna, és a proféciákat úgy visszamenőlegesen érvényesíteni, úgy, hogy már megvan a végeredmény, és utólag megírjuk a proféciát. Mintha én most megírnám azt, hogy lesz egy első világháború, meg lesz egy második világháború. És ezt a könyvemet, amit én ma írok, megtalálják 100 év múlva. És azt mondják, jaj, micsoda nagy proféta volt ő, Szarkas Ernő, megírta, hogy volt az első, és megírta előre, hogy volt a második világháború. De csak azt kellene bizonyítani, hogy én ezt az esemény után írtam. És ezt próbálták megtenni a bibliakutatók, bebizonyítsák, hogy Dániel könyvét utólag írták. A proféciák már a teljesedések után születtek. Ezt majd látni fogjuk, hogy ez az erőlködés milyen eredményre vezetett. Hát ez volt az első 7 fejezet a könyvnek a történelmi része, amiben, amit mondtam, vannak profétai betétek. A könyvnek a második része a nagy profétikus rész. A kettő között az a különbség, az is a különbség, hogy az egyik arám nyelven íródott, a másik pedig, a profétai rész pedig héber nyelven íródott. De ehhez egy kicsit beszélnünk kell arról, hogy mi a különbség a sémita gondolkozás és az európai gondolkozás között. Hát mi a modern világban, hát nem csak európai, tehát a nyugati civilizációban úgy gondolkozunk, hogy először összegyűjtjük az adatokat. Ha megvannak az adatok, akkor fölállítunk egy hipotézist. És végül az adatok segítségével igazgoljuk a hipotézist, ebből lesz egy elmélet, egy teória. A sémita gondolkozás nem így működik. Akkor az okozatot találták meg először, és az okozatból gondoltak vissza, vagy következtettek vissza az okra. Az volt a célja ezzel, hogy az okozat ismeretével a hallgatókat kérdésekre késztesse. Tehát bemutatta, hogy itt tartunk most, ez a végeredmény. És amikor megismerték a hallgatók, hogy mi a végeredmény, feltették azt a kérdést, miért jutottunk el ide? Mi okozta, hogy mi ide jussunk? És ez a gondolkozás, ebben a gondolkozási folyamatban a proféta meg tudta célozni az akkori emberek gondolkozását. Ha ma írná Dániel a könyvét, akkor nem így írná, hogy először a 7. fejezet, utána a 8., utána a 9. fejezet, hanem pont fordítva írná meg. Mert a 9. fejezet mutatja be az első profétai történést. A 8. fejezet mutatja be a 2. történést, és végül a 7. fejezet mutatja be a nagy csúcspontját a sorozatnak. Tehát nekünk így kellene, kezdődik a kicsivel, a kisebben, jön a nagyobb, és végül a csúcspont. Dániel pont fordítva írja meg a könyvét. Először jön a nagy csúcspont, azután a kisebbik, és végül pedig az, amivel kezdődik. Tehát ez a mi gondolkozásunknak teljesen a fordítottja, ezért engedjék majd meg, hogy amikor ideérünk, kicsit beszélni fogunk a prófétai részről, akkor én majd a mi gondolkozásunk szerint kezdjem a 9. fejezet mondani valójával, tehát a 8. és végül a 7. Tehát úgy, ahogy mi gondolkozunk. Mert nagyon nehéz nekünk követni, hogy Dániel hogyan gondolkozik. Tehát a teljes megértés miatt a könyvnek a felosztását ott tetszenek látni, tehát egy kicsit az európai gondolkozásra lefordítva, ugye kezdődik a hadifogsággal, azután a bukott királyok történetével, üldözés, bukott birodalmak, a történelmi rész, a profétai részben Krisztus, mint áldozat jelenik meg, 8. fejezetben Krisztus, mint pap, a 7. fejezetben Krisztus, mint király, és végül a 11-12. Fejezet lezárja egy különálló kis profétai egységként az egész könyvet. Jó, hát ez volt a bevezető, és próbáljunk meg egy kicsit belekapni, úgy a történelmi részbe, mint a profétai részbe. Nézzük egyszer a történelmi részt. Itt van két kérdés. Az egyik. Beavatkozik-e Isten a történelembe? Beleszól-e Isten a nemzetek történetében? Vagy pedig Isten megteremtette a világot, alakult, ahogy alakult, magára hagyta, működik minden a szociológiai törvényszerűségek szerint, aki erősebb, marja, a politikai villongások, erőviszonyok szerint, a hol van Isten a történelemben? Ez a könyvnek az első nagy kérdése. Azután van itt egy másik kérdés is, a leírt események történelmileg pontosak-e? Ha igen, mikor írták le őket? A 7. században vagy a 2. században? Azt, amit az előbb is említettem, amit a Dániel könyvében, Dániel könyvével végeznek a kritikusok, azt úgy nevezi a szakirodalom, hogy Dániel a kritikusok vermében. Nem az oroszlánok vermében, abból már kijött, a kritikusok vermében, ami sokkal nagyobb támadás Dániel könyvére, mint amilyenek voltak az oroszlánok Dánielre. Próbáljunk meg válaszolni erre a két történelmi részhez kapcsolódó kérdéshez. Hát először is Isten és a történelem. Hogyan kapcsolódik egymáshoz? Érdekes lenne erről beszélgetni. Ha lenne időm, kíváncsi lennék az önök véleményére. Az egy dolog, hogy mi mit gondolunk. De a Bibliát olvassuk. Az Ószövetség történelme a teremtéstől a babiloni fogságból való szabadulásig követi az emberiség vagy a zsidó népnek a történelmét. Miről tesz az egész leírt történelem bizonyság? Arról, ha végig tetszenek olvasni a Bibliát, egy dologról tesz bizonyságot, hogy a történelem főszereplője kicsoda? Isten. Aki az emberi és a sátáni gonoszság ellenére is ura marad a történelemnek, és általa az ő követőinek, az ő gyermekeinek és az ő népének a végső megmentését szolgálja. És arról győz meg minket az egész bibliai történelem leírása, hogy nincs a gonosznak olyan fondorlata, amit Isten az ő végtelen hatalmával ne tudna a jó szolgálatába állítani, amiből ne tudna jót kihozni, ami ne szolgálná azoknak a haladását, a megmentését, akik Istenben bíznak. Ezt egyébként az Új Szövetség így fogalmazza meg, ezt a nagy életigazságot, hogy minden javukra van azoknak, akik Isten szeretik, a rossz is, a gonosz is. Ahogy Dániel történelmében is van. Ugye a Dániel történelmi része is erről szól, hogy Isten a történelem ura, de gondolják csak el, Jeruzsálem elpusztul. Most egy zsidó ember számára ez a vég. Jeruzsálem elpusztul. Ugye később Nabukodonozor visszatér, a templom is elpusztul. Amit a Teremtő Isten lakhelyének neveztek. Elpusztul. Tehát azt mondta egy zsidó ember, ez itt a vége, nincs tovább. Ettől rosszabb nem történhet, hogy a templom elpusztul. Mai napig is azért sírnak a sírató falnál, bár az már ugye a 2. templomnak a pusztulása, amiről ugye a Nehémiás könyvével kapcsolatban beszéltünk, hogy felépül a 2. templom fogság után, ugye az is elpusztul, itt még az első, a a salamoni templom pusztulásánál tartunk. És fölteszik az emberek a kérdés, miért történt meg ez velük? A válasz proféták megadják. Mert a nép hűtlenné vált. Kitépte a kezét Isten kezéből. És úgy látják, hogy emiatt Isten magára hagyja a népet. Oda dobja a gonosz erőknek. És a gonosz erők kíméletlenül letapossák ezt a népet. És akkor jön Dániel könyve, és azt mondja, igen ám, de ott van Isten. Hol volt Isten? Amikor történnek ilyen események, önök is megkérdezik, de hol volt Isten a hurikán ideje alatt? Hol volt Isten a cunamiban? Hol van Isten keze a terrortámadások alatt? Most gondolják csak el, a jeruzsálemi fogság templompusztulás ideje alatt ugyanezt kérdezték. De hol van Isten? És tudják, hol volt Isten? Ott volt Isten, hogy a hadifoglyok közé csempész egy embert, az ő barátját, Dániel. Itt volt Isten. És ez a kis jelentéktel, amit szerintem senki nem vett észre, amiben senki nem látta meg Isten kezét. Hova vezetett? Hogy ez a kis mozdulata Istennek megpecsételte majdnem egy évszázadra a nép sorsát, mert Babilon második embere volt ez a kis fiatalember. Babilon második emberé, Perzsia második emberévé vált. Már ezzel a mozdulattal Isten előkészítette a szabadulás útját, hogy Dániel ott volt. És Dánielen keresztül Isten megvalósítja azt a célt, ami miatt elhívta Izrael népét. Miért hívta el Isten Izrael népét a többi népek közül? Milyen céllal hívta el? Tessenek mondani. Miért választotta ki? Milyen céllal? Miről beszéljen a népeknek? Hogy van egy élő, igaz, teremtő Isten. A bálvány imádó nemzetek között ennek a nemzetnek, mert ez az egy volt az egy Isten hívő, el kellett volna mondani. Nem mondták el. Most elhívja, becsempészi ezt a fiatalembert, és mi történik? Mi történik Babilonban, egy nagy világbirodalomban? Ő mondja el, hogyan tudja elmondani? Hát, ki az, aki odafigyel egy hadifogolyra? Hát senki. De miután élve kisétálnak a tüzes kemencéből, mit gondolnak? Odafigyelnek arra, hogy mi történt? Az egész birodalomban odafigyelnek? Hogyne, és aki nem figyelt oda, annak Nabukodonozorra levelet ír, hogy mától kezdve mindenki ennek a négy fiatalnak az istenét imádja, ha nem, akkor lefejeztetem. Hát ugye ő már túlzásba esett azonnal. De mindenki fölkapta a fejét, egész világ birodalomban, mi történik itt? Ki ez az élő igaz Isten? Hol volt Isten? Ott volt Isten. A történelemben mindig ott van Isten. Hogy akik szenvedünk egy történelmi helyzetben, hogy nem látjuk, ez a mi gyengén látásunk, ez a mi rövid látásunk, a mi hitetlenségünk oka, de Isten ott van. Isten jóra tudja fordítani még az ilyen gonosz helyzeteket is. Dániel könyve abban segít, hogy a színfalak mögé lássunk. Ne csak a napi politikai eseményeket lássuk. Ne csak azt, ami a szemünk előtt zajlik, hanem nézzünk mögé. A Biblia segít, Dániel könyve segít egy kicsit fönnebbről nézni az eseményeket. Nem mindig az van, ami ott a szemünk előtt zajlik. Van ettől mélyebb összetevő is, és valahol ezek fölött, ezek mögött bármilyen gonosz erők mozgatják látszólag a világ történelmét. Isten mégis ott van, és Isten akarata mégis megvalósul. És Isten követőinek ez is a javára szolgál, ami esetleg szenvedést és bajt jelent. Ezt a látást adja meg Dániel könyve, és én azt hiszem, erre a látásra szükségünk van, akiket sok minden ér, legalábbis sok mindent látunk, és sokszor föltesszük a kérdést, hogy miért, és hogy hol van Isten. Isten ott van. Erre tanít Dániel könyve. Mielőtt túl kicsiknek éreznék magunkat, Dániel könyve arról is meggyőz, hogy Isten nem csak a nagy nemzeteknek a sorsa fölött úr. Nem csak azt mondja meg, hogy hogyan következnek a világbirodalmak, hanem gondja van az egyes emberek életére is. Ez a könyv nem csak azt mondja meg előre, hogy babiloniai birodalmat a médó-perzsák követik. és majd az a Görögország, ami gyakorlatilag még nem is létezik, majd az lesz a világbirodalom. Néhány száz évben nem csak ezt mondja meg, hanem elmondja, hogy Istennek gondja van Dánielre, gondja van a másik három fiatalra, és Isten nem engedi, hogy őket bántódás érje, amennyiben ragaszkodnak hozzá. Kiment őket a kemencéből, kiment őket az oroszlánok verméből. Tehát nem csak a világ sorsának az Ura Isten, hanem az önök életének is az Ura. Személyesen az egyes ember életének is az Ura Isten. Ezt a hitet adja meg, adja vissza nekünk Dániel könyve. Nyilván, amint mondtam, ez a történelem szemlélet sokak számára emészhetetlen. A 18. században indultak el a nagy támadások Dániel könyve ellen. Először egy ilyen humanisztikus perspektívát kapott a Biblia, és onnan indult ez el, hogy az emberi elmének nincs szüksége külső forrásra, megáll önmagában. Végül is nem kell ide Isten, ő csak megteremtette a Földet, aztán a dolgok mentek a maguk sorrendjébe, nem kell ide megmondani, hogy mi történik, proféciák, stb. Ez nem így van, ez valami tévedés ebben a könyvben. Azután jött a 19. század, még hozzátett ehhez valamit. És azt mondta, igazán arra sem volt szükség, hogy Isten elindítsa a folyamatokat, hogy megteremtse. Jött az evolúció elmélete, és azt mondta, hogy a kezdőpont is magától indult el. Kezdőpontban sem volt Isten, nyilván a folytatásban sincs Isten. És nagyon szomorú és nagyon érdekes, hogy úgy a humanisztikus gondolkozásban, mint az evolucionista gondolkozásban besoroltak a teológusok, sőt, keresztény egyházak többsége is. Ma nagyon nagy erőfeszítések folynak, még ma is, például, hogy lehet az evolúciót összekombinálni a Bibliával, humanista gondolkozást, hogy lehet összekapcsolni a Bibliával, hogy legyünk a világ szemében is tudományos igényűek, de ugyanakkor ne is dobjuk el a Bibliát. Hát tudják, mi lesz belőle, milyen kereszténység, milyen erkölcs, milyen társadalom. Nem fogom bemutatni azt a társadalmat, amelyikben élnek, mert mindannyian nagyon jól ismerjük. Nos, a Biblia kutatók egyszerűen nem tudták elfogadni 18-19. Században, hogy létezhet ilyen, hogy egy bibliai könyv évszázadokra előre pontosan megmondja az események sorrendjét. Egyszerűen felháborítóan pontos Dániel könyve. Egyszerűen vérlázítóan pontos. De azt mondták, ilyen nincs. Ez egy csalás. És pontosan tudom idézni önöknek, valóban följegyeztem, hogy hívták ezt az úriembert, nem méltó, hogy megjegyezzem a nevét, nem találom most, mindegy, egy Duch nevű teológus azt mondta, hogy Dániel csaló. Mert minden bizonnyal, hogy a megtörtént események után írhatta ezt a könyvet. Fölállították azt a hipotézist, és azért mondom el önöknek, nem azért, hogy untassam önöket egy ilyen frontbetörés alkalmával, mert sok más dolgot el tudnánk képzelni, mint sem én ilyenekkel traktáljam önök fejét, de ha elmennek egy könyvesboltba, egy keresztény könyvesboltba, nem a 18., nem a 19. században vagyunk, és megvesznek egy kommentár Dániel könyvéről, akkor szó szerint fogják olvasni ezeket, amikről én beszélek. Hogy Dániel könyvét a második században írta meg valaki. Az első felét egy más valaki írta meg, profitai részben más valaki írta meg. Mégpedig IV. Antiochus Epiphanes görög király ideje alatt íródott, amikor üldözték a zsidókat, amikor ez a király disznót vitt be a zsidók templomába, amikor az Isten tiszteleti rendjüket megzavarta, és hogy Dániel, vagy aki írta, ezt az időszakot írja le profécia formájába. Úgy, mintha ez a 6. században történt volna. Beleágyazt a 6. század eseményei közé. De ilyen spekuláció esetén, mondják kritikusok, szinte lehetetlen, hogy hibátlanul írja meg valaki a 400 évvel azelőtti történelem eseményeit. Tehát akkor mi a feladat? Mutassuk ki, hogy Dániel, vagy aki írta, téves történelmi adatokat közöl, És ebből kiderül, hogy nem ismerte a történelmet. Ha pedig nem ismerte a történelmet, nem akkor élt. Ha nem akkor élt, akkor csaló volt. Ha csaló volt, ne tessenek figyelni a proféciáira. Ha meg nem kell figyelni a proféciáira, akkor nagyot lehet lélegezni, akkor el lehet dobni az egészet. Tehát innen indul az egész. És mai napig is keresztény könyveket tudnak olvasni, aminek ez az elmélet az alapja. Csak szeretnék néhány dolgot felsorolni ezek közül. Azt mondják a kritikusok, hogy az első történelmileg hamis adat Dániel könyvében, most már ezt nem mondják, előbb kiderült, hogy rosszul mondták, hogy Belsazár babiloni király nem létezett. Ilyet a történelem nem ismer. Nem volt ilyen, hogy Belsazár babiloni király. Mert hogy Babilon utolsó királya Nabonid volt. Igen, ám csak 1924-ben megtaláltak egy agyaktáblát, ami megemlíti, hogy Nabonid 10 évre Arábiába ment, és ez alatt a fiát bízta meg a királysággal, tehát társ uralkodója volt Nabonidnak. Viszont az ostrom idején Nabonid már Babilonban volt. Tehát ha valaki a második században írja ezt a könyvet, akkor az utolsó éjszaka eseményeit úgy írja le, hogy Nabonid a főszereplő. Mert úgy ismerte mindenki még, nem csak a második században, de még az 1900-as években is. Egészen később derült ki az, hogy Nabonid, bár visszajött az ostrom ideje alatt Babilóniába, Babilonba, fővárosba, de az ostrom éjszakáján nem volt bent a várban, mivel előzetesen kiment megütközni Círusszal. És a várban Belsazár volt a társuralkodó. Ha ezt a második században írják, akkor ezt nem tudják. Ez csak egy szemtanú tudhatta. És Dániel jól írja le, miért? Mert ott volt. Belsazár volt akkor a várban, és Belsazár volt a királyi főszereplő. Azután van egy másik. Azt írja ez a Biblia, Dániel könyve, Dániel, hogy Nabukodonozor nagy építész volt, és ő építette a függőkerteket. Most egészen a 19. századig mindenki úgy tudta, hogy Szemirámisz, az asszír királynő, aki a kiskorú gyermeke helyett uralkodott, ő építette a babiloni függőkerteket. Ha valaki a második században írja le ezt a könyvet, akkor hogy írja le? Úgy, ahogy mindenki tudta, hogy Szemirámisz építette a függőkerteket. Miért tudta Dániel, hogy Nabukodonozor építette? Mert ott volt. Ilyen egyszerű. Csak amikor a kritikusok leírták, akkor még ezek az archeológiai leletek még nem voltak meg, még nem volt meg a bizonyíték. És mondok még egyet, de sok van ilyen. Hármat ígértem, a harmadik. A király őrültségét, hogy Nabukodonozor megőrült, ezt állítja Dániel. És ez nagy nevetség tárgya volt. Először is nincs is olyan betegség, másodszorban úgy tudja a történelem, hogy Nabonid volt őrült, nem pedig Nabukodonozor. Na most azóta az orvostudomány kiderítette, hogy létezik ez a fajta betegség, amit zoantrópiának neveznek, ami azt jelenti, hogy valaki állatnak képzeli magát, és olyan tünetekkel is rendelkezik. Tehát hosszú karmanő, stb. Tehát ezt nevetségesen olvasták a 19. század. Nincs ilyen, ez egy őrültség, hogy egy ember kimegy a mezőre, és karmanő, és úgy viselkedik, mint egy állat, szőrenő, és ott alszik kint, mint bármelyik állat, és azóta az orvostudomány bebizonyítja, hogy van ilyen eset. Mai napig is van ilyen, egyfajta tudathasadás. Hogy aztán később megtalálják Nabonidnak a krónikáját, az imáját, amiben az áll, hogy ő nem volt őrült, csak a papok terjesztették róla, hogy őrült, hogy meggyengítsék a hatalmát. Tehát sorban mindegyik ilyen vád, amit a kritikusok említenek, hogy Dániel tévedett, archeológiai leletek során bebizonyosodott, hogy Dánielnek van igaza. Miért? Mert Dániel akkor írta, amikor ezek az események történtek. Sokat beszélhetnénk a történelmi rész tanulságairól. Mit jelent az, hogy Dániel nem olvad be, nem tudják megváltoztatni a hitét, hiába változtatják meg a nevét. Mint volt gyógyszerész, egy órát beszélnék arról, hogy az első fejezetben találkozunk a világ első életmód kutatásával, amikor bebizonyítják azt, hogy a vegetáriánus életmód az nem jelent halált, nem jelent betegséget, mert ezek a fiatalok ezt választják, és megállapítja róluk már rögtön a nagy tanács, hogy szebbek és okosabbak, és főleg ez az érdekes, hogy a homloklebeny működésével, az intelligenciával összefüggő kérdések, hogy 3 év után maga a király azt állapítja meg, ezekről a szegény gyerekekről, akik nem akartak húst enni és bort inni, hogy 10-szerte okosabbak voltak, mint a többiek, mint az összes diák, akik Babilon udvarában tanultak. Érdekes dolog, hogy Dániel bor nélküli ember volt. Nem ivott a király asztalának az italaiból, és nem ette meg azt a húsos étrendet. Azt kérték, hogy zöldséget kérünk, és gyümölcsöt, hogy azt tegyünk, és ami szörnyű italt neveztek meg, vizet, hogy azt igyunk. Vizet, hogy azt igyunk. Erről nagyon-nagyon nagy a kísértés, de menjünk tovább, nem engedhetek a kísértésnek. Prófétai rész. A könyvnek a második része. Mit ígértem? Hogy kezdem az európai gondolkozás szerint a 9. fejezet mondani valójával. Dániel gyönyörű közben járó imádságával találkozunk itt. Miért nem szabadul meg Isten népe a fogságból? Ez volt az ő kérdése. Honnan tudta, hogy meg kellene már szabadulni a Isten népének? Jeremiás próféta könyvét ismeri Dániel, és Jeremiás mit ír le? 70 év múlva kiszabadul Isten népe. És de Dániel már idős, aggasztján próféta, és látja, hogy itt van a 70 év lejáróba, de semmi jele, hogy a nép megszabadul. És egy gyönyörű imádságot mondta, hogy uram, mi az oka? Igen, vétkeztünk, úgy, mintha ő is elkövette volna azokat a bűnöket, azonosul a néppel. Mi az oka? Meddig kell még várni? Mikor jön a szabadulás? És az imájára jön egy válasz. Ez szörnyű válasz. 2300 nap. És ettől Dániel szó szerint elájul. Miért álljul el? Mennyi ez a 2300 nap? Mennyi ezt? Tessenek csak számolni. Mennyi ez a 2000? Önök elájulnának, ha azt hallanák, hogy még 3 év, miután már majdnem 70 évet, még 3 év elájulnának? Én nem. Hát kibírtunk 70-et, vagy 67-et, kibírunk 3-at, nem? Kibírunk. Miért ájult el Dániel? Mert van egy prófétai időszámítás, van a Bibliában egy prófétai lépték. Ahogy a térképben. Ami a térképben 1 centi, az a valóságban 1 kilométer vagy 10 kilométer. Most már 2300 év. Hol van Isten ígérete? Dániel megint újrakezdi, megint imádkozik, hogy mi az, hogy ő nem érti, ő szeretné megérteni. Uram, adj bölcsességet, és akkor jön az angyal, és azt mondja, áll Dániel, nyugi, ez sok napra való. Majd a vég idején ezt tanulmányozzák, amikor nagyobb lesz a tudás, és érdekes módon ez a 2300 majdnem kifut a mi időnkig, akkor majd megértik, ez arra vonatkozik. Igen, uram, de akkor miért mondtad el nekem? És itt jön a 9. fejezetnek egy gyönyörű proféciája. Isten elmondja, hogy ebből a nagyból, a 2300 évből 77 szabatot levágatott le, ami a te népedre vonatkozik. Mennyi ez a 77? Hány nap? Egy hét. Az 7 nap, akkor 77? 490 nap. Az nem sok, ugye? Hát nem lenne sok. De ha nap az évvel, akkor az 490 év. Tehát 490 évet kap még a zsidó nép. És ebben a 490 évben egy gyönyörű profécia, higgyék el, ez remek mű a Bibliának. Dániel idejétől kezdve 490 év, ami a zsidó népre szabott kegyelmét, tessenek utána számolni, hogy mikor ér véget. Tudják, mikor ér véget ez a 490 év? Krisztus után 34-ben, amikor a zsidó nép nem csak Krisztust ölte meg, hanem testületileg Krisztus követőit, az első vértanút Istvánt is megöli, és ezzel véglegesen elutasítja Jézus Krisztust. Nem csak az ő személyében, hanem az ő követőinek a személyében is. Ettől kezdve a Biblia, az Új Szövetség úgy beszél a zsidó népről, amelyik már nem Isten választott népe. Kilép a helyébe. A kereszténység, aki Krisztust követi. És ezen belül, a 490 éven belül pontosan megmondja a Biblia, hogy a messiás mikor keretik fel. Tehát Jézus Krisztus születése kiszámítható. Jézus Krisztus földi szolgálatának az idejét megjelöli. Elmondja, leírja, hogy 3,5 év az a szolgálati idő, hogy őt megfeszítik. Tehát Jézus Krisztusról, mint áldozatról beszél, hihetetlen pontossággal, év szerint, dátum szerint teljesednek ezek. Bámulatos ez a profécia, ami a 9. fejezet végén található, arról az időszakról, amit még a zsidó nép kapott, mint kegyelmi időt, ami után már a zsidó nép nem Isten választott népe. És valószínű, hogy ezzel vitatkozni fog sok mai keresztény könyv, de a Bibliából, tehát világos teológiailag ez így igazolható csak. Következik a 8. fejezet. Két konfliktust ír le. Van egy prófétai előzetes, ahol Perzsia és Görögország közti villongásról beszél ez a fejezet, két állat jelképében, egy kos és egy kecskebak, hogy az egyik az egyiket, a másik a másikat mutatja be, és egy elképzelhetetlen végeredményt ír le ez a fejezet. Hogy a kisebb legyőzi a nagyobbat. Hogy Görögország le fogja győzni Perzsiát. Ugye akkor hol volt még Perzsia, de hol volt még Görögország? Hát itt-ott elszólt egy-egy város, görög város. De nem volt az még egységes ország, nem volt az birodalom. És ezzel szemlélteti a fejezet egy másik, nagyobb küzdelmet. Azt mondja, hogy Róma, a 4. birodalom a mennyei seregek ellen lép fel, és harcba kezd a mennyei seregekkel. Két síkon. Először, mint politikai Róma, és azután úgy, mint vallásos hatalom Róma. Hogyan tud egy emberi hatalom a mennyei seregekkel harcolni? Hát nem karddal, hanem mivel? Meghamisított tanítással. És a fejezet leírja, hogy ezt azzal a céllal teszi, hogy az emberek figyelmét a mennyei szentéről, a mennyei főpapról terelje el földi vallásos hatalomra, és a mennyei szolgálat megértése helyett az emberek emberi hagyományokra alapozott rituálékat kövessenek. Ez a 8. fejezetnek a megdöbbentő igazsága, ami képes a mai kereszténységet is a gyökereiben megrázni. Mert felfedezzük, hogy esetleg mi is ebben a hajóban ringunk. És azt mondja, ez a küzdelem hosszú ideig tart. 2300 év

szimbólumával, és megjelenik ebben a sorban a 8. fejezet vallásos politikai hatalma, aki a menny elleni teológiai hadjáratot vezeti, és úgy nevezi, hogy a 4. vadállatot, Rómát, egy fenevadként írja le. Nem is tudja, hogy milyen, hogy néz ki. Az egyik oroszlán volt, medve volt, párduc. A 4. a profétál, azt mondja, nem tudja, ez egy fenevad. Azt mondja, a következő fenevad az ennek a bukásából nő ki, mintha egy szarva lenne, egy kis szarva, ami kicsi az elején, de nagyjá lő. És ez a vallásos politikai hatalom, ami a politikai Róma rómjai nő fel, ez fogja vezetni a mennyei seregek ellen a 8. fejezetben leírt küzdelmet. És a 7. fejezet írja le, hogy a végső győzelem viszont Krisztusé. Az elnyomó hatalmak sora véget ér, és Isten végül megítéli, akik üldözik a hűségeseket. És hogy Isten uralma radikálisan különbözni fog az eddigi emberi, politikai és vallásos hatalmaktól. Krisztus a király, Krisztus, aki győz, és felállítja az ő országát. Ez a csúcspont. Azután a 8. fejezet, ami Krisztus papságáról szól, milyen hosszú proféciáról beszél? Már nagyon hosszú, 2300 éves időszakot ölel fel, ami végül pontot tesz ugye a kis szarv üldöző tevékenységére. A 7. fejezet a csúcspont, amikor a király átveszi az országát, a leghosszabb terjedelmű időszakot öleli föl, mert csak azt mondja, kezdőpontja van meg, amikor átveszi az uralmat, és hol a vége? Nincs vége. Tehát, még egyszer, az áldozat, Krisztus áldozat 3,5 év, Krisztus pap 2300, egy hosszabb periódus, Krisztus a király, végtelen. Mond-e ez önöknek valamit? Áldozat 3,5 év. Pap 2300 év. Király, nincs vége. A tapasztalatról, az élet gondjaira, ha gondolnak, ha önmagukra gondolnak. Áldozat, szolgálat, győzelem, örökké valóság. Mond-e valamit? Rendkívül mély lelki mondani valót hagy a 21. század olvasói számára. Igazi lelki tanulság van ebben, és pedig mi. A mi keresztény életünk tapasztalatát látjuk ebben a 3 fejezetben. De a 9. fejezetben Krisztust a kereszten látjuk. Ott találunk mi bűnbocsánatot, ott van a mi megtérésünk, ott kapunk kegyelmet. Ez egy múltbeli tapasztalat, amikor elfogadtuk Jézus Krisztust. Ez a mi múltunk, ez amikor a menny annak cserébe, hogy mi megbántuk a bűneinket, igaznak tekint minket, igaznak nyilvánít minket. És azt mondja, hogy hát ő alkalmas az örök élet számára, mert elfogadta Jézus Krisztust. Tehát egy múltbeli tapasztalat, amikor Jézus Krisztust elfogadtuk, mint áldozatot a kereszten. Életünknek lehet, hogy egy perce, lehet egy órája, lehet egy előadási idő, lehet egy rövid idő, amíg az ember elfogadja Jézus Krisztust. Ez egy rövid időszak, amikor hitben meg lehet ragadni ezt a bibliai igazságot. Azután jön a 8. fejezet. Az életünkben arra emlékeztet, hogy a mi megváltásunk nem ér véget ezen a ponton, hogy mi egyszer elfogadtuk Jézus Krisztust. A kereszt megtalálásában, az áldozat Krisztus megismerésében, hanem a mi lelki tapasztalatunkat követi nyomon. Mi is egy nagy küzdelem célpontjai vagyunk. Ugyanúgy, ahogy egy kis szarv megtámadta a mennyei seregeket, és ez alatt Krisztus mégis szolgált a mennyei szentében az ő követőjét, ugyanúgy a mi lelki tapasztalatunkban is ott lesz a küzdelem. Minket is támadni fognak. A mi figyelmünket is el akarják terelni a mennyei dolgokról. A mi figyelmünket is el akarják venni Istenről a földi gondokra, földi hatalmakra. Ez a fejezet azt mondja, hogy ebben a nagy küzdelemben van egy bátorításunk, hogy ez alatt az idő alatt, amíg a küzdelmek érnek, valaki értünk szolgál a mennyben. És ez a jelen tapasztalat, ez már nem a múlt, ez a jelen tapasztalata, hogy Jézus

Jézus Krisztus, mint az igazi főpap. Nem valaki helyettese, nem Jézus Krisztus helyettese, hanem maga Jézus Krisztus szolgál értünk, mint pap, mint az egyetlen igazi pap a mennyei szentélyben. És ha kell, bátorítást küld, ha kell, újból bűnbocsánatot küld, ha kell, akkor feloldozza, nem kell sehova elmenni, ha kell, akkor jövőképet ad, és ez egy jelenbeli tapasztalat. Az Istennel járásnak a jelenbeli tapasztalata, amiről a 8. fejezet beszél. És végül a 7. fejezet, sorba megyünk vissza, a megváltásunknak van egy jövőbeli arca, ami előttünk áll, ami arról szól, hogy Jézus a király. Amikor ő eljön, magához veszi az övéit, véget ér a küzdelem. Ez lesz a leghosszabb időszak. Miért? Mert nem lesz vége. A dicsőséges vége a küzdelemnek és egy örökké valóságnak a kezdete. Hogyha önök úgy érzik, hogy áldozatot kell hozniuk azért, amit le van írva, ne felejtsék el ezt a sorrendet. Most nem érzik így, de majd a végén visszatekintve igazat adnak a Bibliának, hogy az az áldozat, amit hozni kell, az a 9. fejezetnyi rövid 3,5 év. Azután van egy jelenbeli küzdelmes élettapasztalatunk, ami ettől egy kicsit hosszabb. De ott van a bátorításunk, hogy bár hosszabb, de ott van az élő Jézus Krisztus most is a mennyben. Majd a végén látni fogjuk, hogy a java hátra van. Amikor Jézus Krisztus visszajön, Dániel proféta új szövetségi erővel írja le azt, hogy Jézus visszajön, kezdetét veszi az örökké valóság, aminek nincs vége, amiben nincs küzdelem, amiben nincs halál, amiben nincs betegség, amiben nincsen gonoszság, nincsenek emberi intrikák, ahol Isten letöröl minden könnyet az emberek szeméről. És ennek a jónak nem lesz vége. És amikor innen ebből a jóból majd visszatekintenek, Jelenések könyve azt mondja, hogy az áldozat, a küzdelmek ingyen sem említetnek már. Annyira nagy lesz, annyira jó lesz, annyira hosszú lesz az a jó, hogy azok az áldozatok, amelyek most olyan nagynak tűnnek, annyira eltörpülnek, hogy senki nem fogja ezeket emlegetni. Ne felejtsék el ezt a sorrendet, áldozat, szolgálat, küzdelem és a győzelem. És ennek a méretaránya. Megpróbáltuk egy kicsit szemüveget adni, hogy a Dániel könyvét egy kicsit mélyebbről, föntebbről olvassuk, és én azt hiszem, hogy rendkívül sok bátorítást fog adni önöknek bármilyen élethelyzetben. És én azt kívánom, hogy ne tegyék le, ha elcsüggetnek, ha félnek a jövő miatt, egy híradó után, ha úgy érzik, hogy nem bírják, olvassák végig együttük be a Dániel könyvét, és jól fognak aludni. Köszönöm szépen!

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: szeretettel és tisztelettel köszöntöm Ugron Ágota atomfizikust, aki az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet munkatársa. Egy korábbi beszélgetésünket fogjuk folytatni, hogy az emberiség egyik legégetőbb problémájával foglalkozunk, a sugárszennyeződésről és annak a földre és az egészségünkre gyakorolt hatásáról. 2011. március 11-e. Azt hiszem, hogy a földi történelem egyik legemlékezetesebb napja lesz. Maga a földrengés, ami történt Japánban, ugye az egész földre kihatott, a földek a forgására és a pályán való haladására nagyon súlyos következményei voltak, de ami igazán nagy rémületet okozott az, hogy a fukushimai atomerőműben bekövetkezett a baleset, és többfajta radioaktív anyag került levegőbe, vízbe, nemes gázok, jó izotópok és egyebek. Szeretnénk egy pár felvilágosító mondatot hallani ezeknek az anyagoknak a sorsáról, mi történt, ma mi a helyzet, és a környezetre gyakorolt hatásáról, és arról is talán, hogy melyik a legveszélyesebb az összes közül, és mire ártalmas ez a felszabadult sugárzó anyag.
1: Köszönöm a kérdést, nagyon sok van belőle. Én próbálom azért, hogy leegyszerűsítve elmondani a dolgokat, nagyon-nagyon sokat lehet olvasni, látni az interneten, informálódni. Tehát jól mondtad, hogy nemes gáz, a kriptonok, xenonok kerültek a levegőben. Most a fizikai utat nem mondanám, de levegőben elsősorban, később a tengeri, az óceánban. És minden ilyen balesetnél, mint a Csernobil vagy a Fukushima, az egyik, az első információt a levegőn keresztül kapjuk, tehát ezért folyamatosan történik levegő monitorizás. Tehát a levegőnek a radioaktivitását mérni tudjuk, és az ad információt, hogy merre járnak ezek az izotópok, amik általában részecskék, és tehát radioaktív izotópok, amik porszemcsékre ragadnak, és ezekből lesznek azok az úgynevezett aeroszolok, amik hordozó anyagok, és ők jutnak el akár föld másik részében is. Tehát minden információ, ami így az interneten is akár kapható, főleg a jód meg a cézium 831 és cézium 137 hasadó termékekre vonatkoznak, és a japán által elmondott információk, ezek a nagyon nagy számok, ami bekerül az aktivitásnak a mértékegysége, és 10-15-17 becquerel szinten voltak kibocsátva a levegőben. És még egyszer, izotop hordozóként az aeroszolokat mértük, és mérhető volt a világ majdnem összes részén. Mutatnék egy olyan grafikont, amelyiket a német honlapról vettük le, mert nagyon jól mutatja, színekben, különböző országokban milyen aktivitás szint volt a levegőben, a jódnak, meg a cézium 137-nek főleg, és a lila, az a Japán, ami legjobban Japán területe. Talán látszik, hogy az, amiután mindenütt máshol már lecsengett a szennyezettség a levegőben, Japán környékén még folytatódott, érintett jobban volt a kék meg a fekete vonal, ami az orosz meg az amerikai területet mutatják. Ugyanarról a honlapról azt tudnám megmutatni, hogy mi érkezett Németországba, tehát Európa, Németország, Magyarország, ezt szeretném gyorsan elmondani. Itt azért érdekes ez a grafikon, mert ott a zöld meg a sárga szintek, azok a természetes földkérekből vagy koszmikus eredetű radioizotópoknak az állandó aktivitás szintje a levegőben, és látszik, hogy a a jód-131 meg a cézium-137-nek a legmagasabb aktivitása se érte el ezeket a szinteket, tehát már ez egy referencia, hogy azért az aktivitás szint nem volt túl magas. Hasonló grafikont mutatunk a hazai mérésekből, amik a Sugárbiológia Kutatóintézet koordinásával egy ERMAC nevezető hálózat, mérőhálózatnak a munkatársai Győrben, meg Északon, Győrben, Miskolcon mértek. Tehát a három grafikon zölddel ugyanúgy a berillium 7, ami koszmikus eredetű, a pirossal a jód-131, ami sokkal nagyobb volt, mint a cézium-137, de mégis, hogyha megnézzük a mértékegységet, a legmagasabb értéke valamikor március végén jódban, azaz 1000 mikrobekerel, tehát 10 millibekerel per köbméter. Tehát 10 millibekerel, 1 millibekerel per köbméter volt, az azt jelenti, hogy egy bomlás per másodperc egy köbméter levegőben, ez nagyon kevés mégis, de mivel a műszerek képesek ezt mérni, és sokkal kisebbet is mértük, és itt is látszik, hogy az ország területén az aktivitás szint a kimutatási határig lecsökkent már május első napjaiban. Ez jó volt, tehát a felhő elvonult, és egy második hullám nem érkezett. Itt van egy olyan kimutatás, amit én nagyon fontosnak tartok, az összehasonlítás a Csernobyl-ra, mert gondoltam, hogy
0: esetleg... Ez nagyon fontos.
1: Megkérdezni.
0: Hogyne, hát mindenkit érdekel. Csak most még egy rövid kérdést tennék föl, hogy Magyarország, ugye itt látható volt, hogy komoly mérési helyek, eredmények vannak. Mit lehet arra mondani, hogy Magyarország sugárterhelt, erősen sugárterhelt földrajzi területhez tartozik, vagy közepesen, vagy kevésbé? Mit lehet a magyar és egyáltalán közép-európai embernek mondani?
1: Tehát földrajz szempontjából a sugárterhelés az a természetes sugárterhelés információt adja, és ez természetesen függ attól, hogy hegyek, vulkanikus területek, tehát a földkéregnek a aktivitásától. És ilyen szempontból tudjuk, hogy a világ átlag értéke az 2,4 millisievert per év, és említik az irodalomban Brazíliát, ahol 10 millisievert per év. Magyarországon pedig 3 körül van ezek a szintek, amiket így irodalomban megtalálunk.
0: És van ennek valami magyarázata? Hogy miért?
1: Ez a földkéreg aktivitásából. Földkéreg. Tehát ez természetes radioaktivitás, és ebben élünk, ez az állandó. Ennek úgymond semmi köze ahhoz az eseményhez, ami Fukushima vagy Csernobyl volt, és itt az aktivitás szintek is mások. Akkor megmutatnám.
0: Igen, nagyon várjuk is, most már megvannak az eredmények, az összehasonlítás eredményei, a fukushimai tragédia és a csernobili tragédia közötti összehasonlítás. Hát erről szeretnénk közelebbi adatokat hallani, és hát akár egy pár személyes dologgal is kiegészíthetnénk.
1: Elmondanám, hogy ezek az adatok jóformán a Sugárbiológiai Intézet méréseiből vannak, és nagyon hitelesek. A méréseket gamma-spektrometrai mérésekkel végeztük tavaly tavasszal, meg a Csernobyl idejéből is megtaláltuk ezeket az adatokat. Elmondanám, hogy a levegő minták, tehát a szívunk levegőt és a levegő aeroszol aktivitás mintán kívül mértünk élelmiszert is tavaly tavasszal, mert ilyenkor lerakódik a fűre, a vízbe, és ezek is olyan paraméterek, amiket monitorizálásban beveszünk. Tehát azért a táblázaton tartalmaz a bal oldalon nem feketén boldolt értékek, oszlopok, a három jellegzetes izotopok, amik érkeztek levegőben tavaly Fukushima idő alatt, az aeroszolban, a friss fűben, a zöld leveles növényekben, sóska, spenót, és a friss tejben, hogy mit mértünk. Igazából ott van egy olyan jel is, hogy kisebb mint, az azt jelenti, hogy a műszer nem volt képes kimutatni, egy bizonyos érték alatt. Tehát, hogyha összességében látjuk, hogy a friss fűben volt három, a mértékegységek ott vannak jobb oldal, igen, tehát 3 becquerel per kilogram, miközben mondjuk Csernobyl alatt 9700. Minden érték olyan, az aeroszolva 1,4 Csernobyl alatt 2000 felett. 2700 volt a zöldségekben becquerel per kilogram akkoriban, és ezt akkoriban is én mértem, csak nem itt a sugárbiológia kutatóban, valamikor Bukarestben, és a friss tejben nem tudtunk mérni. A friss tejről említem, hogy felvettem a kapcsolatot azokban a napokban a volt kollégáimmal az Atomkutató Intézetből, Bukarestből, és ők mértek tejben, de úgy, hogy valahol Kárpátok hegycsúcsain a kecsketejek, akkor ők már kecskék, még juhok már kint voltak, ők mértek, mi nem tudtunk mérni sehol, bárhonnan vettük a tej, friss tej értékeket. A legnagyobb aktivitásokat olvastam, ami a jód, a cézium az még kevesebb volt, de ott látszik, hogy mennyivel nagyobbak voltak a fekete értékek Fukushimához képest Csernobyl alatt. Meg kell mondani, hogy a jódizotóp az, hogyha lett volna, tehát én most beszéljek a Csernobyl időről, amikor olyan nagy volt a levegőben a jódaktivitás szintje, és minden mintában ez a pajzsmirigybe dúsul, meg a nagy izületekben, és a felezés, de szerencsére a felezési ideje csak 8 nap. A céziumoknak a felezés, a cézium 137 Csernobyl óta még mindig van a talajunkban, olyan 1 becquerel per kilogram, vagy volt a maxim 100 becquerel per kilogram, ez, mert annak a felezés ideje 30 év. Tehát 30 év alatt lesz fele annyi atom, radioaktív atom a környezetben, mint volt, és ezért még mérhettünk, akár visszaporlódik a levegőben, a talajból, ha szárazság van, bekerülhet a levegőben, és akár a levegőben is nagyon ilyen mikrobecquerel per köbméternyit mérhetünk, vagy a talajokban, ilyen nem dolgozott talajokban ott még találhatunk. Valamikor a tanulmányok voltak a talaj mélység eloszlása a céziumnak, mert ez hosszú felezés ideje. A jód veszélyesebb a szervezetre, de rövid a felezés ideje, biológiailag még rövidebb.
0: Ezek az adatok itt Magyarországon csak azért olyan kiugróak és olyan félelmetesek Csernobyl vonatkozásában Fukushimához képest, mert földrajzilag közelebb vagyunk, vagy ez az egész világon jellemző, hogy Csernobyl sokkal, szóval össze se lehet hasonlítani, hogy mennyivel nagyobb katasztrófa volt.
1: Azért a két katasztrófát elég közel tudták összehasonlítani nukleáris eseményként, de Magyarország meg Európa szempontjából más volt, és más típusú volt a kibocsátás, de nálunk most legfőként a távolság volt a enyhítő szempont. Én emlékszem, hogy a Csernobyl után az északi félteket azt körbevette a felhő, és évekkel később, még a 90-es évek közepén a francia kollégáim mondták, hogy a hegyekben mértek ilyen gombákban, meg mohában mértek még mindig céziumot, elég nagy aktivitás, mert oda lerakódott, 30 év a felezés ideje, és az ott még mindig ott volt és van.
0: A jódról már hallottunk, hogy hol rakódik le az emberi szervezetben. Milyen hatás gyakorol a cézium?
1: A cézium, és még beszélhetünk arról, ami itt nincs, mert nem tudtuk mérni, a stroncium 90, ami béta sugárzó. Tehát az én tudásom szerint a stroncium 90 az a csontban, mert a kálciummal egy kémiai viselkedéssel van, és akkor a csontban a kálcium lerakódik, hát nem szelektál a szervezet, lerakja a stronciumot is, így a fogban meg a csontokban tudtak mérni Csernobyl után stroncium izotópokat, 90-et. A cézium pedig inkább a káliumhoz tudnánk szervezetileg összehasonlítani, tehát izmokban, akár a szívizomban, de igazából, mivel a cézumnak a fő radioaktivitása gamma és nagy energiájú gamma, az nem olyan veszélyes, mert átmegy a szervezeten gyorsan, tehát áthalad az alfa részecskék, azok veszélyesebbek, de hát hál' Istennek azokat úgy nem mértük.
0: Igen. Hát a Csernobil és Fukushima a reaktorbaleset összehasonlítási adatai jócskán megsokkoltak minket. Én láttam egy grafikont nálad, ami nagyon érdekes, hogy a Fukushimában bekövetkezett baleset után a Magyarországon mért, vagy Magyarországra kiterjedő jód 131-es izotóp grafikonjánál például azt láttam, hogy 2011. június 26-án egészen minimális volt, aztán 10 alá, ugye 10 egység alá ment, és aztán utána hirtelen újra emelkedik. Ez most mitől függ? Van valami időjárási, éghajlati tényező, vagy mi az az egyéb dolog, amitől függ, hogy kevesebbet mérnek, aztán utána egy idő után még többet, amikor azt várnánk, hogy na, maradjon most már olyan kevés.
1: Hát attól függ, hogy a sok mit jelent. Tehát itt arról van szó, hogy az intézetünkben mondtam, mint fő feladat a környezet monitorizása és a levegőnek a szennyezettség. Minden héten körülbelül 30 ezer köbméter levegőt szívunk, és azt a mintát egy szűrőpapíron, és azt megmérjük, és pontosan meg tudjuk, hogy milyen szennyezettség, akár a berillium, akár a rádiumnak a radon leányelemeit megmérjük benne, ólomot, és hát így évek óta mi mértük a jó 131-et is, mivel a jó 131-et nagyon sok mindenre használják, a kórházakban, terápia vizsgálatok céljából, inkább nem terápia céljából, tehát azt gyártják is nálunk valahol a Csillebérc környékén. És ennek a gyártási folyamatnak van egy természetes kibocsátása, azoknak van korlátozó kritériumai, és ezek a mi méréseink körülbelül 10 évre visszamenőnek, személyesen mérem, tehát abszolút autentikus információ, olyan 10 mikrobekerel, tehát mikro az 1 millió. Tehát 1 millióval kisebb, mint egy bomlás per szekundum, vagyis 1 millió szekundum alatt bomlik. Tehát 10-20 mikrobekerel per köbmétert mértünk mindig, mint egy ilyen állandó szint. Ez úgy látszik is úgy a július nyári időszakra. Igen. Amit bal oldalon a grafikon látjuk, az a Fukushimának a hatása, és az lecsengett szépen május közepére, és ez látszik is. És utána szeptemberben volt egy úgymond kis esemény, amikor szűrőt váltottak az izotóp intézet, ami gyártja ezt a forrás.
0: Ausztriában.
1: Ez egy kis pánikot. Igen, de mindenki erről kérdez. Ausztriai kollégák jeleztek nálunk, itt voltak egy pécsi konferencián, és a kolléganőmmel beszéltek, hogy mértek ti jódot, mert mi kezdtünk mérni. Hát mértek 25 mikrobekerel per köbmétert. Itt is ez is olyan 100 mikrobekerel per köbméter volt, azt, amit olyan 10 kilométer távolságra, ezek olyan értékek, hogy csak azért mérte az Európa, mert nagyon rá volt hangolódva Fukushima miatt, és hát a 10-et, a 25-öt, Győrbe például, meg Miskolcon nem is tudták mérni, de mi mindig mértük, és ez az emelkedés most mondhatom, hogy 1 és 2 mikrobekerrel, meg akár a kimutatási határnál tartunk. Tehát ez egy technikai esemény volt, de tisztázódott, hogy nem haladta meg azt az értéket, ami felett már kellett volna jelenteni. Ez csak tudományos szinten volt egy esemény.
0: Érdekes. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekre, amik az embereket foglalkoztatják, válaszoltál is. Én nekem most már csak egy személyes kérdésem marad, hogy te egy keresztény ember vagy, és keresztény tudós. Hogyan jutottál el tudósként az Isten hitre? Mert tudom rólad, hogy komolyan kutatod a Szentírást, hogy mondanál egy pár személyes szót magadról, hogy hogy jutottál el?
1: Na most én azért azt mondanám, hogy tudós nem vagyok, mert hát a tudós az, aki igazán kutat.
0: Igen, tudtam én mindig, hogy te nagyon szerény vagy.
1: Nem, én, van ez az alkalmazott fizika, tehát a fizika tudást alkalmazzuk, és ez is nagyon fontos, én nem vagyok olyan nagyon szerény, tudom, hogy fontos, és ezért is csinálom lelkesen, meg vannak itt is kutatási területek, főleg igényesség irányában mindig fejlődünk, de igazából én, amikor, ez hosszú. Arról van szó, hogy van egy gyerek, aki nem úgy nevelkedik, hogy hitben, de ugyanakkor anyukámnak a családja református lelkész ágakból van, nagyapám is református lelkész volt. Én úgy nőttem fel, hogy ott van a nagyapám képe a falon, de nem beszélünk a hitről, csak anyukám beszélt arról, hogy tudod, kislányom, a jó Isten megsegít, de nem tanított hitre. Később, amikor apukám meghalt, és a nagyi jött Szigetváron látogatni minket, az ő kedvéért kérdeztem a bibliai meséket, mert tudtam, hogy ő örül, hogyha mesélhet róla. Tehát így nem volt semmilyen tudásom erről. Némi ima tapasztalatom azért volt, ez egy hosszú mese. Ellenben a fizikai tanulmányaim alatt az első élmény az volt, amikor a termodinamikát, még a relativitást tanultam. Emlékszem, könyvtárban töltöttünk órákat, mert nem voltak könyvek, és akkor ott ültünk órákat, és ott egy olyan második, harmadik év volt az egyetemen, amikor a filozófia, termodinamika, relativitás, és így akkor az ember belemerül, és akkor vannak a nagy felfedezések, hogy hát Isten nélkül valami kell, hogy legyen. És innen úgy kezdődik a személyes keresés és kutatása. Én szerintem ahhoz, hogy a kettőt nem kell összevetni. Amikor ilyen kérdést kapok, én azt szoktam válaszolni, hogy próbáljad megmagyarázni egy vaknak, hogy milyen a piros, és mi a különbség a piros és a zöld között. Nem fogja megérteni. Attól még a piros létezik, csak ő nem tudja, hogy létezik. Tehát ez minden embernek a saját útja, tapasztalata. Én a hitemről inkább, ha beszélek, a megélt tapasztalatokról, és a békesség, nekem a legfontosabb a békesség, a megbocsátás képesség, és a reménység. Ezek erősítenek meg, és ez nincs ellentétben a úgymond tudománnyal.
0: Messze nincsenek. Tudsz valamit még úgy magadról elmondani, ami fűtött téged, és amit van egy 3 percünk még, hogy az életpályádon mi volt az, ami olyan örömmel töltött el, és azért egy kis belső büszkeséggel, hogy ez az én munkám.
1: Én nekem minden munkám így 3-4 szakaszban lehet osztani, mindegyik valamilyen szerelemmel lehet összehasonlítani, mert amikor valami új területet kezdek, akkor hogy teljesen az alapokig szeretek menni, és akkor hogy elmerülök. És volt egy ilyen pont Csernobil előtt, 80-as évek elején megalakították az Atomkutató Intézetben, Bukarestben ezt a csoportot, ami nukleáris műszerfejlesztésekre volt, és ott részben felfedeztem azt, hogy programozok, számítógép nyelvezetén, ez kis fekete bogaraknak neveztem ezeket,

0: Lohánként adjuk az eredményt. Elmondanám, hogy a levegő szennyezettség mit jelent, azon kívül, hogy nem tudtuk, csak láttuk, hogy nő a radioaktivitás, és a műszerek csak úgy mutatják a növekedést, nem tudtuk, hogy mikor lesz vége, ez borzasztó volt, de volt egy érdekes dolog, éjszaka kettő felé, én voltam pont az ügyelet, ki volt vezetve az ablakon egy cső, szívtuk a levegőt, mértük. Fél óránként kellett telefonon az igazgatónak adni az eredményeket, és egyszer csak megdermedtem, mert nulla eredmények voltak az én gépemen, és ez azt jelentette, hogy az én programozásom csődöt mondott, jaj, de nagy szégyen, mi történt, és közben hát a többiek más szobákban dolgoztak, minden telefonálok, bevallom az igazgatónak, hogy mi nem mértünk semmit, és hát azt mondja, nem láttad, hogy esett az eső. Esett az eső, kitisztította a levegőt, az a izotóp mennyiség leesett a földre, a talajra, de a levegőből egy fél órán át már tiszta levegőt szívszunk. És ezt mindig elmesélem, mert érdekes volt, és jó volt az is, hogy én már, ez szombattól kezdődött Bukarestben a nagy csapatmunka, de én már pénteken szóltam, hogy tegyétek a háztetőre a levegő mintavételezést, mert itt bajok lesznek. Ez volt már az én, de akkor már 6 éve levegőszennyezettséggel foglalkoztam. És most visszatért ez az esemény, de ez csak annyit, hogy át tudom adni a tudásomat a fiatal kollégáknak, akire nagyon büszke vagyok.
1: Nagyon sok szépet meg is tudtunk rólad, a szüleid magatartásáról, a neveltetésedről, és az egész életpályádról. Nagyon izgalmas lenne még folytatni ezt a beszélgetést, az időnk lejárt, de nagyon köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük ezeket az adatokat, a felvilágosítást, de a személyes vallomásokat is. Isten önökkel!

Kedves hallgatóink, ezzel ma estéli egyórás magyar adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap délután 3 órakor jelentkezünk. De addig is kívánunk mindenkinek egy békés, jó éjszakát. Babos Renáta vagyok, a viszonthallásra.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami Istenünk.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Egy újabb felvételt szeretnénk sugározni az önök számára a Széki Gyülekezetben készített Kék Zónák előadássorozatból, melyet heti egy alkalommal mutatunk be önöknek ebben az időszakban. A ma estéli előadás alkalmával dr. Őszfarkas Ernő az okinavai Kék Zónák titkait fogja feltárni. Az énekszolgálatokat a Széki Gyülekezet kórusa végezte el. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, az online nézőinket. Hát rájöttem a tegnap este arra, és most már végleg eldőlt, hogy megérte nekem idejönni. Ugyanis még el sem telt a hét, már is nagy változások vannak. Ugyanis valaki az ajtóban azt mondta nekem, hogy az előadás alatt, ez tegnap történt, egy nagy döntést hoztam. Veszek egy kecskét. Erre, hát egy kicsit mosolyogtam én is, erre valaki meghallja mellette, és azt kérdezte, hogy hányat kérsz? Na hát arra rájöttem, hogy én már kecskepásztor nem leszek, koromnál fogva sem, de kecske közvetítő még lehetek, mert ez a tegnap este is jól sikerült. Hát tessenek elgondolni, hogy valaki azt mondja, hogy inkább vesz egy kecskét, csak hogy meglegyen a napi kilométer száma, az a bizonyos 8 kilométer. Hát nem megérte ide jönni? Egy ember már szeretne mozogni. Hadd kérdezzem meg önök közül, ki az, aki nem 8-at, legalább 3 kilométer gyalogolt ma. Nagyon jó. Itt maradok, végig maradok, most már egészen biztos. Látom, hogy van kinek beszélni. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon, nagyon nagy dolog. Ki az, aki ma megölelt valakit? Legalább egy szemét. Ki az, akit ma megöleltek? Nagyon jó. Hát hihetetlen, hihetetlen csapat. És ki az, aki gyakorolta a mosolyt? Azzal a 14 arcizommal, nem a 72-vel, hanem a 14 arcizommal. Ki az, aki gyakorolta? Hadd lássam, megy ez még. Igen, egyre jobban mosolygunk, egyre több a mosoly széken. Hihetetlen. Kár, hogy ezt nem látják, akik online néznek bennünket. Szóval én büszke vagyok a székiekre. Nagyon szuper. Volt-e valaki Japánban? Utolsó kérdésem egyelőre. Volt-e valaki Japánban? Nem. Milyen jó. Akkor én tartom meg az előadást. Egyébként átadtam volna. Szeretnék oda eljutni. Hát egy kicsit messze van. Hogy hol van? Japán egy ilyen hosszúkás, ahogy látjuk. Nagyjából szigetcsoport, és Okinawa az ott van valahol délen. Hát annyira nem látszik ezen a képernyőn, de hogyha kinagyítom, akkor így néz ki, van 47 prefektúrája Japánnak, és az egyik. Ilyen hosszú vulkanikus sziget, kellemes időjárással, nincsen tél, de a monszun viharok miatt nem biztos, hogy elcseréljük akár itt a mezőségi időjárást azzal együtt, ami itt van. 31 kilométer széles, 106 kilométer hosszú, és hát arról híres, hogy a születésnél várható élettartam igencsak magas, nőknél 87,5 év, férfiaknál 80 év, a magyarországi adatokkal tudtam összehasonlítani. Sőt, a 100 évesek 80%-a önellátó, az EU-ban csak 15%. 1000 fölött van a 100 évesek száma, 1,56 millió ember él Okinawán. És ez nagyon furcsa, mert a második világháborúban, ugye a japán-amerikai elhúzódó konfliktusban a mostani 100 évesek rendkívül sokat éheztek. És mégis, még mindig élnek. Mit mondhatunk az étkezésükről? Hát ugye itt van Okinawán, hogy a növényi alapú, vagy többségében növényi alapú étrend, az itt van az első helyen. Nem azért, mert olvassák a tudományos folyóiratokat, vagy ilyen előadásokat hallgatnak, amit én tartok, hanem egyszerűen ezt a sorsot, ezt a kultúrát örökölték, és csak egyszerűen így élnek, és kész. Maguk termelik, bio, friss, nincs hova való tartósítás, és az étkészlet, lehet, hogy ez itt így nem jelentődik meg nagyon, de ekkora kis tányérjük, ez a nagy tányér, körülbelül, mint ami a markom. Mert ugyanis a tányérnak a mérete befolyásolja, hogy mennyi ételt teszünk bele. Kis tányér, kevés étel. Mit fogyasztanak? 60%-a zöldségféle. Ezen kívül gabonafélét, szóját, különösen az erjesztett szóját, de a tofut,
tegnap erről volt szó, és állítólag még lesz, vagy ma, vagy holnap, nem tudom, de még lesz szó a tofuról, nagyon jó. És kevés húst és halat. Tehát tetszenek látni, hogy nem tisztán vegetáriánusok, szinte senki a kék zónákban fogyasztanak. Nem is azzal van gond, hogy fogyasztanak az emberek húst, hanem a mennyiséggel. Tehát nem arról van szó, hogy minden nap háromszor, hanem arról van szó, hogy a heti 21 étkezésből, amennyiben háromszor étkezünk egy nap, annak az 1,5%-ában fogyasztanak húst vagy halat. Hogy miért? Így szokták meg. De hogy ez jótékony hatással van az egészségükre, nem az, hogy mit nem esznek, hanem az a jó, hogy mit esznek. Az viszont rendkívül jó. Hát itt tesznek látni, nagyon sok minden van, amit fogyasztanak. Ebből nem minden értelmezhető széken, vagy itt a Kárpát-medencében moszatott bambuszt, japán retket nem eszünk. Zöld papaját sem, de semmi probléma, okrát sem, de van káposzta, répa, és édes burgonya, algánk sincset, az édes burgonya, nem tudom mennyire őshonos, vagy fogyasztanak itt széken édes burgonyát. Ismert, fogyasztanak. Ez alapélelmiszer. Minden nap fogyasztanak, így vagy úgy, édes burgonyát. Nem tudom, kérdezem a dietetikustól, lesz szó valamilyen, lesz valami édes burgonyás recept, mert nem akarom elvenni semmiképpen a kenyerét, de ha nem, azt mondja, hogy nem, akkor ismerős ez a cékla színű burgonya. Nagy a rost tartalma, alacsony a glikémiás indexe, nyilván van benne olyan anyag, ami cukorrá alakul, de a rostok miatt nagyon lassan szívódik fel, ezért a cukorbetegek is tudják fogyasztani. Édes, de nem emeli emiatt gyorsan a vércukorszintet, káliumot tartalmaz, sok B-vitamint, E-vitamint, D-vitamint, A-vitamint, és ezt nem tudatosan fogyasztják. Nem azért, mert tudják, hogy mi van benne. Egyszerűen azért, mert ez van, ebből sok van, ezt mindenki termeszti, és ezért fogyasztják. Dan Butner szerint még vannak egyéb dolgok is, ami befolyásolja a hosszú életüket. Hát az első egy kicsit döbbenet. Nincs szék. Na hát ezt itt széken semmiképpen ne tessenek követni, hogy nincs szék. Vagyis a földre ülnek le, ott esznek és fölnek, állnak fel. Egy nap, 70-80-90 évesek is 50-szer leülnek és fölállnak. Leülnek és felállnak. Emiatt az alsó testi izomzat rendkívül erős, és azok a comnyaktörések meg ilyenek, amik előfordulnak a mi kultúránkban, egyszerűen nem tud előfordulni, mert annyira edzettek és annyira erősek ezek az izmok és ezek az izmok, csontok. Tegnap elmondtam, hogy mennyire a szokásainkat a kultúra befolyásolja, és az életmódunkat. Na most én nem akarom azt mondani, hogy a kultúránkat olyan drasztikusan változtassuk meg, hogy amikor végeztünk ezzel a héttel, akkor egyszerűen kidobjuk a kanapét, vagy nem a kanapét, hanem az étkezőszékeket, meg a nappali butorzatot, és veszünk egy vastagabb szőnyeget, és arra tálaljuk fel a vacsorát, vagy az ebédet. Nem, semmiképpen nem kell. Ez nem a mi kultúránk, de érdekességként ott van, viszont lehet, hogy pár olyan torna gyakorlatot végezhetünk mi is, anélkül, hogy a földről ennénk, amivel erősíthetjük ezeket az izmokat. Gyógynövényeket szeretik, termesztik, fogyasztják. A másik, hogy a múltat rendkívül jól kezelik, ugyanis hát nem keseregnek, nem panaszkodnak a múlt sérelmein, majd elmondjuk egy picit később, pár mondattal később, hogy miért lenne okuk rá. És a fiatalok okinaván azt mondják, hogy az idősekkel rendkívül kellemes beszélgetni. Van bennük humor, jó dolgokról beszélnek, és nem állandóan nyavajognak. Ez nem jó, az nem jó. Tehát vannak olyan emberek, akik ilyen energiavámpírok, kiszívják belőlünk az erőt és az energiát. Annyi panaszuk van az életben. Nekik lehetne panaszuk, különösen a 100 éveseknek, vagy akár még fiatalabbaknak is, akik átélték a háborút. De valahogy ezt fel tudták dolgozni, le tudták tenni a múltnak a sérelmét. Hányszor hallom azt, hogy konfliktus van két család között. Mondom, mi a konfliktus, mi történt tegnap? Jaj, nem a tegnap történt. Hát mondom, mikor, a múlt héten? Nem, 20 évvel ezelőtt azt mondta, hogy. És ez még 20 év után még mindig téma?
Hát még nem csak, hogy náluk téma, még az unokák között is téma, mert annyira táplálják otthon és hallják. De ez biztos, hogy nem Székről szól. Más területein ennek a Kárpát-medencében én szoktam járni. A másik a céltudatosság. A céltudatosságról külön beszélek, csak itt még szeretném, hogy menjünk egy kicsit sorba. Ez a moai, új szavakat fogunk itt megtanulni, egy kicsit japánul. Ez a moai, ez a baráti kötődést, ezeket a baráti kis csoportokat jelenti. Ők is nagyon szeretik a közösségben való életet, és ez sokszor életmentő, egészséget, életet őrző, ha vannak barátaink, akikkel rendszeresen összejárunk, és tudom, hogy nagyon úgy néz ki ez a csapat itt, Széken, akiket én látok, és akiknek a mozgását látom, hogy szeretik egymást, megvan ez az együttmunka, tehát ez a moai, ez itt él mindenképpen. Nézzük meg ezt a céltudatosságot, ami egy másik fontos japán szó, ez az ikigai. Ezt nem árt, ha megtanuljuk. Mi is ez a céltudatosság? Mi is az életcél? Hát két variációt szeretnék mondani. Az egyik, talán felismerik, hogy kiről van szó. Ő azt mondta, 1963-ban egy nagy beszédet tartott, 250 ezer ember előtt Washingtonban. Van egy álmom, 4 kicsi gyermekem egy napon olyan nemzet tagja lesz, ahol nem a bőrszínük, hanem a jellemük alapján ítélik meg őket. Ki volt ő? Martin Luther King. Aki a rabszolgák, hajdani rabszolgák utódainak mondta, akik még mindig külön buszon utazhattak, vagy a buszon külön helyen utazhattak, külön étterembe mehettek be, nem vásárolhattak ott, ahol a fehér emberek, és ő azt mondta 1963-ban, van egy álma, és az életét ráteszi arra, hogy az ő gyerekei már egy más világot tapasztaljanak meg. Hát ő sajnos nem élte meg, mert lelőtték a szép gondolatai miatt, azonban a gyerekei tényleg már megtapasztalták ezt a más világot. Tehát lehet valami ilyen nagy álmunk, hogy megváltoztassuk valamit a falu életében, vagy a világ életében. Miért nem lehetnének ezek a fiatalok, akik itt vannak, egy nap valahol felfedezők lesznek. Hallom, itt vannak, akik tantárgy olimpiákat, vagy minek nevezik, jól mondom, nyertesek, meg országos szakaszra készülnek éppen itt a sorok közül, ha jók az információim. Úgy tessenek nézni ezekre a fiatalokra, hogy egy nap hoznak egy felfedezést, amivel a világnak egy problémáját megoldják. És lehet, hogy van egy ilyen álmuk, én látom a szemükben, hogy igen, kezeljük így a gyerekeket. Lehet egy ilyen életcélunk is, de nem mindenkinek adatik meg, nem mindenkinek a lelkében van egy ilyen látás. És nem baj. Mert mi van azokkal, akik csak a mindennapi dolgokat végzik. Mi van akkor, ha ő csak árufeltöltők a boltba, de ha nem lennének, akkor nem lenne mit megvásárolni. Vagy mi van akkor, ha a takarítók nem végeznék el a dolgokat, és emiatt nem tudnak kinyitni egy orvosi rendelő, nem kapná meg az engedélyt, és így tovább. Tehát a mindennapi apró rutin feladatoknak a rendszeres teljesítése, az is lehet egy életszín. Hogy fölkelek azért, hogy azt a napi feladatot elvégezzem, megcsináljam lelkiismeretesen. Még akkor is, ha nem jegyzik fel a nevemet, mint a Martin Luther Kingé, semmilyen posztot, internetes oldalt nem szentelnek az én nevemnek, se szobrot nem állítanak, de elvégzem, mert ez nekem lelkiismereti kérdés. Bármelyik variáció jó. Okinaván talán senki nem akar Martin Luther King lenni. De mielőtt föl kell valaki Okinaván, és leteszi a lábát az ágyról, meg kell fogalmaznia, hogy ma miért fog fölkelni. Mit akar csinálni? És ha végigveszi, hogy ma elviszem az oviba a unokámat, ma bevásárolok, ma főzök valamit a családnak, akkor azt mondja, na igen, megvan, most már leszállhatok. Hát elgondolja minden nap, hogy miért él. Vagy a diákok fölkeltek, és azt mondja, ma írok matekból, magyarból, miből kell, rendben, megcsinálom, jó lesz, ezért már érdemes fölkelni, nem egy matek dolgozatért mindenképpen, érdemes fölkelni. Na ilyen, ez az ikigai, amiben ők élnek, célokat fogalmaznak meg az adott napra, amit elvégeznek. És a tudósok elkezdtek ezzel foglalkozni, van ennek valami szerepe az emberi egészségre, vagy az élet hosszára nézve, és azt mondták, hogy igen, a hajléktalanok nem azért halnak meg, mert nem kapnak megfelelő ételt és ruhát.
Mert a legtöbb városban vannak intézmények, ahova bemehetnek, és megfürödhetnek, kaphatnak ételt, vagy ruhát, az egy más kérdés, hogy nem igen akarnak bemenni. Sokan nem akarnak bemenni. Azért halnak meg sokkal korábban, mint az átlagos lakosság, mivel elveszítik az élet céljukat. Nincs, amiért fölkeljenek az aluljáróban. Nem tudják, hogy mi végre, hogy miért vannak aznap. Enni tudnának, melegedni tudnának, fürödni tudnának, de mivel nincs életcéljuk, ezért arra sincs céljuk, hogy bemenjenek, és elfogadják ezt a segítséget. Az ikigai szemlélet azt is jelenti, hogy az ember tudjon a jelenben élni, és ne a múlt sérelmein gyötrődjön, hanem élvezze az élet jelenlegi örömeit. Hát a traumák ellenére megőrzött lelki egyensúly, ez a pozitív életszemlélet ott él az okinavai japán idős emberekben. Mi történt velük? 1945-ben a csendes óceáni hadszíntér legnagyobb partra szállási művelete volt az amerikai seregek részéről. Az amerikaiak részéről a támadó hadművelet 82 napig tartott, amelyben a japánok oldalán 40 ezer kényszer besorozott okinavai férfi vett részt. A helyi polgári lakosság egyharmada elesett a harcok során. Összesen 240 ezer ember életet követelt a háború. Szörnyű háborúk voltak. Ki látta a Fegyvertelen katona című filmet? Köszönöm szépen. Aki még nem nézze meg, itt játszódik le az a történet. Desmond Doss, közkatona, aki adventista volt. Őt is amerikaiak vitték a háborúba. Ő azt mondta, hogy eljön, de ő senkit nem fog lelőni. Ő azért megy, hogy embereket mentsen. És bement a golyó záporba, és minden nap hozta, húzta ki a sebesülteket. És mindig azért imádkozott. Uram, add, hogy csak még egyet, mielőtt meghalok, hogy még egyet ki tudjak menteni. És ez az ember nem halt meg a golyózápor ellenébe. Úgyhogy amikor eljött az a pillanat, hogy kellett volna indulni a támadással, az egész egység állt, és kérdezték a századostól, miért nem indulunk? Hát azért, mert a Desmond Doss még imádkozik, és amíg ő imádkozik, addig nem indulunk el. És ő pedig imádkozott, olvasott a Bibliából, mindenki várta a bevetést, mikor ő befejezte az imádságot, mondták, na most már indulhatunk, mert Desmond Doss nélkül nem indulunk el. Hát, ha valaki azt a filmet megnézi, akkor tudja, hogy milyen traumákon mentek át a japánok. Minden családban szinte van valaki, akit akkor elveszítettek. És az asztali beszélgetéseknél nem ezekről a szörnyűségekről beszélgetnek. Valahogy le tudták tenni. A jelenben tudnak élni. Örülnek az új generációnak. Segítik őket. Támogatják őket. Na ez is az ikigai rész, amikor előre tudunk nézni. Nem a múlt sérelmein rágódunk. Nem a gumicsontokat rágjuk, a kis apró sérelmeinket, a világ fájdalmát hordozzuk az arcunkon, a szemünkön, pedig apróság ahhoz képest, ami velük történt, amikor emberek és családok halnak meg. Mi pedig a mi kis sérelmünket úgy érezzük, hogy a világ összedől alattunk. Az ikigai az, amikor ezeket le tudjuk tenni. Túl tudunk lépni magunkon. Az ikigai azt is jelenti, hogy van valami szenvedélyünk, jó értelemben, valami mozgat bennünket, valami nagyot akarunk, valamit tenni akarunk a személyes életünkben. Van olyan célunk, ami túlnő magunkon, a mi életünkön, a mi kis megélhetési dolgainkon, valami többet akarunk tenni, és ezt szeretjük, ez dolgozik bennünk. Na ez is a japán ikigai szemlélet. Persze tudósok, mint mindent, jól elbonyolították ezt is, hogy mi minden van az ikigaiba, ahogy ők megértették az emberek gondolkodásában. Egyébként ennek ma már itt nagy iskolája van Európában, tanítják a japán ikigai gondolkodást. Hát a japánoknak nem tanítja senki, ők csak egyszerűen így élik. Hát azt mondják, hogy benne van az is, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Ez a passzió, ez a szenvedély.
Benne van az is, hogy azt csinálom, amire a világnak szüksége van, lehet, hogy annyira nem szeretem, de ez a küldetésem. Benne van az is, hogy van egy szakmám, azt csinálom, amiért megfizetnek, és van valami, amit jól csinálok. Ezeknek a keresztmetszetében, ezeknek az együttesében keresendő, hogy mi is az ikigai. Ez ugye egyszerre az ember életében jó, ha megvan, jó, ha van valami, amit szenvedéllyel csinál, jó, ha van egy küldetése, van egy hivatása, van egy szakmája, van valami, amiért fizetik, van valami, amiért nem fizetik, de szívesen csinálja. Na ez mind együttvéve adja meg azt az élet célt, azt az élet értelmet, amiért egy okinavai föl kell, meg szerintem egy európainak is érdemes föl kell. Tudomány alá támasztotta ezt, Viktor Frankl nevét sokan ismerik. Ő hozta az élet értelmesség fogalmát, és azt mondta, hogy ez a cél befolyásolja a mentális egészségünket. Másik tudós azt mondta, hogy ha valakinek vannak életcéljai, sokkal nagyobb valószínűséggel mennek el szűrővizsgálatokra. Tehát mondom itt a helyi lelkipásztornak, hogy ha valaki lent jelentkezik az orvosoknál vizsgálatra, azt jelenti, hogy nagyon komoly életcéljuk van. Mert ha van életcél, odafigyelünk az egészségünkre. Szeretnénk a holnapot is megérni. Mert szeretnénk az unokánknak segíteni, a gyerekünknek segíteni. Van cél, odafigyelünk magunkra. Vagy másik kutatás szerint, akinek jó céljai vannak, jól alszik éjszaka. Vagy pedig, akinek céljai vannak, 27%-kal csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. És ami számomra nagyon érdekes, hogy a vallásos hit, ami szintén egy életcélhoz köthető, az a telomereknek a hosszát növeli. Mik a telomerek? Ha tegnap megtanultuk, DNS láncok végén egy kis valami, mint a cipőfűzön, az a kis műanyag vége. Minél rövidebb, annál hamarabb vége az életünknek. Na most a vallásos hitnek a gyakorlása regenerálja a megrongálódott telomereket. Egyébként ugyanezt csinálja a mozgás is, úgyhogy aki kecskét vásárol, tudja, hogy a telomereinek tesz jót, és ha minden nap kikíséri, meg visszahozza, akkor nagy dolgok történhetnek. Vagy az antioxidánsokat tartalmazó élelmiszerek, vagy sejtvédő gyógynövények fogyasztása szintén a telomerek regenerálását szolgálja. Ez már a bizonyíték alapú tudomány és tudás. Nyilván az okinavaiaknak fogalmuk sincs, hogy mi történik a telomerekbe, ők csak teszik azt, amit megszoktak. És mi ebből tanulhatunk. Na még van itt egy nagyon furcsa szó, ez a Harahachibu. Harahachibu. Remélem megtanulta mindenki. Mielőtt elkezdenének enni, körbeállják az asztalt, és hangosan kimondják azt, hogy mit? Harahachibu. Nem tudom ez, hogy hangzana itt, ebben a kultúrában, de ők ezzel a mondással emlékeztetik magukat, hogy nem esszük tele magunkat. 80%-ig teltjük meg a bendőt, hogy mondják ezt szépen anatómiailag, és ott megállunk. Már nem vagyunk éhesek, de még nem feszül. Hát, megmondjam az őszintét. Nekem itt széken nem nagyon megy ez a Harahachibu. Próbálom, de egyszerűen nem működik. Vannak jobb részek is a világon, ahol könnyen lehet, de itt, ezzel a vendégszeretettel egyszerűen nem lehet. Egyébként a magyar kultúra ilyen, hogy a hasadjon, de étel ne maradjon. Nem? Ezeket a mondásokat, hogy fiam, ne hagyd ott, ne mások éheznek. Na most azért egyen teli magam, mert mások éheznek, hát valahogy nekem sose volt logikus gyerekkoromban, de hát ezt tanultuk meg. És gyakorlatilag nem az a gond, hogy mások éheznek, hanem ami elődjeink és ami őseink háborúba éheztek, és ez a kollektív emlékezet megy tovább, és mi az unokák esszük magunkat tele, kompenzáljuk azt, hogy az atyáink éheztek. Ezért nekünk feszülnie kell a hasnak. Nem? Logikus. Hát ha valakinek kellett volna sokat enni, akkor pont a japánoknak, mert ők nem a kollektív emlékezetből örökölték az éhezést, hanem ők maguk éheztek.
Emlékeznek arra talán, Mikszátnak van egy ilyen novellája, amikor valaki hazajött szibériai fogságból, és azután megérkezett haza, és megkínálták frissen főtt töltött káposztával, megevett egy tál töltött káposztát jó ízűen, és meghalt. Hát az éhezés után a nem a 80% bizony életveszélyes lehetett. Tehát ilyen történetek ott vannak a fejünkben, és szegény ő nem lakhatott jól, mert ha jól lakott, belehalt, na majd mi helyettük is túlesszük magunkat. De ez a magyar mentalitás, Okinawa ezt nem engedi meg magának. Az emberek azt mondják, hogy minden nap emlékeztetjük magunkat arra, hogy csak 80%. Tehát az életcél összefügg az élethosszal, ez egyértelmű bizonyítást nyert. Fiataloknak mondok pár szót, mert ők szokták megkérdezni tőlem, hogy honnan tudom, hogy mi az életcélom, kérdezik tőlem. Hát honnan tudod meg magadtól, hogy mi az életcélod? Hát van egy-két ilyen kérdés, nem én találtam ki, aki ezeket így megfogalmazta. Kérdezd meg magadtól, hogy mitől felejtesz el enni. Mert ugye Isaac Newton édesanyjának rendszeresen emlékeztetni kellett a fiát, hogy egyen, mert napokig annyira el volt merülve az érdekes foglalkozásában, a kis felfedezéseiben, hogy elfelejtett enni. Na most, ha ez nem a mobiltelefon, ami miatt elfelejtesz enni, akkor azt jelenti, hogy valahol ott kell keresni az életcélt. Másik kérdés, hogy hogyan fogod megmenteni a világot? Az, hogy boldog, egészséges életet tudj élni, ragaszkodni kell valamilyen értékhez is. Lehet, hogy van a gondolatodban valami, hogy ha én ezt megcsinálnám, akkor egy problémát meg tudnánk oldani a világon. Lehet, hogy valamelyik órán bejön ez a dolog, egy kémia órán, egy fizika órán, hogy bármi. Hogyha ebből tudnánk csinálni valamit, akkor sok embernek könnyebb lehetne az élete. Lehet, hogy ez mutatja meg, hogy mi az életcélod. Vagy, na hát ez a kedvencem, hogy házon kívül, ha elvinnének egy lakatlan szigetre, ahol nincs internet, nincs mobiltelefon, akkor mivel töltenéd el mondjuk az egy hetedet? Mit csinálnál? Amit ez alatt csinálnál, valószínűleg annak köze van az életcélodhoz. És ha tudnád, hogy, hát ez most nem a fiataloknak, ha tudnád, hogy egy év múlva meghalsz, mit csinálnál addig? Mit szeretnének, hogy elmondjanak a ravatalozónál, rólad. Hogyan tudsz ezért elkezdeni tenni bármi mást? Nem valami nagy teljesítményről szól, csupán csak arról, hogy megtaláld a saját helyedet. Na most mindez mit szól a Biblia? Vajon a Bibliának van-e bármi köze az élet célhoz, az ikigaihoz? Hát hogy ne lenne? Prédikátor könyve, első fejezet, második verse. Így kezdődik. Én az eredeti, szó szerinti fordítást olvasom. A hiába valóság, hiába valósága, azt mondja a prédikátor. A hiába valóságok, hiába valósága. Minden hiába való. Nincs még egy igevers a Bibliában, ahol ötször szerepel a hiába való szó. Minden hiába való és értelmetlen. Ezzel kezdődik egy könyv. Hát akkor nem tudom, miért írta meg. Ha eleve minden hiába való, akkor miért untat bennünket, hogy ezt mi végigolvassuk. A Bibliában egyébként 64-szer fordul elő ez a héber szó, hogy hebel, ami hiába valót jelent, ebből származik az ábel szó. De ebből a 64-ből 30-szor a prédikátor könyvében fordul elő. És ez az hebel szó, ez az ábel szó azt jelenti, hogy lehellett pára, vagyis értéktelen, értelmetlen, hiába való, átmeneti lét. A Biblia is ezt írja, akkor mit beszélünk mi itt ikigairól, hogyha megállapítja, hogy értelmetlen minden? És aztán a könyv sorra veszi azokat a célokat, amiért mi érdemesnek tartjuk az életet, és azt mondja, hogy nem tévedünk, azért nem érdemes élni. Azt mondja, hogy először is nincs új a nap alatt, tehát hiába keressük az újat, mert előbb-utóbb rájövünk, hogy az az új, az már egyszer volt, csak egy kicsit más formában. Tehát ne keresd az újat, az hiába való. Utána arról beszél, hogy sajnálom fiatalok, de azt mondja, hogy a tudás hiába való,
Azért tanuljatok, tehát nem beszélek a senkit a holnap iskolában menetről. Minden hiába való, mert a tudós és a bölcs ember ugyanúgy meghal, mint aki nem tanult. Akkor mi értelme tanulni, ha úgyis ugyanúgy meghal, mint egy nem tanult ember. Azután azt mondja, hogy a vagyon is hiába való, és azt mondja, hogy azért hiába való, mert meghalsz, akármennyi pénzed van, és olyanok öröklik a fáradtságos munkával összerakott vagyont, akik nem értékelik, és elherdálják, mert nem ők dolgoztak érte. Földi örömök és a szórakozás azt mondja, hiába való, mert elmúlik. Hatalom hiába való, mert elmúlik. Hát körülbelül ennyi. Hát én azért nem tudom ki, hogy van vele, de nem értjük azért egészen Salamont. Én szívesen átmennék ugye ezeken a kísérleteken, mert ezeket mind kipróbálta. És ha annyi pénzem lenne, hogy sosem nézném valaminek az árát, amikor valamit meg akarok venni, akkor megvehetném, hát azt úgy én el tudnám viselni. Vagy a világon odautaznék, ahova csak szeretnék, például erre az öt állomásra mindenképpen, és nagyon gyorsan, mert én négyen nem voltam, csak egy helyen, akkor én nem lennék abban elkeseredve. Úgy gondolnám, hogy annak lenne értelme. Vagy ha annyi tudásom lenne, hogy más kontinensekről is eljönnek engem hallgatni, ahogy Salamont hallgatta Séba királynője, ezen se esnék kétségbe. Vagy olyan hatalmam lenne, hogy az én szavamra paloták épülnek, vagy akár egy gyönyörű templom, ókori világ csodái, vagy a jelenkor csodái felépülnének, én ezt is el tudnám viselni. Na egyedül az ezer feleség, na azzal nem vagyok kibékülve, az szerintem megterhelő lenne. De minden egyéb, amiről Salamon itt beszél, az valahogy elviselhető. És sokan nem hiszük el Salamonnak, és azt mondjuk, jaj, ha kicsivel több pénzem lenne, akkor lenne értelme az életemnek. Jaj, ha egy kicsivel több tudásom lenne, akkor milyen jó lenne. De Salamon ezeken mind végigment, és azt mondja, hogy higgyük el neki. Hogyha csak ebből áll az élet, akkor ennek semmi értelme nincs. A görög mitológia szerint Sziszifusz, Korintusz alapító királyát, az Istenek arra ítélték, hogy egy sziklát görgessen fel a hegyre. De nem tudta megcsinálni, mert a csúcs közelében mindig visszagurult. És az egész lényével azon dolgozott, hogy mindig visszagurítsa ezt a szikla darabot, amit ő magának teremtett. És az egyik filozófus szerint az ember élete pont ugyanolyan. Teremtünk magunknak ilyen nagy sziklatömböket, azután próbáljuk görgetni, de sose sikerül elvinni a csúcsig, ezért mindig frusztráltak és elégedetlenek vagyunk, és az életünk végén megállapítjuk, hogy miért görgettük ezt fölfele, mindig visszahullott ránk. Nos, ez minden, amink van, írja a filozófus, vagyis a halál perspektívájából nincs értelme semmi. Ez a Salamon konklúziója. Semminek nincs értelme, ha bárminek ez a vége, a halál. De ez a könyvet mégsem azért írta, hogy elvegye az életkedvünket. Ennek a könyvnek van egy vége, és azért érdemes az elejét elolvasni, hogy legyen kedvünk a végéig menni. Miért beszél így? Ott ér el bennünket, ahol vagyunk. Ki mondja, amire gondolunk, és azt is kimondja, amit mi nem tartunk szalonképesnek kimondani. A könyvében a világot két részre osztja. És azt mondja, hogy van egy világ a nap alatt, itt, ahol élünk. És az ötödik fejezet első vers azt mondja, Isten a mennyben van, te pedig a földön. Tehát van egy nap feletti világ. Tehát van egy nap alatti világ, és egy nap feletti világ. A nap alatt, ahol mi élünk, Istentől függetlenül, Isten nélkül, a halál árnyékában, a halál perspektívában minden hiába valamit csinálunk. A nap alatt Isten nélkül semminek nincs értelme, ha csak a halál a vége. De azt mondja, van egy nap feletti világ,
Az egy más perspektíva, az Isten oldaláról nézett életnek a perspektívája, amiben az élet teljesen más. Ebből a szempontból nézve a dolognak summája, lényege és összegzése. Mindezeket hallván, mindazt, hogy nincs semminek értelme. Ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. De azt mondja Bölcsalamhon, enélkül a napfeletti világ perspektívája, az örök élet perspektívája, az Istennel való találkozás perspektívája nélkül a nap alatt minden hiába való. De ha létezik egy napfeletti világ, ha létezik az a reménység, hogy Jézus Krisztussal egy nap szemtől szembe találkozhatunk, ha létezik az a perspektíva, hogy az ember Jézus Krisztus kegyelme miatt, ajándéka miatt örökké élhet, akkor teljesen megváltozik a nap alatti világnak az értelme, amennyiben valaki az Istent féli, és az ő értékrendje szerint él. Tehát vagy hiába való ez a világ Isten nélkül, vagy van nagy értelme ennek a világnak, ha hiszünk a nap feletti világban. És ha hiszünk, ennek a mindennapjainkra következménye van. Isten félni azt jelenti, hogy az Isten tudatában élünk, az Isten jelenlétének a tudatában főzünk, dolgozunk, foglalkozunk a kertünkkel, és így tovább bármit csinálunk. És az Isten értékrendjét követjük, mert az Isten azért mondott dolgokat, mert tudja, hogy hogyan teheti értelmessé az életünket. Az Isten értékrendje szerinti élet értelmessé teszi a nap alatti életünket. Persze, ezek a válaszok nem oldanak meg itt és most mindent. Továbbra is szenvedni fognak ártatlan emberek. Továbbra is meghalnak csecsemők, gonosztevők bitorolják a hatalmat. Továbbra is azt láthatjuk, hogy szegény marad a becsületes, és sokszor a csaló emberek gazdagodnak. Továbbra is kiáltanak az oltár alatti lelkek, ahogy a jelenésekben olvassuk, hogy meddig még, Uram, mi ez a sok igazságtalanság? De a napfeletti világnak az az üzenete, hogy Isten egy nap pontot tesz a dolgok végére. Egy nap lesz igazságszolgáltatás. Egy nap a helyükre kerülnek a dolgok. Egy nap mindent értelmet nyer, minden értelmet nyer. És ha onnan nézzük az életünket, Isten perspektívájából, akkor úgy érünk, hogy várjuk azt a világot. Ez itt mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy ha ezek így vannak, akkor én egyet teszek, egyet cselekszem. Ami mögöttem van, trauma, sértés, panasz, jaj, bármi, azt elfelejtem, leteszem. Ami pedig előttem van, ez a napfeletti világ, ami előttem van, az az ikigai, az a cél, annak nekifeszülve futok, egyenesen az ikigai felé, a cél felé. És mi az ő célja? Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Neki ez volt a célja. És ez adott erőt neki még a börtönben is. Még a börtönben is azt hitta, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Ezért mondta, hogy ő nem Róma fogja, hanem ő a Krisztus fogja. És az, ami másoknak elviselhetetlen teher volt, dolgolytársaknak, az neki örömet jelentett. Azért, mert volt egy célja, volt egy ikigai. Én ezt szeretném itt örökségül hagyni. Keressük meg a célt. Itt a nap alatt. Keressük meg azt az ikigait, azt az életcélt, amiért érdemes holnap reggel fölkelni, és amiért érdemes tovább menni. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a nagy hiába valóság közepette a te igéd világos célt mutat nekünk. Hogyha ismerünk téged, ha követjük a te értékrendedet, akkor rendezetté válhat itt és most az életünk ezen a földön. Add meg nekünk ezt a vágyat, hogy
ilyen célokért fel tudjunk kelni reggel, és abból valamit megtegyünk, hogy áldás legyen az életünk, a családra, a közösségre és másokra. Add meg azt a képességet, azt a készséget, azt a vágyat, azt a szándékot, hogy ami a múltban volt, ami teher volt, ami trauma volt, ami bántás volt, sérelem volt, csalódás volt, azt hátra tudjuk hagyni, le tudjuk tenni, hogy ne mi hordozzuk a vállunkon a világ fájdalmát, csak azért, mert így döntöttünk. Hanem legyünk olyan emberek, akiknek a társaságában jó lenni, akik nem energiát vonnak el az állandó panaszaikkal, hanem energiát adnak, életörömöt adnak. Nem csak azért kérjük, mert ez jót tesz az egészségünkre, mert talán ez a telomereinket meghosszabbítja, hogy tovább élünk, hanem azért, mert így jó élni, így látjuk azt, hogy a nap alatt sem hiába való az élet. Add meg ezt mindenkinek, aki ezt keresi, aki erre vágyik, aki most ezért fohászkodik hozzád. Így add a te áldásodat minden szíki emberre. Hogy találja meg, amit keres te benned. Jézus nevében kértük.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt beharangoztuk a bevezetőben is, itt ül a stúdióban kedves állandó vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntelek ebből az alkalomból is, és hasonló nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatót.
1: Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Krisztusi jövendőlések fényözönében című beszélgetés sorozatunk keretén belül. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak, amelynek ma elérkeztünk immár az 5. részéhez, az alapígéje írva található a zsidókhoz írott levél első fejezet, első

0: 7 versében. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Emlékeztetni szeretném kedves hallgatóinkat, hogy egy kis pályázatot is indítottunk hallgatóink részére. Mindazok, akik 3 egymást követő beszélgetésnek az ige verseit lejegyzik, és egy papírlapra kimásolva elküldik címünkre, értékes és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe: Reménység hangja rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. A címet egyébként adásunk során még elismételjük. Beszélgetés sorozatunk 5. állomásához érkeztünk, ennek címe: Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop, mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó. Mai beszélgetésünknek pedig az igei kiindulópontja írva található a Máté evangélium a 15. fejezetében, a 13. versben. Ő pedig felelvén mondta: minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Általában ismertek és kedveltek Jézus példabeszédei. Valóban a példázatok mind megannyi ablak a krisztusi tanítások épületén, hogy azokon át az örökkévaló igazságok ragyogják be az épületet, az emberek lelkét, szívét és elméjét. Vannak azonban magyarázatra szoruló példázatok is, úgy vélem, hogy ezek közé sorolható az is, amit az imént felolvastunk. Elismételem, Máté 15.13, ő pedig felelvén mondta: minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépetik. Milyen körülmények között és milyen céllal fogalmazott így a Mester?
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, minden alkalommal szeretettel és melegen ajánljuk részvételüket a pályázat keretében, hogy kijegyezzék, kiírják, kimásolják a felolvasott igehelyeket. De ez alkalommal nagy hasznát fogják venni a jegyzetelésnek, mert alapvető tantéterről, doktrinális igazságról lesz szó a mai előadásban. Sokat támadott, ám mozdíthatatlan emlékoszlop, mint a nagy orvos által felajánlott stresszoldó, emlékoszlop és gyógyszer. Na most, hogy a rövid mondatba préselt krisztusi választ megértsük, mint alapgondolatot, szükségesnek látjuk, hogy egy történelmi képet is felrajzoljunk ez alkalommal. A felolvasott alaptextus írás helyének, a Máté evangélium a 15. fejezetének a címe így hangzik: emberi rendelések elvetése. Mi történt ott? Akkor az írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván: képesek voltak megtenni egy terjedelmes útat azért, hogy ellenvetésüket és kifogásaikat érzékeltessék a Mesterrel. Sokszor mi is hosszú utat teszünk meg, az odamondás, a replikázás, a vitatkozás kedvéért. Nem is gondoljuk, hogy milyen nagy távolság van köztünk, és azok között, akiket bírálunk. És mi ezt a távolságot le akarjuk dolgozni. Hát így tettek az egykori templomnagyok, írástudók és farizeusok. Mit kérdeztek az Úr Jézustól, amire az Úr Jézus azt a rövid választ adta? Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Micsoda rettenetes bűn volt. A vének rendeléseinek eme áthágása. Az Úr Jézus azonnal kész a válasszal, és én elképzelem szeretetteljes hangon, de határozottan kérdezi őket. Ő pedig felelvén mondta: ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutatók. Igazán profétált felőletek Ésaiás, mondván: ez a nép szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberi rendeléseknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, most már legyen tanú is, a párbeszéd alkalmával mondanékik: halljátok és értsétek meg! Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki: tudod-e, hogy a farizeusok egy beszédet hallván megbotránkoztak? Na és itt van a mai tanulmányunknak a vezérgondolata. Ő pedig felelvén mondta: minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Látjuk tehát, hogy milyen fontos ügyködésben voltak a templom nagyjai, az írástudók és a farizeusok, akik a következő panasszal jöttek Jézushoz: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Milyen csodálatos tanítási módszer, Jézus módszere, aki kérdésre kérdéssel válaszolt. Ti pedig miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Igen, mert a farizeusok, írástudók, papok, a templom nagyok azt gondolták, hogy Jézus az isteni rendeléseket új intézményekkel akarja helyettesíteni. Jézus azonban kijelentette, hogy ő Isten örökérvényű ígéjét és rendeléseit képviseli, és azokat védelmezi. Ezen isteni ígével ezzel a tanítással szemben épp az ő régi keletű hagyományaik és rendeléseik képezték az újításokat. Nem Jézus akart újítani, hanem ők újítattak az örökkévaló parancsolatokon a vének tanításaival, újításaival, melyek nélkülözték a bibliai alapot. És az Úr Jézus elmondja a következtetést is. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ehhez még hozzáfűzte. Minden plánta, melyet nem az én mennyei atyám plántált, kitépedik. Ez a gerince a mai tanulmányunknak, kedves hallgatói. Gyertek, alkalmazzuk ezt a krisztusi kijelentést a szombat megünneplésére. Mert tanulmányunkban a Krisztus ajkáról elhangzott proféciák, jövendőlések fény özönében ide is elérkeztünk. És kikerülhetetlenül benne foglaltatik Krisztus küldetésében, tanításaiban, példájában a hét hetedik napjának, a szombatnak megünneplése. Ma is nem sokat mentünk előre, mert napjainkban is azokat vádolják újítással, jegyezzük jól meg, és azokat vádolják tévtanok hirdetésével, akik a hetedik nap a szombat örökké való érvényességét hirdetik. Igen, mert a formai kereszténységnek a hagyomány még mindig több, és az egyház atyák által kimondott helyes vagy téves tantétel még mindig több, mint a Biblia Isten ígéjének örök érvényű eligazítása. Ezeket az úgynevezett újításokat és újítókat beszéljek most az új protestantizmus keretében a hetedik napot megünneplő és tisztelő keresztényekről, akiket azzal vádolnak, hogy elvetik az egyház régi hagyományait és szokásait. Kedveseim, a valóság viszont más mutat. A vasárnap ünneplése a hét első napját hetedik nappá emelve, a valóságban ez a bibliai alapot nélkülöző emberi hagyomány, de a szombat parancsolata a régi, az eredeti, az isteni rendelés. Akárhogy forgatjuk, akár mennyit filozofálunk felette, akár mennyire hivatkozunk az egyház tekintélyére. A tény, az igazság egy. A heti nyugalomnap megváltoztatásával merényletet követett el a kereszténység a hét hetedik napja parancsolata ellen. Most itt áll két emlékünnep, két intézmény. Kérdezem, a két intézmény közül melyiket plántálta mennyei atyánk, hogy Jézus szavaival éljek? Erről nagyon könnyen meggyőződhetünk, mert ültetvényének minden egyes növénye a Szentírásba gyökerezik. Jegyezzék le, 2 Timóteus 3, 16-17. A teljes írás Istentől ihletett. És innen indulunk ki, hogy most jelen előadásunkban történelmileg is felvázoljuk az igazságot, a Biblia tanításának igazságait, és a változtatási, valóságos merényletet.
0: Mielőtt ezt a kérdést körbejárnánk és mélyebben megvizsgálnánk, hallgassunk meg egy énekszámot, közben megkérjük kedves hallgatóinkat, szíveskedjenek továbbra is a készülékek mellett maradni.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban, Krisztusi jövendőlések fényözőnében címmel beszélgetés sorozatot hallgatnak, a beszélgetés 5. állomásához érkeztünk. Mielőtt következő kérdésünk elhangzana, és természetesen a válasz is, emlékeztetem kedves hallgatóinkat, hogy egy kis bibliai pályázatunk is van érvényben. Amennyiben 3 rádióadást figyelemmel követnek, a bennük megemlített igeverseknek a helyét lejegyzik, és azokat egy papírra kimásolva beküldik a stúdió címére, egy hasznos és tanulságos könyv ajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Várjuk szeretettel kedves leveleiket. Most pedig folytassuk beszélgetésünket annak következő kérdésével. Az elkövetkezőndőkben betekinthetnénk-e a szombat intézményének bibliai történetébe, mind az Ó, mind az Új Szövetség tanítása szerint?
1: Megpróbáljuk. És kérjük kitartóan, kedves hallgatóinkat, a jegyzetelésre, hogy álljanak össze azok a bibliai lókusok, amelyek jelen tanulmányainknak alapját képezik. Nézzük először a 7. napját az ószövetségi iratokban. Itt pedig a következő alfejezetekben. Szombat, kezdettől fogva. Szombat, az egyiptomi rabságból való szabadulás után. Szombat, a Sínai hegyen. És szombat, Izrael népének teljes ószövetségi történetében. Nyugalomnap kezdettől fogva. Midőn a Teremtő a földet és az embert alkotá, a 7. napját, amelyen megszűnt minden munkájától, amelyet teremtett vala, a 7. napját szent szombatjává avat. És elvégeztették az ég és a föld és azoknak minden serege. És megáldá Isten a 7. napot, és megszenteli azt. Mivel, hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. 1 Mózes 2:1-3. 1 Mózes 2:1-3. A megszentelés elkülönítést jelent, nyelvünkre lefordítva. Így Isten a szombatot már a teremtés alkalmával elkülönítette a 7 többi napjától. Mint Jézus is mondja, a szombat lőn az emberért, a teremtés koronájáért. Nem az ember lőn a szombatért. Ez külön ajándéka volt a teremtőnek, a teremtett világ és a teremtett világ ura számára, az ember számára. Isten a szombat intézményét tehát már a világ alapjainak letétele előtt megalapozta. Az isteni tervben már örök időktől megvolt. Mint ahogy majd látjuk, hogy amikor megígért örökkévaló hazánkba eljutunk, ott is örök érvényű lesz a szombat ünneplésének törvény. De Isten felújította a több mint 400 éves egyiptomi rabságban szenvedő népe előtt, akik felől nem is csodálkozunk, hogy nagy része már elfelejtette. Ott, az egyiptomi környezetben, a pogány világ közepette. De Izrael népe Egyiptomban eltávolodott tehát Isten parancsolatától, és az egyiptomiak bálvány imádásába süllyedt. De midőn Isten kiszabadította népét a rabszolgaságból, a szombat parancsolata által tette próbára, akarata és szeretete iránti engedelmességüket és hűségüket. És mondta az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. 2 Mózes 16:4. Tehát Isten a 40 éves pusztai vándorlás ideje alatt mannát hullatott a nép számára. 6 munkanapon keresztül hullott a manna, az égi kenyér, de a 7. nem. Ebből láthatjuk, hogy a szombat már akkor is része volt az isteni parancsolatoknak, mikor még a Sínai hegyen ki sem nyilatkoztatta azt Isten tételesen. Na és a 3. kép, a szombat a Sínai hegyen. Midőn elérkezett annak ideje, hogy az Úr szent törvényét a Sínai hegyről kihirdesse, erkölcsi kormányzásának alapját képező törvény szívébe a szombat parancsolatát helyezte. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgál leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. 2 Mózes 20:8-11. 2 Mózes 20:8-11. De felismerjük a szombatot? Izraelnek, mint Isten népének, Izraelnek, mint nemzetnek a történetében. A szombat megtartása volt mindenkor az Isten iránti hűség legfőbb próbaköve. Midőn Izrael bálványimádásba esett, lásd 2 Krónika 33:6, olyan pogány ünnepeket választott magának, melyek a napistennek vagy más pogány bálvány isteneknek tiszteletére voltak számba. De Isten az ő ígéjében ezt szombatrontásnak nevezi. Lásd, 3 Mózes 19:26-30. 3 Mózes 19:26-30. Jeruzsálem felől így jövendőlt az Úr. Pedig, ha szívesen hallgattok rejá. Ezt mondja az Úr. És nem visztek be terhet e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot, úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon, akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, és e városban fognak lakni mindörökké. Lásd, Jeremiás 17:24-25. Isten intelmét sajnos a nép nem szívlelte meg. És ennek szomorú következménye Jeruzsálem pusztulása és a babiloniai számüzetés lett. Mindebből kitűnik, hogy a hetedik nap szombatja olyan plánta gyanánt mutatkozik az Istentől ihletett ószövetségi szentírásokban, melyet mennyei atyánk ültetett. És a szombat története az ószövetségi időkben rövid áttekintés után nézzük meg ugyanezt a történetet az új szövetségben. Például Jézus példája és tanításaiban. Az új szövetségi tanítványok között. Nézzük meg, hogyan valósult meg, vagy hogyan módosult egyes keresztények szerint a szombat parancsolata. Jézus példája és tanítása. Krisztus szokása szerint szombatnapon látogatta az Isten tiszteletet. Lukács 4:16. Krisztus teremtette a szombatot, mint emlékünnepet. János evangéliuma 1:3. Kijelentette, hogy ő az embernek fia, a szombatnak is ura. Tehát a szombat az, amelyet ma is és mindörökké az Úr napjaként tisztelünk. Lásd, Márk 2:27-28, Jelenések 1:10. Jézus Krisztus szombatnapon csak olyasmit cselekedett, aminek elvégzését Isten szent törvénye megengedte. Lásd Máté 12:12. Földi élete alatt mindvégig megtartotta mennyei atyának parancsolatát. János 15:10. Midőn oly eseményekre nézve adott utasítást és oktatást tanítványainak, melyeknek számos évvel mennybe menetele után kellett bekövetkeznie, akkor a következő imádságot adta tanítványainak ajkára. Könyörögjetek pedig, hogy a ti futástok ne legyen télen vagy szombatnapon. Máté 24:20. Ez mutatja, kedveseim, hogy Jézus távolról sem gondolt a szombat parancsolat megváltoztatására. De nézzük, nem történt valami hasonló törés az Úr Jézus mennybe menetele után, az új szövetségi tanítványok között? Hát mindjárt azt olvassuk a hívő asszonyokról, azonnal Krisztus halála, kereszt halála után, ez van feljegyezve felőlük a szentíratokban. Szombaton pedig nyugovának a parancsolat szerint. Lukács 23:56. vagy pedig Pál apostol szokása szerint szombatonként hirdette nyilvánosan az evangéliumot. Lásd, Cselekedetek 13-14, 16-13, 17-1 és 2, 18-4. Midőn a pogányok Antiókiában egyik szombaton hallották az apostol íge hirdetését, felkérték, hogy a következő szombaton, nem másnap, a következő szombaton újra tanítsa őket ezen igazságokra. Cselekedetek 13.42. Az új szövetségi szentírások, melyeket számos érvel Krisztus mennybe menetele után írtak, vagy 50 ízben említik a szombatot, és mindig szabadnak nevezvén ezt. A szabad szó, kedves hallgatóink, ennek a szónak jelentése pihenő nap. Ha az Istentől ihletett szentírás a hét hetedik napját pihenő napnak nevezi, akkor bizonyosak lehetünk felőle, hogy ez a nap volt az első keresztény hívők szent és áldott nyugalomnapja. Midőn az Úr elrendelte Izrael népe számára a különböző ünnepnapokat, határozott különbséget tett az öröktől fogva fennálló szent szombat javára. Mikor azt mondta, ezek az Úrnak ünnepei, így szól az írás, az Úr szombatain kívül, 3 Mózes 23, 37-38, a lévitai szolgálatban előfordultak ünnepek, és úgymond pihenőnapok, szombatok. Általában az egész lévitai szolgálat oly szimbólum volt, amely később eljövendő javakra mutatott, s a golgotai nagy áldozatban teljesedett. Lásd, Kolossé 2, 16, 17. Az Úr szent szombatja nem tartozik ezen szombatok közé, ezen ünnepek közé. Mert ez az Úrnak szent szombatja, a teremtés emlékünnepe, már a teremtés alkalmával elrendeltetett. Mielőtt a bűn a földre jött, s mielőtt a Krisztus áldozatára mutatható árnyszolgálatokat, ünnepeket, áldozatokat elrendelte volna Isten, már a szombat ünnepe létezett. Ez az Úrnak egyik alapvető intézménye, az embernek adott erkölcsi törvények része, amely épp oly szent és kötelező, mint a többi isteni parancs. A Szentírás kijelenti, hogy a megváltottak eljövendő dicső honában mindörökké érvényben lesz a szombat szent parancsolata. A proféta leírja a megváltottak dicsőségét, és mondja, szombatról szombatra eljön minden test, hogy imádjon engem, így szól az Úr. Ésaiás 66-23. Kedveseim, világos tehát, hogy a hetednap szombat Isten által ültetett palánta, amely mélyen gyökerezik az egész szentírás talajába, s fennmarad mindörökké az eljövendő örök világban is.
0: Kedves hallgatóink, egy pillanatra álljunk meg, elmélkedjünk, hallgassunk meg közben egy énekszámot is, majd utána folytatjuk beszélgetésünket. Maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Krisztusi jövendőlések fényözönében sorozatunk 5. beszélgetését hallgatják. Mielőtt tovább folytatnánk beszélgetésünket és tulajdonképpen befordulnánk a célegyenesbe, hadd emlékeztessem kedves hallgatóinkat arra, hogy egy kis bibliai pályázat is érvényben van, amennyiben 3 adáshoz tartozó igeverset lejegyeznek és papírra kimásolva az igevers szövegét levélben beküldik stúdiónk címére, értékes és hasznos könyvajándékban részesülnek. Stúdiónk címe Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489, Kolozsvár. Szeretettel várjuk kedves leveleiket. Sokat vitáztak már a teológusok, de egyszerű egyháztagok is a szombat, vasárnap nyugalomnapjának hitelessége felett. Hogyan engesztelhető ki ez az alapvető eltérés a két irányzat között? Tanít valahol a Szentírás, az Ó vagy az Új Testamentumban, a vasárnap megszentelése felől? Hogyan történt a változtatás ebben az alapvető kérdésben?
1: Hát mindenek előtt röviden így válaszolnám meg a kérdést. Az Új Testamentum nem tanítja a vasárnap megszentelését. Isten a hét első napját, a vasárnapot, a teremtésre használta fel, tehát munkálkodott, nem ünnepelt. Mózes első könyve 1-1-5. Az ótestamentumi szent iratokban mindenütt egyike volt a munka 6 napjának. Ezékiel 46-1. Krisztus feltámadásának volt a napja. A feltámadásról szóló isteni tudósítás hangsúlyozza, hogy a szombat elmúlt, mikor a hét első napja hajnalodott. Márk 16:1-2. Az Istentől ihletett hét első napja hajnalodott. Az Istentől ihletett szent iratok e napot közönséges nevén nevezik, és nem tulajdonítanak neki semmiféle szentséget. Egyes tanítványok utazásra használták fel. Midőn a feltámadt Jézus is csatlakozott hozzájuk. Lásd, az Emmausi utazás. Lukács 24:13-29. Később, ugyanezen a napon jelent meg tanítványainak Jeruzsálemben, akik étkezésre, nem pedig Isten tiszteletre gyűltek egybe egyikük házában. Márk 16:14. Az egyetlen vasárnap tartott vallásos gyülekezés Troásban történt. Lásd, Cselekedetek 20:6-13. Ez az esti gyülekezés a hét első napjának éjszakája, szombat estétől vasárnap reggelig tartott. Pál szombaton át Troásban volt, s vasárnap szándékozott útját Aszoszba folytatni. A gyülekezet szombat elmúltával is együtt maradt, hogy Páltól búcsút vegyen. Pál megtörte velük a kenyeret, és egész éjszaka együtt maradt velük, hogy másnap, azaz vasárnap reggel induljon el gyalog Aszoszba, amely körülbelül 18-20 mérföldnyire volt oda. Mialatt ő vasárnap ekkora útat gyalogolt, utitársai hajón utaztak utána, és a korabeli egyik történész ezt jegyzi fel. Este volt, amely a zsidók szombatjára következett. Vasárnap reggel útra készen állott a hajó. Az apostol vasárnap délután tavaszi időben ment át az Ida folyó parti tölgyeseken. Pál apostol 1 Korintus 16.2-ben újra megemlíti a vasárnapot, mint a hét első napját. Itt azonban szintén semmiféle vallásos összejövetelről nincs szó. Csupán azzal kapcsolatban beszél a vasárnapról, hogy már a hét első napján lehetőleg mindenki tegyen félre valamit magánál, tehát odahaza, a jeruzsálemi szegények megsegítésének számára. Hogy amennyiben az apostol náluk megjelenne, mindenkinél készen legyen a felajánlott ajándék. Egy angol egyházi vezető erről így ír. Bármi áhítattal és odaadással tartjuk is a vasárnapot, annyi bizonyos, hogy mégsem tartjuk meg a szent szombatot. A szombatot külön parancs, isteni parancs rendelte el. De ilyen isteni parancsolatra nem hivatkozhatunk a vasárnap elrendelésének tekintetében. Az Új Testamentumban egyetlen olyan hely sincs, amelyből arra következtethetnénk, hogy Isten haragját hívjuk magunk ellen, ha a szentnek vélt vasárnapi napot munka által megszegjük. Íme a korabeli iratokból. Vagy pedig egy baptista hitelvi könyvből idézünk. Van egy bibliai parancsolat, amely a szombat megszentelését rendeli. Csak hogy a vasárnap nem a szombat. Erre azonnal azt fogják felelni, és pedig a jogosság látszatával, hogy a szombatot áthelyezték vasárnapra. De hol találjuk az áthelyezésről szóló rendelkezést? Az Új Testamentumban sehol. Az ismert tudósok számtalan kijelentéseit idézhetnénk, még amelyek igazolják, hogy az írás világosan tanítja, a vasárnap megszentelése nem olyan plánta, amelyet mennyei atyánk ültetett. De azt is kérdezted, hogyan történt a változás? Hát, kedveseim, a szombatot nem isteni parancsra változtatták meg. Emberek azt meg sem változtathatják. Amiképpen valaki a születés napját sem változtathatja meg, illetve nem helyezheti más napra. Tény az, hogyha valaki egy bizonyos napon a világra született, még akkor is ez marad születésnapja, ha születését tetszés szerinti másik napon akarná megünnepelni. De tény az is, hogy a nagy alkotó a hét hetedik napján, azaz a szombat napon pihent meg, szűnt meg a teremtés munkájától. És ezt a napot megszentelte és megáldotta. Ezt a napot megkülönböztette a hét többi napjától. E napon áldás és szentség nyugszik. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki hittel ünnepeli Istennek áldott szent nyugalom napját, a szombatot. Ha az emberek önmaguk kiválasztanak egy tetszés szerinti napot, nem törődve azzal, hogy mely napot szentelte és áldotta meg Isten, és ezt a természet szerinti, vagy tetszés szerinti kiválasztott napot ünneplik meg, akkor ezzel az emberi akaratot fölibe emelik az Isten akaratának. 2 Tesszalonika 2.4. Már Pál apostol panaszkodott, hogy jelentkezik a törvényszegés lelkülete. Abban az időszakban, amely az apostolok kora és Nagy Konstantin császár megtérése között, idézőjelbe teszem a megtérés szót, eltelt, a kereszténység nagy változáson ment át. Olyan szokások és hitelvek honosodtak meg az egyházban, melyekről Pál vagy Péter apostol még mit sem tudtak. A tömeg azt vallotta, hogy ezen pogány eredetű szokások isteni eredetűek. Newman, római katolikus kardinális, a következőket mondja. Az egyház vezetői, midőn látták, hogy egy-egy pogány tan vagy szokás annyira gyökeret vert az egyház tagjai között, hogy lehetetlen azt kiirtani, készek voltak vele megalkudni. És a keresztény egyház kebelében is helyet adni ezeknek a tanításoknak. Így tettek a pogány bölcseleti tételekkel is. Hát, kedveseim, ilyen eredetre tekint vissza a hét első napja ünnepének, a vasárnap intézményének napja, amely fokozatosan egyre jobban háttérbe szorította a szombatot. Évszázadok alatt egészen Krisztus után 321-ig, Konstantin császár rendeletének megjelenéséig úgy szólván, semmi nyomát sem találjuk annak, hogy a keresztény hívők vasárnapot ünnepeltek volna. Tehát az Úr Jézus mennybe menetele után több mint 3 évszázadon át. Hogy hangzott Konstantin rendelete? Elrendeltetik, hogy a városok összes hivatalnokai és lakósai és az összes ipari munkások pihenjenek a nap tiszteletre méltó napján. A földművesek ellenben szabadon művelhetik földjüket, mert gyakran előfordul, hogy a szántóföldet és a szőlőket másnapot nem lehet oly eredményesen művelni, mint épp ezen a napon. Ezért az isteni gondviselés által nyújtott, így kedvező alkalmat nem kell ezen rövid idő kedvéért elszalasztani. Kiadatott március hónap 7. napján Nagy Konstantin császár által. Ezen rendeletből egyáltalán nem világít még ki, hogy a vasárnapot keresztény ünnepnek szánták, vagy hogy Konstantin, mint keresztény hívő, rendelte el a vasárnap megünneplését. Sokkal valószínűbb, hogy a császár Pontifex Maximus minőségében egyszerűen beiktatta a kalendáriumba a többi ünnepek sorába a nap napjának megünneplését is, amely immár úgyis el volt terjedve a római birodalom lakossága között. Tény azonban, hogy a mi pogány intézmény gyanánt vette kezdetét, később, mint keresztény ünnep folytatta pályafutását. A 4., 5. és 6. századbeli császári rendeleteknek már volt rá gondjuk, hogy a polgárokat lehetőleg teljesen visszatartsák a vasárnapi munkától. Íme, hogy ír erről a baptista Hiscox? Természetesen tudomásom van róla, hogy a vasárnap az első évszázadokban nem volt elterjedve, mint vallási szokás. Ezt látjuk az egyházatyáknál, és egyéb források is bizonyítják ezt. Mi kár, hogy végül is, midőn megjelenik, a napisten nevével megbélyegezetten jelenik meg, például Dies Solis, Sunday, Zontag, Zonnertag, a napnak a napja, ilyen néven fogadja el a római pápaság, s teszi a kereszténység szent napjává. Testálja azt szent örökség gyanánt a protestantizmusra is. Hát akkor nem csoda, ha az utolsó üzenet, amely figyelmeztet Krisztus fogadására, arra is felszólítja az emberiséget, hogy a szent szombatnap megtartása által igyekezzék Jézus nyomdokain haladni, és Istennek a Szentírásban kifejezett akaratát megtartani. Hallgassuk és szívleljük meg Krisztus intelmét, kedveseim. Olyan emberi rendeletekkel szemben, amelyek Isten akaratát kívánják háttérbe szorítani. Mert így összegzett Krisztus. Minden plánta, melyet nem az én atyám plántált, így a hét első napjának ünnepe is kitépetik.

0: részét hallották. Mielőtt elbúcsúznak, megkérdezném kedves állandó stúdió vendégünket, hogy miről szól a hatodik rész, hogy ezzel is az érdeklődést tápláljuk.
1: Köszönöm a kérdést. Tervünk szerint, tekintettel, hogy az ötödik tanulmányunk olyan hord erejű, és annyira minden időkben, az Új Testamentum időszakokban annyira időszerű Isten rendelése és az emberi változtatások gondolata, amellyel foglalkoztunk. Ezért megpróbáljuk a következő előadásban, ez alatt a cím alatt, hogy teremtés emlékünnepe a gömb alakú földön. Megpróbáljuk felvázolni, ha csak ilyen slágvoltokban, szemelvényekben, hogy hogyan érvényesült Isten hűséges tanítványainak élettapasztalatában és gyakorlatában a teremtés emlékünnepének megünneplése. Ezért fogalmaztuk meg ezt a címet, teremtés emlékünnepe a gömb alakú

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved, az

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Családi kör. Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi kör műsorában szeretnénk beszélni azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulnak, hogy boldogan, meghittségben és békességben élhessünk együtt, mint egy család, úgy, ahogy azt Isten eltervezte, úgy, ahogy szeretne meg